0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom,
0: podcastek és online hallgatás, slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

dozens of these are bad to me.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Droga applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neked van, a Gaga veled van.

0: Rádió Gaga hírek.
1: Siegfried Morasán kijelölt miniszterelnök levelet küldött a miniszterjelölteknek, amelyben rögzítette a feladatokat és az elvárásait. A nyugati világban egyre növekszik a félelem a mesterséges intelligencia gyors terjedésétől, tájékoztat a Politico. Enyhe időjárás várható a napokban, köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala értesíti az adófizetőket, hogy a második fél évre megállapított helyi adókat és illetékeket szeptember 30-áig késedelmi kamat nélkül lehet befizetni. Szeptember 29-én és 30-án kedden és szerdán a hivatal adóbegyűjtő pénztára hosszabbított órarenddel működik, reggel 8-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleit. A helyi adók és illetékek a giseo.ro országos elektronikus fizetési rendszeren keresztül is befizethetők egyébként. Siegfried Morasán kijelölt miniszterelnök levelet küldött a miniszterjelölteknek, amelyben rögzítette a feladatukat és az elvárásait. A szakbizottsági meghallgatásokra ugyanakkor ma is holnap kerül sor, míg a Morasán kormány beiktatásáról szerdán dönt a parlament. A kijelölt kormányfő átlátható, fedhetetlen kormányzást ígére mellett pedig kiemelte, hogy nehéz gazdasági és biztonsági helyzetben veszik át az ország irányítását, ezért a törvények egyenlő alkalmazását, a bürokrácia csökkentését, valamint a közpénzek szigorú takarékos kezelését várja el a leendő miniszterektől. Nem utolsó sorban aláhúzta, hogy az adó az emberek munkájának gyümölcse, éppen ezért nem szabad felelőtlenül kezelni. A Tulcsa megyei hatóságok tegnap este roalert riasztást adtak ki a megye északi részére egy légtérbe behatoló eszköz miatt. A lakosságot figyelmeztették, hogy az ukrán határ közelében légi célpontokat azonosítottak, és arra kérték őket, hogy vonuljanak mi hamarabb biztonságos helyre. Mint később közölték, a Védelmi Minisztérium radarrendszere Kilyávekértől északra Ukrajna területén észlelt egy légi célpontot a helyzet nyomon követésére a 86-os Borcsa légibázisról. Két F-16-os vadászgépet küldtek fel. A légi célpont ugyanakkor behatolt Románia légterébe, a határ mentén haladt tovább, majd körülbelül 10 perc elteltével Szomova település közelében eltűnt a radarokról. A nyugati világban egyre növekszik a félelem a mesterséges intelligencia gyors terjedésétől, a Politico friss közvéleménykutatása szerint. A felnőttek többsége az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában is a fejlesztések azonnali leállítását vagy lassítását támogatná a kockázatok csökkentése érdekében. A 6 vizsgált országban a megkérdezettek több mint fele úgy véli, hogy legalább mérsékelt kockázata van annak, hogy a technológia az emberiség pusztulását okozhatja. A többség emellett inkább a munkahelyek megszűnésétől tart és az óvatosságot részesíti előnyben, még akkor is, ha emiatt saját országa lemaradna a globális technológiai versenyben. Ugyanakkor országonként a felnőttek mindössze 30-40%-a foglalt állást a fejlesztések folytatása mellett a jelentős előnyök elérése érdekében. Enyhe időjárás várható a következő napokban az országban, a legmelegebb a nyugati és délnyugati ország részben lesz, ahol a csúcsértékek a 24-25 fokot is elérhetik. A nappali kellemes hőmérséklet értékek mellett viszont szélre is kell számítani. A délkeleti régiókban sárga jelzésű riasztás van érvényben az 50-70 km/órás széllökések miatt, míg másutt mérsékeltebb szél várható. Az éjszakák is fokozatosan enyhülnek, bár Erdély keleti részén továbbra is hűvös időre kell számítani a hajnali órákban. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az OSZPÜT árul alkalmazásokon keresztül.

0: Jó reggelt, feldobja az a hétfőt, ha az ember mindent úgy talál a munkahelyen, ahogy hagytam, mert tegnap este én mentem el utolsónak. Szóval itt vagyunk, és indul szeptember utolsó hétfője, hármas szabály felállás, kettesben Berecki Szili és Nagy Endre, a következő 4 órát együtt tölthetjük.
1: Így van, jó reggelt kívánok én is, nagyon örülök, hogy Endre már ennyire nagy lendületben van, mégiscsak egy hétfőről van szó, én is majd felveszem mindjárt a gipsziat, de addig is jöjjön Angelina Jordan és a Love Don't Let Me Go, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ébredjetek velünk, ne felejtsétek el, soha büdös életben nem lesz többet szeptemberi utolsó hétfő, hanem ma.
2: Ez a hármas szabály. A maga

0: Katy Perry és a Watch It Burn. 10 perccel 7 óra után jó reggelt mindenkinek. Szeptember 28-a van, a szeptember utolsó hétfője, ahogyan azt már egyszer elmondtuk, úgyhogy érdemes ezt kihasználni és becsületesen rá készülni az októberre, mert hogy most már innen kezdve tihaj, de had, most már igazi őszon, de kaptunk egy egész jó hétvégét.
1: 30 napos szeptember, ugye, szegényként. Nézi a bütykeit. Ha nem tudnátok, akkor azt csinálja ilyenkor az óvodás, hogy megszámolja a bütykeit a kujakján. A kujakján a bütykeit.
0: Igen. Ez nagyon szépen megfogalmazta. Miért te tudod fejből az összes hónapnak, hogy hány napos?
1: Hát én kérdeztelek meg, hogy hány napos.
0: Hát jó, de te tudod fejből?
1: Nem. Ezért kérdezem
0: téged. Akkor fog, hogy megkeresem. Annál tudom, egyetlen egyet tanultam meg, hogy a július-augusztus az ugye mind a 231-es, mert pont akkor van a kézváltás a bütyküknél. Ja. És az a július-augusztus, és akkor azért az mind a 231 napos, éppen ezért a szeptember egyértelműen 30 napos lenne, meg a június is 30 napos, úgyhogy innen lehet egy gyorsabbat számolni. Tudod, hogy a jobb kezeden az első bütyük már augusztus, a július, az pedig a bal kezeden az utolsó bütyük, és akkor visszafelé is tudsz számolni. Tehát igazából nem kell elszámolni soha 6-ig, hogy megfelezd, hanem igazából bőven elég a 3-ig számolsz, csak 2-5 honnan.
1: Tehát egyik kezed elég ehhez.
0: Igen.
1: Fontos, hogy egy férfinak egyik keze mindig szabad legyen. Ez abszolút fontos, mert váltani kell. Ugye kéziváltós autónk van, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Én 2 hónapot tudok, decembert, hogy 31 napos, azért mert, hogy akkor szilveszter juhú, tehát az nagyjából úgy beég az embereknek.
0: Igen.
1: Azért nem 30-án ritkán szoktunk bezörgetni, hogy jöttem a pesgővel, bocsánat, elévesztettem. Tehát azt rendszerint tudjuk.
0: Ez igen.
1: Érdekes, mert hogy szabadsághoz, meg szórakozáshoz kötődik, mégis meg tudtuk jegyezni. A másik a január, mert a január is 31 napos. Igen, már bizonytalanodtam.
0: Én egyben biztos vagyok a január. Várjál, január az 31 nap. Igen, mert miért 31 napos?
1: Mert abban van a szülinapom, és azt tudom.
0: Hát de nem 31-én.
1: Hát nem, de azt tudom.
0: Ja, tehát ha mindenki megjegyzi, hogy a szülinapjában lévő hónapban, nem, abban a hónapban, ahol van a szülinapja, ez így helyesebb, igen, ott hány nap van, akkor már igazából globálisan ezt könnyen meg tudjuk fejteni ezt az egészet. Sőt, nem is globálisan, hát itt már Székelyföld szerte. Sőt, szűk környezetben, 12 ember kell ehhez.
1: Így van, ennyi kell. Egy kisebb család vagy baráti társaság, ha összefog és mindenki koncentrál, akkor ezt a nagyon nehéz feladatot meg tudják oldani, hogy melyik hónap hány napos. Azt akartam mondani, hogy akkor csütörtök már elseje, ugye? Igazából innen indultam.
0: Micsoda? Azt mondja, hogy várjál, ez a más bütyükkel ehhez, tehát ma, ha 28, csütörtök elsője, pontosan,
1: yes,
0: így van,
1: okay.
0: így van, csütörtök elsője, úgyhogy kezdődik az egyetem is most már mindenhol, talán most már Vásárhelyen az orvos is kezdett a hét. Ten forma, talán.
1: Ma van a tanítvító a kötelesben, a művészetiben.
0: Ó, na, hát akkor sok-sok sikert kívánunk a kötelezős vagy egyetemistáknak. Nagy-nagy sikert kívánunk akkor az orvosisoknak, sikert kívánunk.
1: De Kolozsváron akkor... A szapiencia is indul.
0: A szapi már vagy 3 hete tart.
1: A buli.
0: Szapiencia az... Ne, tévedsz, masszívan tévedsz, mert ez azt jelenti, már 2 teljes hét lejárt az oktatásban a szapin. Úgyhogy már ott már bele van a gebedve, ott már várják az első szessziót. Hát ott már mindegy. Úgyhogy most van, akkor mi van? A gólya hetek vannak, hát, gólyatáborok, meg az ilyenek kezdődnek. A jó, de az van amúgy is egész évben.
1: Egyértelmű.
0: Van.
1: Most már mindenki várja az első ösztöndíját, mert az első hét alatt elbulizzák, elgólyázzák az összes pénzüket, és kifagyott a Revolut, és akkor így maradtunk. 0730548888, mindeközben várjuk, hogy írjatok nekünk, hogy indul ez a, hogy mondtad, szeptember utolsó hétfője. Igen, ez lesz talán a legegyszerűbb megfogalmazás. És hogy egyáltalán milyen terveitek vannak, ne felejtjétek, fekete-fehér, igen, nem regisztráljátok ebben az órában is, nyerni lehet Andyból csokit és gagásbögrét, sőt, még van 2 napnyi az igaz vagy hamis játékból, oda is várunk sok-sok szeretettel. Addig is Rúzsa Magdi és Tóth Fibegi, nosztalgiázzunk, itt a nyári zápor.
2: Mindenről

0: meg én, Zsuzsa Magdi és Lotfi Begi, ez volt a nyári zápor. Hát, hogy mondjam, hűvös reggeleken azért jól esne még talán egy ilyen is, az ember alá tudná írni ügyesen ezt is, de közben, jó, bocsánat, közben érkeztek SMS-ek, jó reggelt kívánunk mi is mindenkinek, Anikónak is, Simonnak is, aki itt van velünk, és elküldte a reggeli szokásos beköszönő üzenetét, szavaztok.
1: Jött egy megfejtésünk, hogy hogyan ne legyünk hónapbuták. Sőt, több is nyílt.
0: Hónapbutát.
1: Hát, rájöttem erre, ha valaki nem tudja, így felvernek hajnali 4-kor egy szenes lapát nyelével, megböknek a 7. és a 8. bordát között, és el kell mondjad, hogy melyik hónap hány napos, akkor tudjad ezután. Győző is megírta, nézd meg, jó reggelt, elemista koromban tanultam. Ápius Enó. Ezek mind 30 naposak.
0: Ápius Enó. Jaj, április, június, szeptember, november.
1: Ezek a 30
0: naposak. 4 hónap? Csak én. 4 hónapunk van?
1: Hát te mondtad, hogy elég a bütyök köz, közbütyökök közti köz.
0: Bütyök köz. Ápius Enó, igen, mert igen, április is. De a jú az például egy július is, úgyhogy Ápius Enó.
1: De az első jú.
0: Az első jú. Sorba juhok, meg ki az első jú. Na igen, jó, Ápius Enó. De közben igen, tehát sokan írják azért, hogy ez egy jó megoldás volt, és itt közben írja azt írja, nézzük Margit, hogy jaj, fiúk, látszik, hogy fiatalok vagytok te is, Endre. Van egy mondóka, Ápius Enó.
1: Ezek...
0: végre kaptunk egy SMS-t, Endre. Ez az végre. Ezek 30-as hónapok. Pont akkor töltötte a fejembe, édesapám tanító volt, pihenésre legyen csendes, amikor az előttem van éjszak, stb. Égtáj verset. Ja, igen, előttem van éjszak, hátam mögött dél. Balra nap nyugszik, jobbra a nap kél. Én is azóta így állapítom meg, hogy merre van melyik. És lám, ma is továbbadom a lurkóknak, írja nekünk ölelés nektek, Margit. Köszönjük szépen. Hát ma is tanultunk valamit akkor, na kérem szerintem, ez Ápius Enó. Ezt valahonnan így most már így, hogy elolvastam, hogy talán valahonnan hallottam még. De ez az előttem van éjszak, hátam mögött dél is zseniális. Igen, vannak még ilyen versikék?
1: Persze, én kis kertész.
0: Amivel tanítottak? Jó, nem úgy, na.
1: Előre, mert karácsonyjal foglalkoztunk, még rájönünk húsvéttal. Én azt mondom. De hogy ilyen életben eligazító mondókák?
0: Így van, aminek igazából csak annyi a lényege, hogy könnyebben megjegyzed, hogy majd később tud használni.
1: Most így hirtelen gondolkodom, lehet, hogy túl fiatal vagyok ehhez.
0: Nekem se jut eszembe most így, hogy most lenne egy... De hogyha hallgatok, hogyha vannak, hát ott nálatok az közöttetek, vannak bölcsek, akik ezeket jól tudják. Úgyhogy 0735-88-88 közben István írja, hogy az orvosi szeptember 14-én kezdett, úgyhogy már el vagyunk fáradva. Mi az, hogy szeptember 14-én? Hát az is előre jött? Most már mindenki szeptember elején kezd? Hát akkor hajrá nektek, hát mindjárt akkor modulzárás, vagy mi? Drága István, sok sikert.
1: Igen, hát sok a tanulnivaló, sok a tudomány, az emberi testet megtanulni rendesen, még szeretelve is nehéz. Marika is ír nekünk, jó reggel, szép hétkezdést, már úgy értem, hogy modulokra szeretelve, nem a testet szeretelve, bocsánat. Marika írja, jó reggel, szép hétkezdést mindenkinek, szeretettel köszi, hogy itt vagy. Ébredők, írjatok még nekünk, várunk a továbbiakban is, sőt, várunk ilyen életbölcsesség mondókákat. Lehet, hogy az autóban a váltót is így meg kéne tölteni, csak hogy előre az egyes, hátra a kettes, merre a rükverc, a hatos, abból is kéne egy ilyen rímbeszeret verseny.
0: Jó, de abból nem minden ugyanúgy van, mert van, akinek a rükverc van a hatos helyett, vagy a hatos a rükverc helyett, ez most már nézőpont kérdése. Van, akinek ugye felhúzós, kicsi bütykös kapcsolópálcája van, az el kell húzza balra fel. Tehát egy csomófajta kapcsolópálca van.
1: Igen, vagy van lehetne egy ilyen mondóka, hogy gáféku.
0: Mi?
1: Gázfékkuplung.
0: Ja, oké. Például, hasonló szép verseket várunk lenne szeretette, mint a Gafiku 0735488888.
2: Székelyföld velünk éte. Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: YouTube és a Beautiful Day, pontosan 7:30 van, és legyen egy csodálatos nap ez nektek. Ezt kívánjuk legalábbis óriási nagy szeretettel, ugyanúgy, ahogyan azt minden reggel tesszük, és igyekszünk minden reggel lenni veletek. Na, ezt akartam mondani. Van egy vagány kis versike, mi kaptuk, azt írja Hunor nekünk közben, kvittek vagyunk Endre, én is délutános voltam, tegnap most kezdem a délelőtti műszakot, én is tudok egy versikét, állj ha piros, várj ha sárga, akkor menj ha zöld a lámfa.
1: Nagyon jó.
0: Nagyon cuki, ezt nem hallottam.

0: ott ülnek ilyen 20 pluszosok, akik éppen sofőrvizsgát volnak. nagyon jó, igen. De amúgy cuki, tényleg cuki vecske.
1: Igen, igen. Vagányis rendben is van, és ezt is meg kell tanulni. Rendesen nézem közben itt, hogy itt még érkezik. Dezső ír nekünk, ez mi volt vajon?
0: Micsoda?
1: A Dezsői.
0: Az egy rajz, azt megírtad mindjárt, csak olvasd, hogy mit ír. Vagy mit szeretnél?
1: Versbe van szedve ott a pálcikákkal. Jaj, lerajzolta nekünk a kapcsolópálcát.
0: Hát ezt mondom, hogy olvasd el, mert megérted. Ezt magyarázom, hogy olvasd el, mert megérted. Ő lerajzolta szépen nekünk, csak ez azt írja, hogy nem, tehát hogy ez nem versike, hanem hogy erre hogy passzolna egy versike ide nekünk, de tehát ez egy kérdés volt, hogy hol van az 1-es, 2-es, 3-as, de ez minek a... Na most el kell olvasom kincs az SMS-re, belefutottam. Pánikás Magaratás, jó reggelt kívánok nektek, és a hallgatóknak vasárnap gumidefekt elhárítás kora reggel kávé mellett csak is a gagával lehet jól szerelni. Jó lenne egy váltóvers, csak a betyár románban valahogy máshogy megy, máshogy van a váltás.
1: Nem a román
0: Nem, a román traktorban, igen. Hogy ez így, tényleg így kell váltani a román traktor. Én vezettem traktor, de én nem, hogy emlékszem erre. De lehet csak én kapcsoltam rosszul.
1: Egyenesen beindultál előre, úgy nézem.
0: Így van.
1: Igen, nem? az egyes az mindenképpen hátul van, nem elől. A legtöbb ilyen régi masinában nem tudom, hogy ez most valami haszongépjármű, vagy tényleg UTB-s traktor, vagy pedig egy román kamion lesz, vagy valami egyéb erdőjáró. Szóval jó kérdés, Dezső, írd meg légy szíves az albán számodat, hogy tudjuk, hogy milyen járművet azonosítsunk be.
0: Így van, Marikának is jó reggelt kívánunk, írja nekünk szeretettel, közben kedves és itt van boldog szép reggelt fiatalok, illetve Erika, jó reggelt fiúk, millió puszi a 11. kerületből, itt még van egy információ, amiről nem tudjuk, hogy lehet-e beszélni, de nem, inkább mi még megvárjuk azt az alkalmat, amíg erre lesz majd alkalom, vagy mi.
1: Így van, István írja. Szép jó reggelt, ne feledjétek, ma hétfő, ma a fű sem nő, igen, a fiatalság, a fesztivál fiatalság ezt másképp mondja, úgy mondja, hogy se fű, se nő.
0: Yes. Nagyon jó, közben Vihar is itt van velünk, azt írja, szép jó reggelt, ma reggel Madridba hívlak kávézni. Még korom sötét van, de meleg van, nagy ölelés, Vihar. Jó, neked itt nincs meleg, de legalább korom sötét sem már annyira. Úgyhogy jó szórakozás és jó kávézás kívánunk neked is, Vihar.
1: Amúgy az elmúlt hétvégén, főleg, hogy itt ugye menet volt, mindenki figyelte, vagy hallotta, aki agát figyelte, hogy a Dumaduba kint volt a Kürtös Kalács Fesztiválon. Olyan jó fesztivál időjárás volt, hogy le a kalappal, tehát tényleg ragyogó, kék, napsütés, 18-19 fokok, minthogyha bekapcsolták volna az égiek, a természetes atmoszférikus légkondicionáron a gombot távirányítóval is ment volna rendesen a dolog. Szóval teljesen jó kis mini vénasszonyok nyara volt a hétvégére. Mindeközben ne felejtjétek, játszanunk kell, figyeljétek a telefonokat. Valaki fekete-fehér, igen, nemben, szerencsés lehet Bögréért és Endi Bocsokiért azonnal.
2: Mindenről dumálunk.

0: Mert jó. Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a fincogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
4: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
5: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
6: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: Program az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star RMI vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncs program. Most érdemes lépni.
9: Létsz, deszka, gerenda, Benevúd a legenda.
10: Minőségi fűrészáru, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
9: Építkezel, felújítasz, hívd a Benevúdot a 0746 512 612.
10: Megtalálsz minket Facebookon is.
11: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet.
12: Keresd Kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt.
11: Indoor, nyiss ajtót a minőségre.
0: A reklám után
13: ismét lágerek és új zenét.

0: fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A fekete-fehér igen-nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
1: Szóval akkor fekete-fehér igen nem játékunk következzen. Nézzük, hogy ma reggel ki lesz az ellenfelünk. Ha jól tudom, akkor bármelyikünk közül választat, úgyhogy minden adott.
2: Szabad a tánc, és éppen a négy szó nem szabad minden egyéb. Igen, mindeközben pedig Laura várakozik a vonalban, ha minden igaz. Haló, haló, szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Laura. Hát hogy vagy, mi a helyzet, mi a szitu így hétfő reggel nevében, ebben a korai órában?
3: Hát így hétfő reggel eléggé. Jól indult a napom, remélem így is marad.
2: Futás van már, munka van már, gondolom nem otthoni környezetben
3: igen.
2: Találunk.
3: Nem, már munka van, igen.
1: Na jó, van egy pici időt, hogy mondjuk játszodjunk egyet fekete-fehér igen nevező.
3: Persze, igen.
1: Lenne egy nagyon fontos feladat, még mielőtt nekiszöknénk a játéknak. Kellene válasz kettőnk közül egy ellenfeled magadnak. Endre vagy Szili?
2: Szili.
1: Na gyere akkor, Laura, csapjunk össze. Én azt mondom, csapjunk össze. Toljunk egy vagány kis menetet ma reggel.
2: Figyelj, Laura, most jön egy visszaszámláló, és a visszaszámláló után a négy tiltott szót nem lehet használni. Egy percig mehet?
3: Mehet.
0: 3, 2, 1. Start!
1: Laura, te tudod, hogy melyik hónapban van 30 nap, és melyikben 31?
3: Hó,
1: hát így fejből egyből?
3: Az október, a szeptember, hát szerintem mindegyik hónapban, vagyis az év mindegyik, nem, február kivételével.
1: Nem, jaj, Laura, volt egy nem.
2: De ráadásul úgy, Laura, sajnálom, de úgy, hogy igazából önmagaddal nem értettél egyet.
1: Igen. Akkora nem volt. Na, de most kíváncsi vagyok, hogy mit akartál mondani, hogy minden hónapban van 30 nap, vagy hogy volt ez mi volt ezzel kapcsolatban?
3: Igen. Ez
2: meg. Hát legalább 30, igen, mindegyikben van egy kivételével, de ez jó volt, mert önmagaddal úgy összevesztél, hogy kicsúszott, ha nem, de nincsen semmi baj egyrészt. Ezen most csak egy gagásbögre múlott, de a másik nyereményed nem, mert azzal, hogy játszottál velünk, 100 lejre az Endiból csoki csomagja, az a tied, Laura, úgyhogy ehhez gratulálunk, és reméljük, hogy lesz, akivel megosztani, és ha nem, edd meg, mint te.
3: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Mi is köszönjük szépen. És akkor legyen egy csodaszép napod, és még regisztrálj, próbálkozz még, hogy egyszer legközelebb úgy tudjál elvenni minket, jó?
3: Igen, az biztos.
2: Most nagyon fontos, hogy ha már annyi mindenki mással kell veszekedni, legalább magunkkal ne veszünk össze, ha nem muszáj, mert nem jól jövünk ki belőle. Köszi, hogy itt voltál, Laura, szép napod legyen.
3: Én is köszönöm.
2: Szia.
1: Köszi, szia, szép napod, szia.
0: Gratulálunk az Endívó nyertesének! Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát! Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: gratulálunk a Laurának. A lényeg az, hogy ez most teljességgel nem jött össze, de annyira őszintén elkezdett beszélni, és olyan jól beszéltetted, Cili, hogy egy kicsit úgy belefutott a saját csapdájába, de van ez így. Néha magunkkal a legnehezebb.
1: Általában magunk a legnehezebb. Endre úgy szerette volna mondani, hogy sajnáljuk, hogy Laurának nem jött össze, de örülünk, hogy a csomag az övé, és gratulálunk Szirinek, aki megnyerte ezt a játékot. Mindegy, jó, majd akkor nem baj, másképp. A lényeg az, hogy hírek jönnek 8-kor, utána folytatjuk, maradjatok.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás. Rádió Gaga.
4: Reklám.
5: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
7: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
8: Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, sávrolók, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Prettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
9: Pizza?
10: Ham.
9: Burger?
10: Ham.
9: Napi menü?
10: Ham.
9: Girosz?
10: Ham.
9: Éhes vagy?
10: Ham. Kattalj rá a kajára!
11: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécsert, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Csupán összeesküvés elméletnek nevezte és határozottan visszautasította Soning Grindiano APSZED elnöke azokat a vádakat, amelyek szerint román politikusok amerikai segítséggel mozdították volna el a tisztségéből Ilie Bolozsán volt miniszterelnököt. A jövőben ingyenesen parkolhatnának a fogyatékossággal élő személyek a nyilvános parkolóhelyeken is, amennyiben a számukra kijelölt helyek már foglaltak, derül ki egy új törvénytervezetből. A következő órákban végig tiszta marad az égbolt. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Egy táska egy esély címmel indított tanszergyűjtést az erdélyi Roma Koordinációs Iroda, hogy a mély szegénységben élő gyermekek iskola kezdését segítse. Erre jó állapotú használt vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és komplett tanszercsomagokat várnak. A felajánlásokat, beleértve a pénzbeli adományokat is szeptember 30-áig fogadják Sepsiszentgyörgyön, a Körösi Csoma Sándor utca 5 szám alatti irodában hétköznapokon reggel 9 és délután 2 óra között. Csupán összeesküvés elméletnek nevezte és határozottan visszautasította Sorin Grindiano, a PESZEDE elnöke azokat a vádakat, amelyek szerint román politikusok amerikai segítséggel mozdították volna el tisztségéből Ilie Bolozsán volt miniszterelnököt. A politikus a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Ilie Bolozsán bukását nem a háttérhatalmak, hanem a lakosság elégedetlensége és az elégtelen kormányzás okozta. Sorin Grindiano egyúttal tisztázta pártja álláspontját a közelgő parlamenti voksolás kapcsán is, leszögezte, hogy a PESZEDE nem fogja megszavazni Szigfrid Moresán kijelölt miniszterelnök kormányát. Csaknem 14%-kal csökkent a vidéki agropanziók vendégforgalma Romániában az idei év első felében, derül ki a hivatalos statisztikai adatokból. Ez a visszaesés több mint háromszorosa egyébként az országos turisztikai átlagnak, ami a Krónika szerint rámutat, hogy a klasszikus falusi idill önmagában ma már nem elegendő a turisták bevonzásához. Az erdélyi vendéglátók tapasztalatai szerint a látogatók a szállás és a házias ételek mellett ma már konkrét szervezett élményprogramokat keresnek. Egyébként a külföldi vendégek száma minimálisan nőtt, az agrópanziók viszont továbbra is a belföldi piacról élnek. Idén több mint 93%-ban romániai turisták szálltak meg ezeken a helyeken. A jövőben ingyenesen parkolhatnának a fogyatékossággal élő személyek a nyilvános parkolóhelyeken is, amennyiben a számukra kijelölt helyek már foglaltak, derül ki egy szenátus elé terjesztett törvénytervezetből. A kedvezmény természetesen nem vonatkozna azokra az övezetekre, ahol a megállás vagy várakozás amúgy is tilos. A javaslat kezdeményezői kiemelték, hogy a jogszabály módosítással nem új privilégiumokat akarnak teremteni, hanem a meglévő jogokat szeretnék gyakorlatban is valóban használhatóvá tenni, mivel ezek a helyek sokszor kevésnek bizonyulnak, vagy illetéktelenül foglalják más autósok.
4: Egyetlen gól döntött Gyergyó Remetin, ahol a címvédő gyergyói hoki klub Brenz Orbán találatával 1-0-ra legyőzte az Újpestet. A Csíkszered a sorozatban harmadik győzelmét szerezte meg, miután hazai pályán 3-1-re felülmúlta a dunaújvárosi acélbikákat. Háromszéki ágyusok 3-1-es vereséget szenvedtek a DVTK Jegesmedvéktől, míg a Brassó idegenben 5-2-re nyert a Deac ellen. A vasárnapi forduló kiélezett párharcokat hozott, a 4 mérkőzésből 3 is legfeljebb 2 gólos különbséggel zárult. Görögország története során először győzte le Németországot, Dimitrios Korbelis góljával 1-0-ra nyert Augsburgban a Nemzetek Ligája második fordulójában. Jürgen Klopp így 2 mérkőzés után 1 ponttal áll a német válogatott élé, míg a görögök 2 győzelemmel kezdték a sorozatot. A tegnapi játéknapon Hollandia 2-1-re nyert Szerbiában, Portugália ugyanilyen arányban győzött Norvégiában, Dánia pedig 2-0-ra verte Walest. Ausztria 3-1-re múlta felül Koszovót, Írország 3-0-ra nyert Izrael ellen, míg a Gibraltár Andorra 0-0 és a Litvánia-Azerbajdzsán találkozó 1-1 lett.
15: Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban nagyjából 5 és 16 fok közötti értékekre számíthatunk, végig tiszta lesz az égbolt. Ugyanakkor csapadékra sem kell készülni, délután legtöbb 19 fok lesz. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
16: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Jó reggelt, 8 óra elmúlt, most már néhány perccel, úgyhogy ki az ágyból, és törjétek ki a csipát a szemetekből, mert menni kell, dolgozni kell, menni kell iskolába, kell és egyetemre is, ki ahova szeretne, éppen vagy éppen kell. A Dósa Húsüzem felajánlásával termékcsomagot sorsolunk ki ebben az órában, folytatódik az igaz vagy hamis játékunk, még egy icipicit Nagy Endre és Berecki Szilvia mikrofonnál.
1: Még egy icipicit, még néhány órán keresztül, képzeljétek, Berecki Szilvia, akit hallottatok, már most így pörögs, még kávét nem ivott, csak félig, én Nagy Endre lennék, és hát lassan egymás tempóját felvesszük, ha minden jól megy, Kaigo és Éva Max óra elején ők dalolnak, itt a Whatever.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nem

0: Martin Garrix és Ed Sheeran, ez volt a Repeat It, ismételjetek velünk, lehetőleg helyesen. 8 óra 11, folytatódik a hétfő itt a hármas szabályban a Rádió Gagán. Jó reggelt, sziasztok, írja nekünk Gyuri, neked is üdvözlet. Azért pontosítottunk, hogy egy Universal 650-esről van szó, a Dezső jó kis román traktoráról. Ez nagyon fontos volt, nagy véletlenül átkereszteljük. Például utolsz traktornak, mert az már nem UTV, mert korábbi már a Comic Stadium város volt. Brassó, jó? Vissza a Rokmanac írja, hétfő már megint, és olyan smiley-kat rakott, hogy nekem is majdnem megjött az életkedvem tőle.
1: A Smiley-tól egyáltalán úgy hétfőre? Jó, hát igen, akkor köszönjük szépen Rokmalasznak is, bocsánat, csak közben olvasunk, vagy másodottam még két SMS-t ide. Azt írja nekünk egyik hallgatónk, hogy szép öreget kívánok nektek, én is tudok egy versiket adni, hogy idős bácsikától tanultam. Minden zár, balra nyit és jobbra zár.
0: Aha.
1: Ez nem de, úgy van, hogy minden csavar?
0: De igen, ezt is megkaptuk, nézd meg, ott van, nézem, hogy ki írta azt az üzenetet. Lóri írta meg nekünk, hogy minden csavar, minden zár, balra nyit és jobbra zár, úgyhogy ő a helyes, ártatlan kisfiús verziót írta.
1: Nekem a másik is tetszett. Valamiért az is vagány volt. Közben még Attilának is jó reggelt kívánunk, illetve, bocsi, egy kicsit így keresgéljük a helyünket, egy picit káosz lett az SMS falunkon, mert drága Atta barátunk nincs itt, és ilyenkor nagyon hiányzik, mert azon tudjuk, hogy mit kell kezdünk ezzel az egészen. Na, Zsolt azt írja nekünk. Minket az iskolában anno 45 éve úgy tanítottak, hogy melyik nap 30 napos és melyik 31, hogy visszatérjünk egy picit az első gondolathoz, hogy volt egy mondókánk, ez az Apius and No, igen, ezt megbeszéltük, április, június, szeptember, november. Volt, aki úgy tanulta meg, hogy ökölbe szorította a kezét, a kézfején számolva a bogokat és a bok közötti süllyedéseket. A bogok 31 naposak, a süllyedések február kivételé a 30 naposak. Ez is egy metódus volt megtanulni könnyen. Nekem a mondóka ment, most, hogy 50 évesen is cseng a fülemben, ahogy a tanítónén tanította. Ezt, amíg létezem, észben tartom. Szép napot kívánok nektek, Zsolt. Köszönjük szépen, drága Zsolt. Igen, összegezte, szépen leírta rendszeresen, hogy ez mit is jelent.
0: Pontosan igen, ez egy ilyen örökre megmaradó jó kis bölcsesség. Persze akkoriban 45 éve azt írta nekünk Zsolt, akkor járt ő iskolába. Akkoriban nem úgy volt, hogy mikor nem figyelted oda a tanítónéni, elővetted az érintőképernyőt és megnézted a Google kalendárt, és akkor az megmondta, hogy melyik hány napos, hanem tényleg nem ártott az alap dolgokat tudni. Ma már egyébként azt figyeltem meg, hogy már az is kihívás, főleg elemista korban, egyszerűen nem tanulják meg a mánusos órát leolvasni, az analóg órát. Tehát annyira a digitális órakijelzőköz vannak már szokva, hogy ránéznek egy ilyen rendes régi fajta karórára, vagy a falon egy ilyen mánusos órára, és kell egy kicsi processzálási idő, ameddig a helyre kattannak az információk.
1: Ezért ki a hibás? Ezért a diákok a hibásak? Vagy ki a hibás ezért?
0: De egyáltalán hibás kell legyen bárki, nem csak egy fejlődésről van szó.
1: Hát én nem. Tehát azért szerintem mánusos órát az egy picit így az általános műveltséghez tartozik, nem? Vagy nem is tudom, hogy az általános műveltséghez tartozik. Szerintem ez az alap koncepció kéne legyen, hogy egy mánusos órát le tudsz olvasni. Azért egyezünk meg, nem egy atomfizika.
0: Igen.
1: Hát hogy tudod, olyan nagy mánus mutat a percet, 60 percet, és a kis mánus mutatja az órát. Tehát azért nem kell olyan fejjel falnak futni ahhoz, hogy ezt meg tudja tanulni az ember.
0: Ahhoz képest nekünk a cserkészeten azt tanították meg, hogy az égtájákat hogyan kell betájolni, úgyhogy mánusos órával, s a nappal meg lehet oldani, plusz a kis mondókával. Na. Úgyhogy az már egy egészen másik szint.
1: Így van, nem baj, majd egyszer segítséget fognak kérni tőled azok a fiatalok, akik elvesztődnek a sivatagba. Mondjuk nem tudom, hogy ők is te hogy fogsz oda kerülni, de ez egyszer nagyon jó sztori lesz, majd
0: hidd el. Ahhoz egyszer az kell, hogy én is el legyek veszve, és akkor már baj van.
1: ezért mondom, így van. Atta megérkezett, azt írja, hallgatlak, azért szenvedtek, de nagyon tetszik, holnap reggel leszek. Hogy szeretünk téged, drága úriember, hogy jó utat, na, mindegy, hozta haza a Dubát épségbe.
0: A Dubá és Szent Györgyre találkozunk mindjárt.
1: na.
0: Közben pedig kedves is ír nekünk, azt írja, hogy igaz, nem versiket, de tanulni lehet belőle, nem kell ide, időjóslás, nem kell ide, nem tudom, kiteszel egy követ az udvarra, ha vizes esett, ha havas havazott, így tovább. Hajrá, fiúk, köszönjük szépen. Az életbölcsességek gyűjteményét ma úgy néz ki, hogy összerakjuk közben. Jön nekünk a Sugarloaf, és a hajnalig még van idő, mindjárt folytatjuk.
2: Mindenről

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort is a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu.

0: Mázonit.
1: Hát mehet country énekestek, de ezt rólad meg úgy, hogy befogod az orrodat is közben, és akkor
0: Mázonit.
1: Jó lesz, ez az. Még egy bentyút a kezedben, úgyis playback van, nem fontos, hogy nem tudsz rajta játszani.
0: Ja, nagyon. 8 perc, a fél 9, jó reggelt. Gyuri ír nekünk, napkelte Gráznál. Üdv, Gyuri. Köszönjük szépen, hogy Gráznál. Hát mondjuk igen, most Kátik egy kicsit nyugodtabbra van. Azt írja nekünk Kati, hogy sziasztok, egy kis lesifotó Sepsiről, szép napot, kaptunk néhány fotót a tegnap a Dumadubáról. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, illetve mindenki, aki arra fele járt, biztos, hogy a kollégák nagyon jó fejek voltak. Nagyon bízom benne. Azt írja nekünk közben Levi, hogy egy keresztrejtvény megfejtőknek is volt egy kis mondat, és akkor ezzel lezárjuk majd a témát. A két jegyű római számok megjegyzésére, ugye az L az 50, C a 100, D az 500 és az M az 1000, ez volt a lacidom.
1: Ez nagyon jó. Hogy miért nem hamarabb mondták ezt?
0: De azzal, hogy megtanulod azt, hogy lacidom, azzal nem tudod megtanulni azt, hogy L az 50, a C a 100, a D az 500, az M az 1000.
1: De a sorrendet tanultad meg ezzel, hogy növekszik növekvő sorrendben, és akkor így már valamennyire eligazodtál. Ja. Tehát ez így valamennyire érthető.
0: Jó, hát akkor igazából használhatunk. Mikor lehet használni ilyen római számos benneteket? Keresztrejtvényeztél mostanában?
1: Mostanában nem, de valamikor igen. De egyébként a római számokat tanítják. Még azt hiszem, hogy elemi osztályokban, talán valahol ott negyedik osztályban előkerülnek a római számok.
0: Te figyelj, még mindig van latin óra szerintem suliban, úgyhogy miért ne tanítanák a római számokat is ugyanúgy, kb. Ugyanannyira elavult a kettő.
1: A latin tanárnak jelentem, hogy az osztály létszáma XCLM, ebből hiányzik vonalka.
0: XCLM. Jó, sokan vannak abban az osztályban, Tendre. Jó, sokan vannak. Igen, de amúgy sem volt helyes, amit mondtál, csak szeretnék szólni. Én amúgy nagyon szerettem a római számokat, képzeld el, csak azért, hogy kicsit kötekedjek, én amúgy nagyon bírtam, meg egy csomó mindent számoltam, és amúgy viszont megcáfolnám magam, nem elavult a római szám, mert azért jó megtanulni, például történelemből vagy ebből abból, mert ő rengeteg vagány kis emlékműre római számok vannak felírva az évszámok, meg egy csomó minden szám. És szerintem ez nagyon gizda, hogyha valaki tud római számmal számolni.
1: És akkor nem úgy történelem, nem azt mondja, hogy hatodik Lenin, ugye, mert Vladimir Iljics, rövidítve, és nem azt mondja, hogy negyedik Sztálin, mert Josif Iszárjonovics. Akkor nem téveszed össze azt, ahol a betűk vagy a monogramok vannak, és azt, ahol a számuk. Szóval fontos.
0: Pontosan. Úgyhogy egy hasonló komoly témával szeretnék egy icipicit tovább menni, hogyha nem haragusztok, ugyanis képzeljétek el, tegnap olvastam a történetet, nagyon jó, nagyon szerettem. Vodkát ivott egy italboltban, majd álomra szenderült a dobozokon egy majom.
1: Egy majom. Egy rendes? Majom. Monkey majom?
0: Igen. Majom, igen. Indiában történt mindez a dolog, úgyhogy egészen elképzelhető, hogy amúgy ez ott meg tud errefele történni. Igen, valahogy így akartam én is elkezdeni amúgy a témát, de nagyon szeretem a címet, és így egyből belefussak, hogy hát azzal nincs semmi furcsa, hogy valaki bemegy egy üzletbe, vodkát iszik, és ott elalszik. Vagy hogy mondjam, tehát azért szerintem egy Galac megy egy kis településen, ez meg tud történni. De hogy egy majom csinálja, képzeld el, tehát hogy ott állsz az üzletben, és egyszer csak megérkezik az elvtárs, és azt mondja, hogy egyenesen az italpolthoz, vagy az ital mihez polchoz megyek, és akkor ott keresek valamit. Állítólag, bocsáss meg csak gyorsan, állítólag próbálták kihesegetni, hogy menjen ki, még mielőtt neki fogod piálni a majunka, és most, hogy nem, azt elkapott egy vodkás üveget, meghúzta, elaludt.
1: De azt mondják, hogy a majom például, és ezért is mondják, hogy valaki majmol valakit, mert jó az utánzásban. Azon kezdtem gondolkozni, hogy vajon ez a szerencsétlen kis állat, ez vajon kitől tanulta ezt, amit ott elművelt, mert elképzelhető, hogy az evolúciós ágon ugye az unoka öcséi, akik mi lennénk, főemlősök, már mutattunk példát ilyen szempontból. Tehát valahonnan ő is szedte az ötletet, és elképzelhető, hogy nálánál állítólag fejlettebb egyedektől szedte össze ezt az egész stikát. Megnézzük meg ezt a coki sztorit, közben zenét hallgatunk. Shepherd jön, itt a Coming Home.
2: Mindenről

0: Shepherd és a Coming Home fél 9 másodperceken belül a hétfő reggelben. Ott tartunk, hogy egy indiai majomra itta magát. Nem kellett különösebben nagyon dolgoznom rajta, mert természetileg is adva volt hozzá a kromoszóma száma. De én azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy nem erre gondolt József Attila, amikor megírta Indiában, hol éjjel a vadak című kezdetű versét. Pont. Másrészt pedig még szerencse, hogy itt csomagolt pia volt. Tehát, hogy itt azért nem lehetett csak úgy, gondolj bele, hogyha nálunk...
1: Milyen van még?
0: Hát nem, de gondolj bele, hogyha nálunk téved be Székelyföldön egy pálinka főzdébe.
1: Belesik a cefrébe?
0: Ahol mindenütt dézsába, óriási nagy nylon bidonokban, mindenfélében, össze-vissza, különböző nehézség nélkül. Már maga az egyébként, hogy volt annyi kézügyessége, tudta, hogyan kell egy palackot megbontani, az már óriási becsületére válik.
1: Ez így van, tehát nekem ez lepett meg a legjobban. Képzeld el, hogy leült, és elvette vodkás üveget,

0: helyzet, és azért vágod látszott, hogy tudom, hogy
1: működik
0: egy bánka fizet. És akkor ott ül Vlad, ott ül János bácsi, és ott ül egy majom, aztán ott ül valamelyiknek meg a felesége. Szerintem ez egy normális élethelyzet Romániában egy pálinka főzdében.
1: De már elképzelhető, hogy ez a gondolat bekerült már néhány szóra. Azt akarom mondani, hogy hangzott el már olyan székelyföldi pálinka főzdé, vagy melyik majom felejtett el rakni a tűzre?
0: Látod? Erről van szó. Úgyhogy ezért mondom, nálunk ez nem furcsa. Én nem tudom, Indiában ez miért lett ilyen világsztori. Hát nálunk ez mindennapos, csak hát nem ugyanazok a majmok élnek itt. Nagyon szeretem, amit ír az egyik portál. Azt írják, hogy a felvételeken sokan jót szórakoztak, de van egy komoly oldala is ennek, ugyanis az alkohol nem természetes és nem biztonságos anyag a vadállatok számára. A részeg állat pedig könnyen megsérülhet, vagy konfliktusba kerülhet az emberre.
1: Így van. A részeg állat. Az nagyon könnyen konfliktusba kerül. Aztán nem beszélve arról, hogy ha részeg majom kerül konfliktusba valakivel, abból aztán nagyon könnyen akár tetlegesség is lesz. És hát persze, különböző legendák vannak, hogy a pálinka főzde mögül, a nem tudom milyen cefét felszedték a tyúkok, s minden aludtak, s aztán felébredtek, stb.
0: Hát
1: olyan horror sztorik vannak, olyan is van, hogy a pálinka főzde környékén, vagy akár háztájon kiöntött a pálinkás vagy alkoholos medgyet, felszedték a csirkék, vagy a tyúkok, minden aludtak, várjál. A gazdasszony azt hitte, hogy itt annyi kámperc a tyúkudvarnak, és gyorsan mind megtépte az összeset, hogy ne menjen kárba, legalább a túlú, és akkor estére mind felébredtek a csóri tyúkok.
0: Jézusom, de nem árna. Komolyan, nagyon jó. Hát akkor várjuk az első meglökött egy részeg medve sztorit Székelyföldön. Nem, ez ilyen jó. Hát képzeld el akkor, hogyha a medve megrészegedik, vagy akkor igazából bármelyik állat meg tud csicsenni.
1: Amúgy igen.
0: Hát én már láttam kutyát lődörögni.
1: Én láttam, talán pont a National Geographic gyűjteményében van egy ilyen videó, hogy ilyen erje gyümölcsből beesznek a zsiráfok. És gondolj bele, hogy van egy ilyen kb. 4-5 méteres nyakad, és ugye kicsit elpunyulsz az alkoholtat. Nagy, egyszerűen úgy lógnak, mint az én elhanyagolt muskátliaim, mikor nincsenek meglocsolva. Tehát egyszerűen
0: Igen,
1: egyszerűen nem, és ugye a fejének a súlya viszi le, és akkor így szépen így tudod, így zsiráfol.
0: Jézus. Szünetben meg kell néznem aztán ezt a videót. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Na hát vannak ilyen hasonló sztorik, óvatosan az alkoholla, természetesen főleg, hogyha majomnak képzeljétek magatokat. 0-30-50-88-88 játszunk mindjárt, mert hogy igaz, hogy hamis játékunk folytatódik.
2: Székelyföld velünk éket.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon? A szemed a lélek tükre. De láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az iriszedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült. Vedd fel a kapcsolatot a Szent Györgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465-ös számon, és már kattan is a kamera.
3: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
2: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
4: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgáskeresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
5: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
0: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: játékunk van, igaz, a hamis játékunk, úgyhogy nézzük, ki lesz a következő játékosunk, akinek adunk egy vagány nyereményt.
1: Így van, a Dósa húsüzem nagyszerű finomságcsomagja lehet a Timeáé, ha meghallja ezt a hívást és megtalálja így ebben a korai órában a zöld gombot az érintő képernyőn, utána jó formán csak rá kell vágni, hogy igaz vagy hamis, és lehet örvendeni a nyereménynek.
2: Hello.
1: Jó reggelt, Timeához van szerencsénk?
2: Jó reggelt, igen.
1: Szia Timea, a Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk, megörvendeztetnénk egy nyeremény lehetőséget.
0: Jó reggelt, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
0: Szia Timea, mit csinálsz, hogy vagy?
2: Hát pont be vagyok a munkában.
1: Már a munkában. Mi ez a munka, hogy ilyen korán kell kezdeni?
2: Na, postás vagyok.
1: Az nagyon-nagyon fontos munka. Köszönjük
0: ben
1: a szolgálatot.
0: Így van, bent dolgozol a postán, vagy te vagy, aki kiársz, és akkor kiviszed a leveleket, meg a csomagokat?
2: Én vagyok az, aki sétál, igen.
1: Aki minden házszámot, minden egyes kaput, minden egyes kutyát, mindent ismersz.
2: Persze, mindent, ami mozog.
1: Ami mozog.
0: Figyelj, Timea, nekem van egy gyors, ilyen praktikus kérdésem, hogy még mai világban is úgy működik, hogy minden kaputelefonhoz van kulcsod külön? Vagy ez most már ilyen kódos, vagy hogy megy ez? Tehát mindenhova van külön?
2: Mindenhova van. Szóval olyanok vagyunk, mi is, mint a börtönőrök, tele vagyunk kulcsokkal.
1: Annyi, hogy nem tudjátok el, hogy ki mehet kis, ki nem, de ez már egy másik vonatkozása a munkának. Még nem zártál be soha senkit lépcsőházba, gondolok.
2: Nem, sőt, zárottam még... be.
1: Na, az a fontos.
0: Na, ez a lényeg, így van. Na figyelj, Timea, van egy vagány kis feladványunk, el kellene döntsd, hogy igaz vagy hamis, és hogyha sikerül, akkor nagyon-nagyon jó nyereményed lesz, jó?
2: Rendben.
0: Na, így szól az állítás. Igaz vagy hamis? Az egy elektromos autót otthoni hálózati konnektorból is lehet tölteni.
2: Igaz,
0: persze, hogy igaz. Hát ez nagyon határozott volt, így van. Kicsit lassabban.
2: Minden csak három legyen.
1: Így van. Így is, úgy is ki kell fizessük, az az igazság.
2: Persze, hogy igen.
0: Pontosan, egy kicsit lassabban lehet tölteni természetesen, de igen, lehet. Lehet otthoni hálózaton is keresztül. Képzeld el, hogy még egy gyors kérdés, vegetáriánus vagy-e, vagy szereted a húst?
2: Szeretem.
0: Szereted. Azért, mert nagyon fontos ez a nyereményhez, ugyanis a Dósa húsüzem felajánlásával nyertél egy vagány kis nyereménycsomagot, mindenféle földi jóval, husival, sonkával, ezzel-azzal, úgyhogy jó étvágyat kívánom majd hozzá.
2: Jó, köszi szépen.
1: Úgy néz ki, hogy megörventél neki, hogyha a családnak is jut belőle, akkor talán úgy még nagyobb örömmel lehet elfogyasztani. Gratulálunk, Timea, a szép napod legyen. Szia, szia.
2: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Szia.
0: Szép napot, szia, Timea.
3: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. 3.

0: Szilvának nagy-nagy köszi, hogy játszott velünk, és felvette a telefont, illetve óriási nagy jó munkát kívánunk neki a mai napra. Legyen sok kézbesítés és sikeres kézbesítés, és kellemes pillanatot szerezzen az embereknek, mint postás. Én nagyon szeretem a postásokat, és óvatosan a kutyával.
1: Így van, és én remélem, hogy mindig az emberek, mikor meglátják a postást, akkor megörvendenek neki. Bár most már inkább többször jön villanyszámla, mint nyugdíj készpénzben, tehát a világ az változóban. Érkeznek a hírek változatlanul egészkor, azaz mindjárt 9-kor itt a Gagán. Utána jövünk vissza, lesz még nyeremény majd következő órában is.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Hospitárul alkalmazásokon keresztül. Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
4: Reklám. Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy, Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
8: Függönyök, sötétítők, római rulók, pliszék, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
9: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom.
10: Ez nem álom, ez a Bege Resort.
9: Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
11: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka.
12: Bodor.ro.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
13: Társadalmi célú hirdetés.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Siegfried Morasan kijelölt miniszterelnök levelet küldött a miniszterjelölteknek, amelyben rögzítette a feladatokat és az elvárásait. A nyugati világban egyre növekszik a félelem a mesterséges intelligencia gyors terjedésétől, tájékoztat a Politico. Enyhe időjárás várható a napokban. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala értesíti az adófizetőket, hogy a második fél évre megállapított helyi adókat és illetékeket szeptember 30-áig késedelmi kamat nélkül lehet befizetni. Szeptember 29-én és 30-án kedden és szerdán a hivatal adóbegyűjtő pénztára hosszabbított órarenddel működik. Reggel 8-tól este 6 óráig fogadja az ügyfeleit. A helyi adók és illetékek a giseo.ro országos elektronikus fizetési rendszeren keresztül is befizethetők egyébként. Siegfried Morasan kijelölt miniszterelnök levelet küldött a miniszterjelölteknek, amelyben rögzítette a feladatukat és az elvárásait. A szakbizottsági meghallgatásokra ugyanakkor ma és holnap kerül sor, míg a Morasan kormány beiktatásáról szerdán dönt a parlament. A kijelölt kormányfő átlátható, fedhetetlen kormányzást ígér, emellett pedig kiemelte, hogy nehéz gazdasági és biztonsági helyzetben veszik át az ország irányítását, ezért a törvények egyenlő alkalmazását, a bürokrácia csökkentését, valamint a közpénzek szigorú takarékos kezelését várja el a leendő miniszterektől. Nem utolsó sorban aláhúzta, hogy az adó az emberek munkájának gyümölcse, éppen ezért nem szabad felelőtlenül kezelni. A Tulcsa megyei hatóságok tegnap este roalert riasztást adtak ki a megye északi részére egy légtérbe behatoló eszköz miatt. A lakosságot figyelmeztették, hogy az ukrán határ közelében légi célpontokat azonosítottak, és arra kérték őket, hogy vonuljanak mi hamarabb biztonságos helyre. Mint később közölték, a Védelmi Minisztérium radarrendszere Kilyávekétől északra Ukrajna területén észlelt egy légi célpontot a helyzet nyomon követésére a 86-os Borcsa légibázisról. Két F-16-os vadászgépet küldtek fel. A légi célpont ugyanakkor behatolt Románia légterébe, a határ mentén haladt tovább, majd körülbelül 10 perc elteltével Szomova település közelében eltűnt a radarokról. A nyugati világban egyre növekszik a félelem a mesterséges intelligencia gyors terjedésétől, a Politico friss közvéleménykutatása szerint. A felnőttek többsége az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában is a fejlesztések azonnali leállítását vagy lassítását támogatná a kockázatok csökkentése érdekében. A 6 vizsgált országban a megkérdezettek több mint fele úgy véli, hogy legalább mérsékelt kockázata van annak, hogy a technológia az emberiség pusztulását okozhatja. A többség emellett inkább a munkahelyek megszűnésétől tart, és az óvatosságot részesíti előnyben, még akkor is, ha emiatt saját országa lemaradna a globális technológiai versenyben. Ugyanakkor országonként a felnőttek mindössze 30-40%-a foglalt állást a fejlesztések folytatása mellett a jelentős előnyök elérése érdekében. Enyhe időjárás várható a következő napokban az országban, a legmelegebb a nyugati és délnyugati ország részben lesz, ahol a csúcsértékek a 24-25 fokot is elérhetik. A nappali kellemes hőmérsékleti értékek mellett viszont szélre is kell számítani. A délkeleti régiókban sárga jelzésű riasztás van érvényben az 50-70 km/h széllökések miatt, míg másutt mérsékeltebb szél várható. Az éjszakák is fokozatosan enyhülnek, bár Erdély keleti részén továbbra is hűvös időre kell számítani a hajnali órákban. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Lám-lám, 9 óra is elmúlt már a hétfő délelőttben, és még mindig itt vagyunk, még mindig semmi bántódása nem esett senkinek, nyereményünk is van erre az órára, az ökkenőmentes hétfőhöz ez is jár. Autoworkshop, egy gumicsere vagy futószögállítást ajánlott fel, úgyhogy valaki szerencsés megnyerheti egy igaz vagy hamis válaszért. Ketten vagyunk továbbra is, Berecki Szili és Nagy Endre, van még 2 óránk a reggeli műsorból.
1: Így van, folytatjuk, és nagy szeretettel várunk titeket is SMS falunkra 0735488888. Micsoda dal, így óra kezdőnek jön a Bagosi Brothers Company, és az olyan ő, ezzel fogjuk indítani a műsor második felét.
2: Ez a hármas szabály,
3: a maga nemében páratlan.
4: Olyan ő, hogy megáll az

0: Micsoda hangulat, kérem szépen, Csico, jó riszálós. DJ Gozsá, Jason Derulo és Melody, ez volt a Mi Csiko. Egy vadonatúj dal, amúgy egy óriási nagy ilyen, hát ilyen TikTok dal lett belőle, mert megtanulták, van erre egy koreográfia, képzeld el, amit Jason Derulóik táncolnak a koncerten, és akkor felhívnak random embereket, akik tudják onnan a nézőtérről, és akkor nagyon fancy ez az egész dolog. Na, visszatérve kicsit ide hozzánk, mert talán ezt jobban szeretjük, és többet is tudunk foglalkozni ezzel, ugyanis folytatjuk a témát. Tehát arról volt szó, ugye, hogy vodkát ivott egy üzletben egy majom, aztán elaludt a dobozokon, és nem nagyon tudták, hogy mit csinálják vele Indiában. Nem akarunk természetesen sokat foglalkozni ezzel, ez egy kis ilyen színes cuki hír volt, vagy nem tudom mennyire cuki is a ma reggel. Azt írja közben nekünk az egyik hallgató, hát ez hírértékű, köszi szépen az iróniát. Itt nálunk hajnali 5-kor a kocsma előtt már részegek a polgárok is, úgyhogy a kocsma még kisen nyitott. A törzsvendégek viszont már a kirakat másik oldalán vannak részegen, mert ők még haza sem mentek. A legjobb, hogy mindkét kategória az ablakon keresztül mutogat a másiknak, hogy néha majmok a ketrecben. Uh-huh. Igen, értjük a vicces üzeneti részét, de értjük ennek a nagyon komoly oldalát, és sajnos ezt még mindig ott kell éljünk, és abban kell éljünk, hogy ez rendszerint városokon, falvakon egyáltalán nem válogat, hanem mindenhol tele van ilyes, mivel, és ez nagyon-nagyon szomorú, borzasztó szomorú.
1: Így van, és ennek van azért egy komoly oldala is, mi itt most elmosoljuk ezt a hírecskét, de attól még el van, ami tényleg nem vicc egyáltalán. Itt még írja nekünk Árpád, ismeritek az evolúciós elméletet, hogy a majom lemászik a fáról, és szól az asszony neki, hogy nehogy négy kézláb menjél haza. Igen, mi is ezt az analógiát majom és majom között, és nem akarjuk tényleg az állatokat megbántani azzal, hogy ilyen embereket hasonlítunk hozzájuk. Ezt szeretném
0: igazából
1: a végére jó, még ide tenni az állatvédők és a magunk nyugalmáért is. Közben még itt mondókáztunk a reggeliben, egy még gyorsan idefér, különböző gyerekmondókák, amikből megtanulunk egy-két dolgot. Balázs írja, hogy minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya.
0: Aj, de jó!
1: Archimedes nagy ez... törvénye, ugye?
0: Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Kicsit miért? Bajban lettem volna, ez rám hagyod.
1: Nem ismered ennek a csárdás verzióját?
0: Nem. Vagyis nem tudom.
1: Hogy Archimedes az öreg kis angyalom, stb. És akkor el lehet az egészet énekelni.
0: Aj, de, igazadon, igen. Csak nem jutott eszembe hirtelen a neved, mert rég volt az a matek, rég volt, rég ültem kádba, inkább maradjunk ennyibe. Lehet ez volt a bajom. Jó, hát elengedjük a mondókákat, és elengedjük ügyesen a majomkát is. Habár egy picit szerintem, és hogyha te is benne vagy, akkor maradjunk egy kicsit ilyen kereskedelmi vonalon, ugyanis találtam egy egészen izgalmas kis dolgot, ugyanis mennyire folyásolja be a turizmusunkat, a kirándulásunkat, a látogatásunkat a helyi és az aktuális üzletlánc és az üzletláncoknak a felhozatala, legyen ez most külföld, vagy más város, vagy más település. Egyáltalán, ha valahova elmegyünk, miért kell mindig abból az adott üzletből valamit hozzunk, mert hát az csak ott kapható. Lehet, hogy a fél család nem szereti a bulgár rahátot, de mikor hazajövünk, akkor mindig kell hozzunk egy doboz rahátot, mert hogy az mégiscsak Bulgáriából van. Tehát, hogy ez miért van ennyire, miért üti ki így mondjuk a turizmus, vagy a kirándulásnak a biztosítékát, hogy elmegyünk, oké, de egy délután a helyi üzletbe, hát olyan kofolát nem lehet kapni semmi, sehol, mint Szlovákiába például, és a többi, és a többi.
1: De igen, megvan, sőt, amikor tavaly előtt itt voltunk, akkor ezen a sarkon volt egy bolt, most miért nincs itt? Innen kezdődik mindjárt az érzelmi elvárás, hogy mi 24 hónap múlva visszatérünk, és hogyha a mi kedvenc kisboltunkban nem ugyanarra a sarokra van feltéve a burgonyapehely, vagy nem ugyanabban a hűtőben van a fagyasztott kolbász, akkor fel vagyunk háborodva, hogy velünk itten kitoltak, kérem szépen. Mint hogyha az a bolt azért létezne Bulgáriában, vagy Görögországban, hogy a 24 évente egyszer betoppanó én mindent ugyanott megtalálja. 0735488888. Külföldi vásárlási szokásaink is, irreális elvárásaink. Mindjárt listázunk még néhányat, írjatok addig ilyen kalandokról is.
2: Mindenről

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Daddy's Dreams és Bad Dreams, rossz álmok, kérem szépen 20 perccel 9 óra után, hát aki még most rosszat álmodik ilyen későn, ott meg is érdem. Csak viccelek. Ne, aludjatok nyugodtan, ha tudtok, ha tehetitek, aludjatok nyugodtan, egészen ameddig csak éppen ne, szeretnétek, csak poén volt, igen. Na ott maradtunk el, vagy elindítottuk a témát, ugye, hogy mi a helyzet ezzel a bevásárlós dologgal egyáltalán, miért van az, hogy ha elmegyünk egy adott országba, akkor muszáj valami helyit vigyünk, vegyünk, keressünk. A téma az amúgy onnan indul, csak hogy egy kis érdekességet is mondjunk nektek, ugyanis képzeljétek el, hogy az első olyan szupermarket, Finnországban egy K-szupermarket nevezetű hely, ami ugye hát ilyen szupermarket, ezt olyan lehet másképp mondani, ez egy bevásárló központ, ahol el lehet menni és lehet vásárolgatni, de az első, ami felkerült a TripAdvisoron egy turista látványosságok közé. Mm-hmm. Na kérem szépen, annyian jártak oda, hogy effektív turista látványosság lett a K-szupermarket Finnországban. Csak hogy tudjátok, hogy Helsinkiben ha jártok, akkor ott van egy turista látványosság, ami egy bevásárlóközpont.
1: Igen, ráadásul azért itt van extraság, mert ők jól tudják, hogy nem lehet csak úgy megnyitok egy boltot, csak akkor hűtők egymás mellett, csak aztán a rágógum is, az óvszers kész van, csodálatos, minden rendben van. Egy kicsivel tovább mentek ennél, azért mégis azt mondták, legyen valami spéci, nézzétek meg, az egyik helsinki üzletük például úgy van kialakítva egy épület tetején, hogy tele van mékasokkal. És az ott termelt mézet, wow, az ottani zümzömkék, az ottani mézecskét elkészítik, kedves gyerekek, és akkor abból lehet vásárolni. Na ezért lehet, hogy Helsinkiben felülök egy tökéletesen működő, teljesen környezetbarát zöld villanyos buszra, és átbuszozok a Helsinki másik lakónegyedébe, vagy elmenjek ebbe az üzletbe. Mert valamit kitaláltak, valamit hozzátettél, valami spécit azért mégiscsak összedobtak.
0: Ez egész azért új dolog és azért izgalmas, mert szerintem eddig az volt, hogy nyitottak üzleteket turista látványosságok köré, hogy azt mondták, hogy ha eljön az ember Helsinki, bárhova legyen, Madrid, Barcelona, London, stb. Elmegy oda az ember, akkor ha már ott megnézi a Sagrada Familiát, akkor mellette legyen egy üzletecske, hogyha akar venni egy pohár vizet, vagy egy feles vizet, illetve egy csokit, akkor legyen, ahol betérjen. Most azt mondták erre az üzletesek, meg a marketingesek, hogy ne, legyünk mi azok, amiért idejönnek, és ami konkrétan idehozza őket pontosan ebbe az üzletbe. Szerintem ez amúgy zseniális. Tehát, hogy én azt mondom, hogy fizetésem is annak a marketingesnek, aki ezt kitalálta. Ez szerintem egy nagyon menő dolog, mert ha belegondolsz, akkor mindig az van, hogyha elmész külföldre, elő vagy utóbb biztos egy plázába fogsz kikötni, ha ilyen városi túrán vagy. Biztos 100%.
1: Mennyit változott a világ, gondolj bele. Valamikor még oda kellett a kisboltot megnyitani, ahol volt egy nagyon gyönyörű katedrális vagy nagy templom épület, mert amúgy is jöttek a turisták. Most meg annyit fordult a világ, hogy amikor templomot akarunk építeni, akkor hova építsük, hova van a legmenőbb üzlet? Mert úgyis ott van a legtöbb ember, hát ha hozzánk is betérnek majd. Egy kicsit azért egy elég görbe tükör ez így nekünk, hogyha megnézzük, hogy akkor mégis mi az, ami megmozgatja az embereket, de félre a komolyságát. És persze az egy dolog, hogy valaki nyit egy boltot, mert tudja, hogy úgyis sokan vannak. Amúgy tényleg az volt a jelenség, hogy minél nagyobb turista látványosság van a közelben, annál drágább a feles víz. Tehát, mert úgy...
0: Így van,
1: úgy, ez igaz. Úgy ez is igaz. Tudják, úgy is, tehát ma vannak olyan turista látványosságok, ahol annyian vannak, és mindenki már halszomja, mert a kicsi zászlócskát idegenvezetőt addig követték, ameddig már majdnem teljesen deszhidratálódva vannak, lehetne feltenni a polcra plikkesen, mint a tojásport őket, és akkor persze, hogy megveszik drágábban, mint a repülőtéren. Most ez úgy néz ki, hogy változni fog ez a történet, vagy legalábbis másféle trendet akarnak kialakítani.
0: De látod, ez nagyon jó, hogy ezt így elmondtad, mert hogyha valahova elmész és nem nézel utána az adott városnak, és ott turistáskodni akarsz, akkor bemész egy kicsi üzletbe, és meglátod, hogy 3,50 € a víz. Hallod, valahol itt kell legyen valami látványosság a környéken. Hát valami, úgyhogy fordítsuk ezt az egészet meg. Menjetek be boldog, menjetek egy vizet, kiderül, hogy hol vagytok. Iránytű, kicsit drága, de működik.
1: 25 fejes víznél valahol egy Petőfi szobor kell legyen, vagy minden Kossuth, akár honnan is nézzük. 07 30 54 88 88. Ne kacagjuk el a telefonszámot, mert azért nagyon jó kedv, írjátok meg nekünk, jártatok-e már így, túl drága vizet vettetek-e szobor árnyékában.
2: Mindenről dumálunk.

0: Nathan Doe és Ella Anderson, ez volt a 21 Reasons, mindjárt 21 okot is felsoroltak, 9:27, mindjárt 9:30 a hétfő reggelben, és miért ne így, miután lejárt jóformán a nyaralási szezon, egy kicsit az utazási meg nyaralós traumáinkat összegezzük, pontosabban az idegenben vásárlás kérdése, hogy találunk valami kedvencet, amit tudunk, hogy csak ott lehet kapni, ez is előkerült, és sokszor még az árcímkét sem nagyon nézzük meg, mert olyankor, hát úgyis egy évben csak egyszer vagyunk itt felkiáltással, erre vagy arra tudunk áldozni, és sokszor az is van, nem tudom, hogy ez szerinted, Cili, ez ilyen önszugesztió, ilyen placebo dolog, hogy azt hiszük, hogy ott még az az üdítő is, mintha finomabb, mint amit itthon veszünk. Tehát ugyanaz a márka, ugyanaz az ízesítés, legyen egy citromos, zérós valami például, akár melyik nagy üdítő márkától, és azt mondjuk, hogy ó, ez a görögöknél finomabb, mint nálunk, ebből veszek hármat, még akkor is, ha túl van árazva.
1: Nem úgy van, hogy az alaprecept ugyanaz, de mindenhol másiképp töltik fel? Tehát, hogy minden ország saját magának csinálja az ilyen dolgokat? Azért, hogy ezt én hallottam, én amúgy egy ilyen kólakísérletező gyerek vagyok. Tehát, hogy minden országban, ahol járok, és mondjuk új helyen járok, új országban, akkor megkóstolom a kólát. És akkor megpróbálom összehasonlítani akár az itthonival, vagy akár az összes többivel. Ez van egy ilyen hülye hobbi. De hogy állítólag én ezt hallottam, ugye, hogy mindenhol a saját csapvízükkel töltik fel. Éppen ezért, amilyen az ottani csapvíz, az befolyásolhatja az üdítőnek az ízét. Nos, én ilyet azért szoktam csinálni.
0: Aha.
1: De lehet, hogy akkor csak velem van a baj.
0: De lehet, hogy a külföldi turisták azért járnak ide hozzánk. Mi rosszul tudtuk ezt az egész turizmus dolgot, mert itt a látványosságok. Igen, gondolj bele, hogy zúg az oltvize, zúg bele szépen a kollás flakonba, és akkor attól van ilyen nagyon spéci íze. Minden turista ezért jár hozzánk, lehet, ők se tudják.
1: Lehet, nem, igen, lehet, hogy a miénk a legfinomabb, szerintem nem a miénk a legfinomabb, de amúgy lehet, elképzelhető, abszolút. Én azért azt nem értem, hogy például mindig, szinte mindenki, sőt, mondok nektek egy pontos számot, mert nézzétek meg, hogy van egy, a BBC a Hilton 2026-os jelentése alapján írja, csak azért mondtam el ezt, hogy lássátok, hogy hivatalos izé. Az utazók 77%-a szívesen nézelődik külföldi élelmiszerboltokban. Uh-huh. 77%? Jó, nem 100%, nem mindenki, de 77% az egy óriási nagy szám.
0: Tudod, mi a bajom ezzel a 77%-kal, mikor én is ott vagyok? Pont az, amit ír a BBC, hogy nézelődnek.
1: Nem, igen,
0: mentem vásárolni, ők meg nézelődnek.
1: Ez az, te keresed a kólát?
0: Igen, a kedvencem, aki a gyorsfagyasztott részlegen kinyitja a gyorsfagyasztott hűtőajtót. Az alkalmazottak is imádják ezeket a típusokat.
1: Biztos.
0: Kinyitják a gyorsfagyasztott kaja részlegen az ajtót, hogy jól jöjjön ki a hideg, menjen be a beleg, fontos a hőcsere. Ugye ilyenkor nagyon segít az ételeknek is. És akkor Google Translate-tel nézik, hogy mi az. Vagy ilyen Google Lenszel, bocsánat, igen. És akkor nézik, hogy a Cirill betűből hogyan lesz fagyasztott pizza.
1: Teljesen igazad van, és ez még csak az élelmiszerüzlet. Mi van azokkal, ami már más üzlet kategória, a ruhás üzlet, az elektronikai üzlet, a stb. Úgy megyünk el plázázni X országban, hogy valahogy kicsit ugye megváltást várjuk, vagy én nem tudom, mit várunk, hogy majd ha oda elmegyünk, én ha már itt vagyok Svájcba, akkor én már egy pulcsit veszek magamnak. Nem, mintha nem ugyanaz lenne itthon, ugyanabban az üzletből, mert úgy mész be, bemész a plázába, és azt mondod, hogy né, egy, nem tudom milyen üzlet, most nem mondok nevet, hát ez pont olyan, mint otthon, nézzünk be. És akkor nézed, hogy de miért érted, miért mész be, ha itthon is van?
0: Igen, és akkor megbánod. Egy idő után is, úgyis megbánás lesz a vége, mert bementem a kedvenc fast fashion boltba egy bolgár plázában néhány évvel ezelőtt, és megpróbáltam elmagyarázni angolul az elárusítónak, vagyis az asszisztensnek, hogyha ebből az MS-SS méretű, akkor vajon az LS-MS méretű lesz-e? Ezt beszéltük meg, csak így negyed órában, én angolul, ő németül is félig oroszul. Szerinted lett-e végül pólóvásárlás belőle?
1: Szerintem nem, úgy jötték ki, hogy majd itt megveszem, mert legalább látom, hogy mit tudom én. 0 35 8

0: gazda? Már megint mit pakolt a kocsira?
1: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
2: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejűgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédelmi

0: és állatgyógyszertár. Az Agroelektronál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektro a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektro. Minden gazda boltja.
1: Dr. Optics.
2: Akkor most doktor vagy optika?
1: Szinte mindkettő.
2: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigor Ebalán utca 52. A Penny szomszédságában.
3: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
4: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: Nyikorog, melegszik. Szenved az autód? Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalux prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalux, a jó választás.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
9: A reklám után
10: ismét slágerek.

0: folytatódik az igaz vagy hamis játékunk, egy újabb feladvány és egy újabb nyeremény, úgyhogy lássuk, hogy ki lesz a játékos.
1: A szerencse regisztrált játékosaink közül Zsoltot választotta ki, az ő számát csörgetjük, és amennyiben észreveszi a hívást, és észbe kap, hogy igaz vagy hamist kell mondani, ővé lehet az órai nyeremény.
2: Hello.
1: Jó reggelt, Zsolthoz van szerencsénk, szia!
2: Igen, igen.
1: Jó reggelt. Szia Zsolt, ketten vagyunk a vonal másik végén. Ez itt a Rádió Gaga 3-as szabály stúdiója. Berecki Szilit hallod, én Nagy Endre vagyok. Játszanánk veled egy igaz vagy hamisat, ha benne vagy.
2: Igen, benne vagyok. Jó reggelt, tiszteletem.
0: Mit csinálsz Zsolt? Miben zavartunk meg? Szia!
2: Én itt vagyok a Csíkszeredában, a kórházban dolgozok, az ajtókat cserélgessük, tűzálló ajtót cserélek.
0: Új, az komoly. Komoly munka van, akkor nem is szeretnénk olyan nagyon sokat téged fenntartani. Csak van egy vagány kis nyereményünk, és rád gondoltunk, illetve hát a sorsolónk pontosan rád gondolt, hogy meg szeretné nyeretni veled. Úgyhogy ha van egy icipici időd, egy-két perced, akkor játszhatunk egyet?
2: Igen, igen, van.
0: Na figyelj, így szól amúgy a feladvány, amit el kellene dönts, hogy igaz vagy hamis. Ha egy autóval kötfényszórót használsz, azt verőfényes napsütésben is kötelező bekapcsolva tartani.
2: Ez hamis.
0: Persze, hogy hamis. Persze, de sokan, sajnos nem így gondolják sokan. Sajnos sokan úgy gondolják, hogy ez folyamatosan égve kell tartani a ködlámpákat, de hát nem, nem, persze, természetesen. Hamis, igen, igen, igen. Te ilyen ködlámpás típus vagy, aki égve hagyja a ködlámpát, vagy lekapcsolod?
2: Nem, én lekapcsolom a lámpákat. Nappali fényt használom, este meg normálisan a fényeket használom. De a ködlámpa csak a köd van.
1: Ez így van. Egyébként én kaptam már figyelmeztető ívecskét, papírocskát, mert zuhogó esőben éjszaka a ködlámpám égett, és azt mondták, hogy nem köd van, csak esik az eső. Úgyhogy persze. Mondtam, egy kicsit ez ilyen szőrszál hasogatás, de hát ez van. Legalább megúsztam egy figyelmeztetéssel.
0: Szerintem meg is érdemelted, mert mindig sértél szembe, hogy aki ott van.
1: Miért nem vették el a könyvemet? Köszönöm, kolléga.
0: Ja, Isten. Zsolt, meddig tart a melóma? Mikor lehet majd pihenni egy kicsit?
2: 5 óra után.
0: Üha, hát akkor még azért van bőven, mint ajtókázni, meg szerelni a tűzvédelmi ajtókat. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, mi hagyunk is téged, hogy tudjál menni nyugodtan. Ha már autó, akkor képzeld el, hogy az autó workshop felajánlásával nyertél egy gumicserét, vagy egy futószög állítást, ezt majd te fogod eldönteni, hogy melyiket szeretnéd, de hát mi egy kicsit a téli gumira beszállunk, jó, a buliba?
2: Na, ez nagyon szépen, köszönöm.
1: Reméljük, hogy sikerül elhasználni. Előbb-utóbb úgyis jön a csere ideje. Köszi, hogy itt voltál, volt szép napod legyen, jó szerelés tovább.
2: Köszönöm, viszontlátásra.
0: Köszi, szia.
3: Gratulálunk! Te nyerted a Csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértők ezekben az autók.
4: Minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel mindenről dumálunk.

0: Még egyszer gratul a Zsolt nevű hallgatónknak, lám annyira egyszerű a játék, hogy még tűzállóajtó szerelés közben is csípőből lőve lehet nyerni benne, úgyhogy hajrá, regisztráljatok, ma is holnap játszunk még, és nyitva a regisztráció még holnap is.
1: Így van, 0735588888, ez lenne az SMS számunk, ahova elküldhetitek SMS vagy WhatsApp, de ne felejtsétek el, hogy az applikációnk az még mindig él, úgyhogy ha nem töltöttétek le, hajrá, ha igen, akkor pedig regisztráljátok ott a játékra. Mi megyünk tovább, mert hogy 10-kor pontban jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig fogjuk folytatni, még egy óránk hátra van mára.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
4: Reklám. Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem! Megveszed! Ajánlod! Nyersz!
8: Egy kis deszka, egy kis léc, a szép házam hamar kész. A Benevúd ki is szállít, nekem ez is sokat számít.
9: Válaszd a Benevúdot, aki kiváló minőségű faanyagok széles skáláját biztosítják. Gerendák, deszkák, tetőlécek, lambériák bőválasztékban. Keresd őket Facebookon, vagy a 0746 512 612-es telefonszámon. Benevúd.
10: Pizza?
11: Ham.
10: Burger?
11: Ham.
10: Napi menü?
11: Ham.
10: Girosz?
11: Ham.
10: Éhes vagy?
11: Ham. Kattalj rá a kajára!
12: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
13: Minőségi bútor. A jó döntés a kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhák, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székely udvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Csupán összeesküvés elméletnek nevezte és határozottan visszautasította Sonin Grindiano, a PESZED elnöke azokat a vádakat, amelyek szerint román politikusok amerikai segítséggel mozdították volna el a tisztségéből Ilie Bolozsán volt miniszterelnököt. A jövőben ingyenesen parkolhatnának a fogyatékossággal élő személyek a nyilvános parkolóhelyeken is, amennyiben a számukra kijelölt helyek már foglaltak, derül ki egy új törvénytervezetből. A következő órákban végig tiszta marad az égbolt. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Egy táska, egy esély címmel indított tanszergyűjtést az erdélyi Roma Koordinációs Iroda, hogy a mély szegénységben élő gyermekek iskola kezdését segítse. Erre jó állapotú használt vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és komplett tanszercsomagokat várnak. A felajánlásokat, beleértve a pénzbeli adományokat is szeptember 30-áig fogadják Sepsiszentgyörgyön, a Körösi Csoma Sándor utca 5 szám alatti irodában hétköznapokon reggel 9 és délután 2 óra között. Csupán összeesküvés elméletnek nevezte és határozottan visszautasította Sorin Grindiano, a PESZEDE elnöke azokat a vádakat, amelyek szerint román politikusok amerikai segítséggel mozdították volna el tisztségéből Ilie Bolozsán volt miniszterelnököt. A politikus a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Ilie Bolozsán bukását nem a háttérhatalmak, hanem a lakosság elégedetlensége és az elégtelen kormányzás okozta. Sorin Grindiano egyúttal tisztázta pártja álláspontját a közelgő parlamenti voksolás kapcsán is. Leszögezte, hogy a PESZEDE nem fogja megszavazni Siegfried Murean kijelölt miniszterelnök kormányát. Csaknem 14%-kal csökkent a vidéki agropanziók vendégforgalma Romániában az idei év első felében, derül ki a hivatalos statisztikai adatokból. Ez a visszaesés több mint háromszorosa egyébként az országos turisztikai átlagnak, ami a Krónika szerint rámutat, hogy a klasszikus falusi idill önmagában ma már nem elegendő a turisták bevonzásához. Az erdélyi vendéglátók tapasztalatai szerint a látogatók a szállás és a házias ételek mellett ma már konkrét szervezett élményprogramokat keresnek. Egyébként a külföldi vendégek száma minimálisan nőtt, az agrópanziók viszont továbbra is a belföldi piacról élnek. Idén több mint 93%-ban romániai turisták szálltak meg ezeken a helyeken. A jövőben ingyenesen parkolhatnának a fogyatékossággal élő személyek a nyilvános parkolóhelyeken is, amennyiben a számukra kijelölt helyek már foglaltak, derül ki egy szenátus elé terjesztett törvénytervezetből. A kedvezmény természetesen nem vonatkozna azokra az övezetekre, ahol a megállás vagy várakozás amúgy is tilos. A javaslat kezdeményezői kiemelték, hogy a jogszabály módosítással nem új privilégiumokat akarnak teremteni, hanem a meglévő jogokat szeretnék gyakorlatban is valóban használhatóvá tenni, mivel ezek a helyek sokszor kevésnek bizonyulnak, vagy illetéktelenül foglalják más autósok.
19: Európa válogatottja 13-5-re legyőzte a világválogatottat a Londonban rendezett tenisz Laver kupán. A győzelmet Alexander Zverev biztosította be, aki a mindent eldöntő tegnapi mérkőzésen 7-6-6-3-ra verte az amerikai Lerner Tiant. Az európai csapatot Yannick Noah irányította, és többek között Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Jakub Mensik és Flavio Cobolli szerepelt benne. A világválogatott André Agassi vezetésével lépett pályára, a keretben Taylor Fritz, Alex de Minaur és Alexander Bublik is helyet kapott. Európa ezzel 6. alkalommal hódította el a Laver kupát. A Sapientia U23 kétszer is egyenlített a bukaresti Steaua ellen, végül azonban 6-4-es vereséget szenvedett a román jégkorongbajnokság Csíkarcfalvi mérkőzésén. A fővárosiak két gólos előnyt építettek ki, a hazaiak azonban Chiang Li, Angelo Lundvik és János Dávid találataival visszakapaszkodtak, Lundvik pedig másodszor is betalált. A katonacsapat részéről Ciam Riuk 3 gólt szerzett, a végeredményt Dvorák állította be az üres kapuba. A Sapientia U23 október 4-én a széki ágyusokat fogadja.
18: Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban nagyjából 5 és 16 fok közötti értékekre számíthatunk. Végig tiszta lesz az égbolt. Ugyanakkor csapadékra sem kell készülni, délután legtöbb 19 fok lesz. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Hello, hello mindenkinek, 10 óra után néhány perccel az utolsó órája mai 3-as szabálynak nyereményünk is van az Arinovis Motors felajánlásával. Egy vagány kis promóciós csomag, ezt fogjuk odaadni mindjárt valakinek a mikrofon mögött a továbbiakban, és Nagy Endre és Berecki Szili, folytatjuk.
1: Így van, érdemes figyelni a telefonokat, mert játék lesz a későbbiekben. Utolsó előtti játéknap az igaz vagy hamis játékunkban. Utolsó óránkat indítjuk a mai hétfőre, Sam Smith és Normani együttműködésre szól. Mindenkinek feldobja a hétfőt, itt a Dancing with a Stranger.
2: Ez a 3-as szabály.
3: A maga nemében.

0: Mi is az a gitáros nótáink vannak ma reggel? Cameron Wycombe az volt a King Adam a Fair című dal 10 perccel 10 óra után. Szevasztok, folytatjuk már is a műsorunkat, ugyanis hát témázgatunk, turistáskodunk, bevásárlóközpontozunk, és mindenféle dolgokról beszélgetünk már, ugyanis kijött egy, hát egy, hogy melyek ennek egy kimutatás, vagy egy ilyen kis cikkecske, hogy Svédországban, már nem Svédország, bocsánat, Finnországban nyílt egy olyan hát, öcsém, mindjárt összeszedem a gondolataimat. Szóval, Finnországban, képzeljétek el, nyílt egy olyan élelmiszer üzletlánc, ami felkerült a TripAdvisoron a turista látványosságok közé. Na, ezt akartam elmondani, és ennek apropóján beszélgetünk mindenféle dologról, hogy miért járunk, miért, ha külföldre elmegyünk, miért érezzük azt, hogy nekünk oda be kell menni, és szét kell nézni, még ha minden ugyanaz, mint otthon, akkor is, meg valamit muszáj venni, ami helyi.
1: Igen, és hát mindig azzal büszkékedünk, hogy én olyan találtam, mikor voltam, hogy te olyan biztos vagy, amikor tudod, hogy van, amikor a székelyek a nagy kalandjaikat mesélik, és ki is színezik, mert mindenből ilyen halászvadász madarásztori lesz aztán a végére, hogy de bezzeg, amikor én a bolgár szupermarketben jön egy jó kis sztori Zsoltól, nézd meg, egy fürdőtelepülés kis üzletében ürítettem meg a polcot az akciós sörből. Az egész polcot megürítette, azért nem véletlen.
0: Az igen.
1: Folytatja, este medencés buli, jól jön az. Amikor kibontottam az elsőt, akkor érzem, hogy fura az íze. Akkor nézem, hogy alkoholmentes. Írja a Zsolt. És én emlékszel, korábban még mondtam, hogy egyesek ugye mindenféle Google fordító, meg Google lenszel nézik, hogy a cirill vagy a görög betűkből hogyan lesz értékelhető, vagy értelmezhető információ. Ez esetben Zsolt pont, hogy gyorsan meglátta, akciós, ide az egész polcot, jó lesz az estére. Aztán egy kicsit lapos lett a medencés buli ezek szerint.
0: Ha másért nem a cirilbetűket, ezért érdemes lassacskán megtanulni. Azt írja nekünk Imre, hogy jó reggel, Dinamise Duo. Fú, még itt sem voltunk nevezve, köszönjük szépen. Nálunk a vásárlás úgy működik, hogy a bevásárló központban a feleséggel mindenki megy a maga érdeklődési körébe, és akkor leáll a vásárlás, akkor engem fölhív a feleség, hogy mehetünk haza. Nincs vita, nagyon jó recept, tudom ajánlani. Így el lehet kerülni a nagyobb kiadást a férjnek, kellene elviselni. Igen, mindjárt végét nem értem, de a lényeg az ugyanaz. Tehát, hogy pont ugyanaz, mondjuk egy kicsit nekem ez furcsa, hogy a feleség hív, hogy drágám, lassan mehetünk haza. Nem, és te akkor meg azt mondod, hogy hadd még csak ezt az áramkábelt hadd nézzem meg az elektronikai üzletbe. Mindig is egy ilyen elektromos áramkábel, de mindig is egy ilyen áramkábelre vágytam, nem? Tehát egy kicsit nekem ez így furcsa, általában fordítva szokott lenni, de szerintem zseniális.
1: Amikor már azt szeretnéd megkérdezni oroszul a görögtől, hogy jól vezeti a vizet az áramkábel, akkor kell abba hagyni szerintem is a vásárlást. Valószínűleg, hogy ott már egy kicsit túlzásba estünk, azt hiszem, Robi nekünk. Ez mindig műszik, menj be bárhol a világon, bármelyik bárba, és nagyon elfáradt fejjel mondjad, hogy annyira szomjas vagyok, kérek egy pohár csapvizet. Megsporoltál 5 eurót.
0: Nagyon jó. Ez jó ötlet.
1: És a borravalóval, csapvízhez nem jár borravaló, Robi?
0: Nem, mert nem is fizetted ki. Amikor kifizet, bemész, és azt mondod, megkérem szépen, egy pohár vizet, hagyjálok a szomjas testembe. Szerintem tuti adnak egy pohár csapvizet, nem vicce, nem jártál rosszul. Igen, közben Zsoltot olvastuk, ugye? Igen. Illetve azt írja nekünk Feri, hogy sziasztok, valamikor Csehországban laktam, a feleségem hozott egy román bort a Bilából. Csehországban megkaptuk ugyanazt a bort a Bilában fele árban. Írja nekünk Feri. Hát aztán jó, hát persze. Hát a külföldi borok, te itthon veszel külföldi borokat? Nem, mert megnézed, hogy melyek a vagányok, a jó izé, amit tudod, hogy szőlőtermő vidék, Romániába, így úgy, és akkor azt mondod, hogy azt veszed a külföldieket, most egy bolgárbolt nem fogsz megvenni, csak azért, mert odavaló.
1: Én láttam Amerikában romániai ásványvizet olyan árban, hogy azt mondtam, hogy hát ez otthon folyik a hegy oldalából. Elkérnek tőlem 15 dollárt egy és szép díszes üvege, hogy hóha, mi az, hogy? Nagyon extra volt, az egyenesen H2O volt benne. 0735548888 írjatok nekünk, sőt, extrába annyi dollárért még bubi is volt benne. Bugyborogott, ha felbontottad.
2: Mindenről dumál.

0: hogy maradjál.
1: Bezzeg, az sosem kéri, hogy maradjak, de még maradunk egy kicsikét az éveletek.
2: Igen, igen, igen. Ez egy pozitív értelemben vett rész ez a számban, úgyhogy rendben. Ne kért számon tőlük.
1: Mondjuk már el, hogy Bash Young Fly Azaria, de mindenki tudja, ez volt a Pannónia.
2: Igen, szerintem ezt már mindenki tudja. Amúgy az egyik olyan dal, ami esélyes arra, hogy Magyarországon a leghallgatottabb dal legyen, nagyon szépen növekszik még mindig, és ugye a Majkáknak a Belehaluk című dalát előbb vagy utóbb, hát elképzelhető. Elképzelhető,
1: majd maga nem mögött, azt mondtam, hogy ez lehet a magyar Despacito, de nem akarok ilyen csúnyát mondani.
2: Te, hát jobb is, lehet jobb is így. Azt írja nekünk Zsolt közben, sziasztok fiatalok, volt egy alkalom pont Svájcban történt, amikor történt meg, hogy a párom elszánta magát, hogy vesz egy svájci bakancsot. Yes. Kerül, mibe kerül? Na megtörtént olyan egy vásár, mit ad Isten, honnan volt ez a bakancs? Hát igen, Romániából. Az nyilvánvaló, hogy azt a minőséget nem kapod meg itthon, de na értitek. Mm-hmm. Hát milyen jó, képzeld el. Odamész, azt mondod, figyelj, te nem értek el, annyit dolgozunk, gürcölök egész évben. 5 év után végre eljutottunk Svájcba. Megérdemlem, szeretek túrázni. Egy igazi svájci bakancs.
1: Így van.
2: Ez a vágyam. Tudom, hogy drágám, menj el és vedd meg.
1: 350 svájci frank.
2: És kispóroljuk, nem számít. Lemondunk a hobbiról, mindenről. Legyen neked svájci bakancsot. Hazamész és az alján írja, hogy Made in Romania. Hát azért ott azért adsz két pofot magadnak, nem? Jaj, de jó. Köszönjük
1: szépen. De igaza van Zsoltnak. Főleg a végét, ha néztek, hogy azt a minőséget nem kapod meg itthon, mert volt már régebb békebeli időkben volt egy ilyen mítosz, hogy valamit azért adtak el, vagy kihozták a gyár hátsó kapuján, mert hogy ezt exportra gyártották. Ez, én drágábban adom, mint ahogy itthon a boltban meg lehet kapni. Legyen az egy hazai, mondjuk kolozsvári cipősboltnak a terméke, vagy legyen az egy sport, vagy akár ilyen túrázó eszközgyártó cég, mert ezeknek vannak egyébként gyárai Romániában, Varrodái, stb. És akkor te megveszed úgy, hogy valaki kihozta a gyárból, mert lehet van egy kicsi hiba, de ez exportra volt gyártva, és azért ilyen drága. És hiszünk ebben, hogy még mindig különbség van téve minőségben a hazai gyárakban is, arra, amit megveszem majd Svájcba, svájci bakacsként Made in Románia, és akközött, amit a hazai piacra gyártanak.
2: Ezt most csak óvatosan kérdem, és csak teljesen full naivan, hogy ez tényleg mitosz? Ez 100%-ban mitosz?
1: Én remélem, hogy ha valamikor igaz is volt, most már talán mégsem kellene különbség legyen.
2: Azért, mert azt tudjuk azt, hogy hát igen, ez a furcsa, mert az, hogy külföldről exportba úgy jön be Romániába, hogy ez igazából, vagy nekünk ugye import, úgy jön be Romániába, hogy kisilányabban minőség mondjuk, mint Svájcban, azt úgy el tudom képzelni, mert hogy anyagi, mert hogy nem tudják eladni, mert hogy stb. De valahogy én az a helyzet, hogy el tudom képzelni a fordítottját is. Hát miért ne? Most egy romániai bakancsgyártó cég Svájcnak gyárt, és tudja, hogy Svájcba el tudja adni 350 frankért, de itthon nem fogja eladni 400 lejnél drágábban, akkor lehet azt fogja mondani, hogy jó, figyelj, hát akkor spóroljunk egy kicsit ki a minőségből, eladjuk itthon is, meg ott is. Én full el tudom fogadni. Én most is azt tudom mondani, hogy ezt, még azt is tudom mondani, hogy meg is értem, hogy miért csinálják ezt. Kicsit furcsa, hogy a sajátod ugye neked a rosszabb minőséget adja, de hogy hát miért? Az a pénz beszél.
1: Ott lesz a gyanús a dolog, amikor veszel egy nagyon márkás mondjuk túrabakancsot, és ott kezdődik, hogy felpróbálnád, de nincsen talpa. De azért nincs neki talp, mert ezt a belföldi piacra gyártották, hát ha nem tűnik fel, ugye, nekünk.
2: Igen, nincsenek akkora hegyeink, úgyhogy maradjunk talp nélkül. Azt jön nekünk az egyik hallgató, nem érezzük, hogy be kell menjünk, csak férfiként megéhezünk, aztán ha valami van éppen kéznél, hát bemegyünk, vásárolgatunk, aztán utólag, ha kiderül, hogy végül is turista látványosság, akkor majd elmondjuk, hogy mit is láttunk. Írja nekünk egyik hallgató. Amúgy sokszor visz plázába, vagy valahol ilyen helyre az, hogy éhesek vagyunk. Hát gondolj bele, né, egy meg kis tábla, vagy kézis tábla, vagy Burger King-es tábla, vagy mit tudom, hogy menjünk már be, gyere, na, egy dupla sajtbúr, ezt dobjunk be. És aztán, né, van egy olyan üzlet, az otthon nincsen, ugye? Hát nézzük már meg ezt az üzletet, és akkor oda ragadunk. Úgyhogy van, és ez is egy jó megoldás. 0-30-54-88-88, egyéb vélemények, tapasztalatok, hajrá!
3: Mindenről dumálunk!

0: Shawn Mendes és a Wonder című dal. 2 perc választ el minket, 10:30-tól rohamosan fogy az idő, és nagyon jók az SMS-ek, amiket küldtök nekünk itt az SMS falunkra. Elődírja, jó reggelt, az idén történt montenegrói nyaraláson, mivel nem uniós tagország, ezért a szigorú palackozó termékre vonatkozó szabály nem érvényes. Ergo kinyitottuk a palackvizet, és a dugóval nem volt, amit csináljunk, csak álltunk maga tehetetlenül.
1: Jó, tudom.
0: Hallod, mikor azért mész el unión kívüli országba, és úgy mész be, nem ezért mész, de hogy elmész mondjuk egy ilyen helyre, és eszedbe jut. Hogy én most ide bemegyek az ABC-be, és veszek egy feles vizet, annak le tudom tekerni a kupakját.
1: Igen, én nem
0: hogy
1: tudom.
0: Mennyire belénk verődött az elmúlt években az, hogy nem tudod, nem fogod tudni, hogy mit kezdj a kupakkal. Mit csinál? Fogod a kezedben? Mit csinál? Annyira megszoktad, hogy ott van a csokoszom.
1: Igen, nem, én nem tudok inni. Nem tehát tudod. Én azt csinálom ilyenkor, ha letekerem, és akkor így egyből sírni, zokogni kezd a lelkem, hogy csak úgy minden tépés, minden rángatás, semmi férfiúi erőszak nélkül, csak úgy leválik róla, hihetetlen. És akkor, mikor iszok, akkor nem jó, és akkor azt csinálom, hogy az a másik kezemben nyomom az óromat a dugóval, hogy érezzem, hogy mintha otthon innám a vizet. Másképp egyszerűen nem megy.
0: Milyen durva, mennyire oda vert ez nekünk egyet. Nagyon, de most ezt most full komolyan mondom, tehát tényleg nem csak egy irónia, hogy mennyire beévődött, és most beszéltünk róla, még emlékszem, a reggeli műsorban beszéltünk arról, hogy a palacnak lett ez a dugója, és hogy állunk hozzá. És akkor azt mondtuk, hogy mekkora hülyeség, mekkora bullshit. Úgy hozzánk szokott, hogy nem tudnám, hogy mit kezdik a dugóval, amíg igazából iszom a vizet, ugye egészen jó, köszi.
1: Így van, és a másik, amikor ezt már megszoktad, hogy a fél órádat egy kicsit elcsavarintja, miközben iszol, mert nem tudod teljesen leszedni, utána nem lehet visszacsavarni sem, ha nem ittad meg egyből az egész üveget. Mert az ugye az pont, hogy megmarad úgy fél oldalasan, és akkor ne is. Azt írja nekünk Bernadett, sziasztok! Ajándékba kaptunk egy olasz nevű kávégépet Németországból, ugye a jobb minőség reményében vásárolták. Deutsche Qualität, jól tudjuk. Egy hónap használat után elromlott puff neki. Akkor láttuk meg a papírokat, hogy Made in Romania.
0: Hát ezek halok. Hát miért mindent visszaállítunk?
1: Olasz nevű presszógép németből, hogy minőségi legyen, erre meg egy hónap után beadja szépen a kulcsot, hát persze, hogy Made in Romania.
0: Miért mindent visszaállítunk? Mi van itt, ember? Ekkora exportország lettünk?
1: Ja, ennyire olcsó
0: a munka. Jó, értem, persze tudom, gondoltam, sejtettem, hogy nem valami pozitív a háttérben. Azt írja Csaba, én is vettem egy Makita csavarozót, amikor hazavittem, kibontottam, írta rajta, hogy Made in Romania. Hát erről beszélek, ez ember, hát mi van itt? És még szerencsésebb esetben rá volt ragasztatod oldalról, nem is fél rá szépen rányomtatva, ráfestve, hanem ráragasztva a logó. Na, úgy látszik, hogy akkor világ közepe vagyunk, vagy Európa közepe, minden nálunk gyártanak, úgyhogy ide gyertek vásárolni hozzánk, külföldiek, ide hozzá, innen kell venni az originality-t, úgy is venni, ugyanazt kapjátok.
1: A kedvencem, ha már itt tartunk, hogy külföldi márkák és hol gyártják, az a kedvencem, mikor egy-egy eszközre, de főleg technikai eszközre, ami esetleg ilyen villanyal hajtott bármi szerszám eszköz legyen, az a nagy cégér, vagy azt írja a dobozán jó nagy piros betűkkel, aranyozott betűkkel, hogy designed in Germany, hogy Németországban dizájnolták, és ettől neked már bizalmat kéne legyen, hogy ott tervezték, ugye? Mert német tervezési munka. Aztán ilyenkor mindig azt mondom, hogy én szerencsére, ugye, vagy szerencsétlenségemre, én nem a tervrajzot vásároltam meg, hanem magát. Biztos vagyok benne, hogy a nagyon szép milliméteres papírral rá dizájnolták, megrajzolták a tervezést, biztos gyönyörű, csak nekem kéne működjön is.
0: Igen, szerintem nekem ez például sokkal nagyobb bizalmatlanságot kelt, mikor rá van idő, hogy Design Germany, tudod, mert hogy igazából valamit takarnak ezzel, tehát hogy csak valahogy ha írjuk rá legalább, hogy ott itt dizájnod, mégiscsak ha ráírjuk, akkor csak valaki beveszi, hogy ez akkor mekkora minőség.
1: Design in Germany, made by GQ.
0: Én nagyon jó. Szerintem zseniális. Na, úgyhogy óvatosan vásároljatok a kimentek külföldre, de vegyetek azért fincsiségeket, mert mindenképp vannak, nem akarunk senkit ettől eltántorítani, csak érdemes nyitott

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelő 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
2: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
3: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejűgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró.

0: Metro. Minden gazda boltja.
1: Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon? A szemed a lélek tükre. De láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az irisedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült. Vedd fel a kapcsolatot a Szent Györgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465-ös számon, és már kattan is a kamera.
2: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
3: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
4: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 ezer lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
5: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdát, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: is

0: Folytatódik az igaz vagy hamis játékunk, kérem szépen a mai napon is, mert mi van egy utolsó jó nyereményünk a hármas szabályban a mai napra, ezt szeretnénk odaadni valakinek.
1: Ez a valaki pedig Mónika lehet, hogyha felveszi ezt a hívásunkat, és jól válaszol az állításra, azaz megmondja nekünk, hogy igaz vagy hamis, amit itten ketten hablatyolunk Szilivel. Halló, halló!
2: Tessék.
1: Halló, halló, Mónikához van szerencsénk, szia!
2: Jó napot kívánok! Jaj, és Endre, jó napot kívánok!
1: Már Berecki, szia, Nagy Endre vagyunk, szia, gyere, tegeződjünk, Mónika!
0: Jó reggel, szia!
1: Meglepődtél ettől a hívástól!
2: Igen.
1: Regisztráltál a nyereményjátékunkra, és aztán úgy meglepődsz a jó szerencsének, hogy nem is találod a szavakat, de mindjárt fogod találni. Hol találunk ebben a hétfőben, elfoglalt vagy nagyon?
2: Munkában vagyok, igen.
0: Nagyon jó. Figyelj, hát van egy vagány játékunk, drága Mónika, úgyhogy ha van egy icipici időd, akkor játszanánk egyet veled. Mennyire vagy otthon az ilyen igaz vagy hamis dolgokban? Szoktatok-e játszani mondjuk ilyet akár baráti körben, mert nekünk most ez lenne?
2: Rég játszottunk mondjuk, de
0: jó.
2: Szerencsét próbálok.
0: Szerencsét kell próbálni, hogyha véletlen nem jön össze még nyeremény nélkül, senkit nem megettünk el, úgyhogy a statisztika az egészen jó, egészen melletted áll. Figyelj, így szól az állítás, aztán meg utána még beszélgetünk, hogy el kellene döntsd, hogy igaz vagy hamis az, hogy az egy utasszállító hajón a kajüt a hajó motorját jelenti. Na kis nehezebb.
1: A kajüt?
0: Kajüt.
2: Szerintem hamis.
1: Nagyon hamis. Jól gondolkodsz, mert a kajüt az egyébként lakókabin lenne tulajdonképpen. És hát a motorház, a gépház az egészen másik történet, ahol az olajos kezű meg könnyökű férfiak dolgoznak. Itt az úri közönség utazik. Köszöni szépen.
2: Igen. Nem is tudtam,
0: hogy jelent az. Na most már akkor megtudtad. Mit csinálsz amúgy? Mivel foglalkozol? Hol dolgozol?
2: Hát én egy szállító cégnél dolgozok. Előkönyveléssel foglalkozok. Ilyen sofőröknek a dekontokot meg a...
1: Számok. Oszlopok, táblázatok, júj, hát
0: júj, de jó.
1: Tiszteletünk a munkádért.
0: Igen. Nehéz visszarázod, milyen a hétfő amúgy? Kicsit nehezen indult, vagy könnyen?
2: Igen, mindig nehéz hétfőn munkába visszarázódni.
1: Na reméljük, hogy mi is ebben valamennyit segíthettünk neked, mert azzal, hogy így velünk elbeszélgettél és jól is tippeltél a kérdésünkre, nyereményed is van. Pontosabban az Arinovis Motors felajánlott egy csomagot promóciós termékekkel, bögre, kulcstartó, golyostól, autóillatosító, minden vagány autós dolog. Gratulálunk hozzá, Monika!
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen is, mi is köszönjük, hogy játszottál, regisztráltál, még tégy így, tartsd meg a jó szokásodat, illetve akkor most már elengedünk egy picit dolgozni vissza, jó?
2: Szép napot. Köszi.
1: Engedünk szépen. Vissza a számokhoz, a táblázatokhoz, kitartást neked.
2: Sziasztok!
3: Gratulálunk! Te nyerted az Arinovis promóciós csomag egyikét. Látogass el a Sepsiszentgyörgyi Suzuki showroomba, és fedezd fel az aktuális autókínálatot.
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
5: Ez a hármas szabály.
4: A hármas szabály.
5: Rádió Gaga.
6: Can't seem to

0: gratulálunk Mónikának, nagyon ügyes volt. Bízunk benne, hogy a sok könyvelés és szám mellett biztos vagyok benne, hogy örülni fog ennek a kis csomagnak. Lesz még játékunk a mai nap folyamán teljes mértékben, mert a színes órák és a vagány-vágány is játszik. Holnap meg mi is, na, ezt akartam.
1: Így van, és jövünk majd holnap reggel, úgyhogy érdemes majd akkor is csatlakozni, de egész nap maradjatok a Gagán, és legyen olyan laza a hétfőtök, mint egy román gyártmányú presszógépben a szeleptartó, vagy a nyomástartó szelep. Ennyi volt már a hármas szabály. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát. Holnap találkozunk, sziasztok!
0: Puszpá!
2: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
4: Reklám.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul. Dr. Optics.
9: Akkor most doktor vagy optika?
8: Szinte mindkettő.
9: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
10: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
11: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy, Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
12: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet.
13: Keresd Kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt.
12: Indoor, nyiss ajtót a minőségre.
14: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
15: Lapfüggönyök, tetőtéri rolók, fareluxák, alumínium reluxák. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Rettóni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk. Bárhol a megyében.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Szeptember 30-án szerdán reggel 7 és este 9 óra között szünetel az ivóvíz szolgáltatás Kovászna több utcájában. Több mint 700 millió eurós segélycsomagot különített el az Európai Bizottság a globális válságok és a migrációs kihívások kezelésére. A következő órákban is tiszta marad az égbolt Sepsiszentgyörgyön és környékén. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Október 1-től elindul a romániai úthasználati díjakat érintő új elektronikus fizetési rendszer, a Tolro. Ennek keretében két külön kategóriába sorolják a járműveket, a személyautók és a 3,5 tonnánál könnyebb kis teherautók esetében. A díj kiszámításánál ezentúl a jármű környezetvédelmi besorolását is figyelembe veszik. A 3,5 tonna fölötti tehergépjárművekre viszont már az új tollró szabályzat vonatkozik, ahol a fizetendő összeget a ténylegesen megtett távolság, a jármű tömege, az euróbesorolás és az út típusa alapján állapítják meg. Korábban az utakat kezelő állami vállalat halasztást kért egyébként jövő áprilisig a rendszer bevezetésére. Indoklások szerint az informatikai platform még nem áll készen a használatra. Radu Miruca ügyvívő közlekedési miniszter azonban határozottan elutasította ezt a lehetőséget, mivel az útdíj reform szorosan kapcsolódik az uniós helyreállítási alapok célkitűzéseihez. Szeptember 30-án szerdán reggel 7 és este 9 óra között szünetel az ivóvíz szolgáltatás Kovászna több utcájában, a kimaradásra halaszthatatlan hálózati korszerűsítés, a régi vezetékek lekapcsolása és az új szakaszok beüzemelése miatt van szükség. Ez többek között a Petőfi Sándor, Bartók Béla, Kós Károly, Erzsébet, Nyíres, Tavasz és Téglagyár utcákat érinti, míg az Egyesülés utcai tömbházakban, valamint a Dacia és Bacolux hoteleknél jelentős nyomáscsökkenésre kell számítani. Mindemellett útjavításokra is készülni kell, mától péntekig részleges korlátozások lesznek a Petőfi, Fonó, Gazdáni, Olosz, Ella és Téglagyár utcák kereszteződéseiben, szerdán pedig teljes útzár lép életbe a Petőfi és Tavasz utca csomópontjában. Gyenge 3,3-as erősségű földrengés rázta meg Vráncsa megye térségét ma reggel 3:47 előtt. Az Országos Földfizikai Intézet tájékoztatása szerint a földmozgás fészke csaknem 81 kilométeres mélységben volt, és többek mellett Sepsiszentgyörgy és Brassó környékén is érezni lehetett. Szeptemberben ez volt az 5. 3-as fölötti földmozgás a térségben, az idei év legerősebb 4,5-ös erősségű földmozgását pedig még február végén regisztrálták ugyanebben a zónában. Több mint 700 millió eurós segélycsomagot különített el az Európai Bizottság a globális válságok és a migrációs kihívások kezelésére. A támogatás jelentős részét Afrikában a menekültek védelmére fordítják, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló Ebola járvány megfékezésére, de kiemelten támogatják a közel-keleti és az ukrajnai háború által sújtott területeket is. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke kiemelte, hogy a konfliktusok, a szélsőséges időjárás és a megélhetési válság világszerte rengeteg embert érint, az EU üzenete pedig egyértelmű, Európa mellettük áll. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén körülbelül 12 és 19 fok közötti értékekre számíthatunk. Este 8 órakor 15 fok lesz, éjszaka pedig legkevesebb 8 fokot mérhetünk, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Csapadékra nem kell készülni, ugyanakkor a szél egy kicsit felerősödhet a nap második felében. Holnap körülbelül a maihoz hasonló időjárás várható, egyébként talán egy kicsit felhősebb lesz majd az égbolt. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
4: És most a hírek után, sziasztok, jó napot kívánok, Győr Dávid Csaba vagyok, és indul a hét a színes órák tekintetében is. Lesz játékunk igaz vagy hamis, az Autokit 400 leértékű vásárlási utalványa az órai nyeremény. Hogy mikor sorsolok, mikor csörgök, egyelőre nem tudni. Ami viszont fontos, hogy nagyon-nagyon zenélünk, jön Sombr, ez a My Body Isn't Ready.
17: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
18: Színes hírek,
17: helyi aktualitások,
18: interjúk,
17: játékok,

Földön kívül már recseg, vagy csak sisztány? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

A Follow the Flow, ez pedig a holnap küszöbén. A holnap küszöbén pedig változnak az útdíjak. A régebbi autókért, vagy régebbi autók után többet kell majd fizetni. Idén már volt egy jelentős emelés, vagy tavaly talán. Na, a lényeg az, hogy nem olyan nagyon-nagyon régen emelték az útdíjat, így az autó tulajdonosok a személyautókra vonatkozóan nagyjából ilyen 250-260 lei körüli összeget fizetnek ebben a pillanatban egy éves úthasználatért. Na hát ezek a számok jelentősen változni fognak, és néhány nap múlva életbe lép az új ártarifa. A környezetvédelmi besorolástól is függ majd, hogy mennyit fizetünk, csak akkor azt nem értem, hogy miért útdíj a neve, miért nem mondjuk környezetvédelmi illeték. Na, picit közelebbről megbogaráztuk nem sokára azt, hogy ez konkrétan számokban az állampolgárokra nézve mit jelent, és hogy ki jár majd jól az úthasználati díjjal. Most Anastasia. Ez a Left Outside Alone.

Alemeri és Zanhalsi. Most egy picit nézzük meg konkrétan közelebbről, hogy változik az úthasználati díj. Éves számokat fogok mondani. Az elektromos autók tulajdonosai 228 lejt kell fizessenek, az Euró 6-os besorolású járművek tulajdonosai 254 lejt is. Itt jön az áremelés. Az Euró 5-ös és az Euró 4-es környezetvédelmi besorolással rendelkező autók tulajdonosai 292 lejt, az ennél jobban szennyező járművek tulajdonosai pedig 330 lejt. Az árak euróban vannak megállapítva, tudtommal, úgyhogy ha az euró változik, akkor ez is változik. A lényeg, hogy nem csak a személyautók, hanem a 3,5 tonnát meghaladó járművek, a buszok, a különböző egyéb autók tulajdonosai, illetve hát ha cégautók, akkor természetesen ők is kell fizessenek jelentős mértékű úthasználati díjat. És ezek a számok például a személyszállító járművek esetében akár 6200 lejt is elérhetik. Nyilván ez azért jelentős útdíj. Azok, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat vegyenek, csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már befizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes marad. Úgyhogy most ismét van egy kis zűrzavar a történetben, az ember gondolkodik, hogy hogyan cselekedjen, és szokták mondani, mit évő legyen. És ez már egy egészen komoly áremelés lesz ismét etéren. Tom Odell, ez az Another Love, ezt halljuk most.

0: Olivier Rodrigo és a Stupid Song itt a Rádió Gagán. Igaz vagy hamis? Nem sokára teszem fel a kérdést a hallgatónak. A nyeremény az Autokit jóvoltából érkezik. Az Autokit autóüveg javítással, cserével, valamint autó, lámpa és karosszíria forliázással foglalkozik. Több mint 20 éves tapasztalat van mögöttük. Egy 400 leértékű vásárlási utalvány nyerhető tőlük, ha a hallgató tudja, hogy az állítás igaz-e vagy hamis.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám.
3: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a szimcogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentősereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
6: Kész a 10 órai!
7: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
10: Pizza?
11: Ham!
10: Burger?
11: Ham!
10: Napi menü?
11: Ham!
10: Girosz?
11: Ham!
10: Éhes vagy?
11: Ham! Kattalj rá a kajára!
1: A reklám után
5: ismét

0: Ama
1: Fireball.
2: Erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, játszunk, igaz vagy hamis, és tulajdonképpen pofon egyszerű játék a hallgatónak, bele kell hibáznia abba, hogy az állítás igaz vagy hamis. Ha ez megvan, akkor lesz nyeremény is. Ferencet hívom most telefonon.
1: Halló.
0: Szia, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
1: Szia.
0: Szia Ferenc, hogy telik a napod?
1: Hát én szedjük a pityókát.
0: Ó, hol szeditek a pityókát?
1: Gyergyógó.
0: És milyen a pityóka termés Gyergyó térségében?
1: Hát nem panaszkodunk, nem dicsekszünk.
0: Mekkorák a pityókák?
1: Hát a picitől az egész nagyik.
0: Aha, na jó, van segítség?
1: Van, persze, gépekkel szedjük, kombányokkal.
0: Gépekkel, a földről is gép szedi fel?
1: Persze, gépekkel,
0: kombányokat. Teljesen modell. Teljesen modell. Na figyelj, picit amíg megpihensz, de hát ugye nem fáradsz el, mert a gépek dolgoznak helyettetek. Gyere egyet, játszunk ketten, jó? Ez az igaz vagy hamis játék, és te lehetsz az órai nyertes, ha jól megtippeled, hogy hamis vagy igaz az állítás. Na fussunk neki, jó?
1: Próbáljuk meg.
0: Oké. Na figyelj, így néz ki a történet. Az óceán járó hajókon tilos az étkezés. Ez igaz vagy hamis?
1: Hamis.
0: Így van. Abszolút, nem lehet éhes gyomorral még ott a víz alatt sem tenni venni, és a pityóka szedéshez is jó, ha van azért valami, amit bekapni, ugye, néha napján.
1: Tehát mindjárt állunk meg ebédszünet.
0: Nagyon jó. Figyelj, Ferenc, van egy jó kis nyereményed. Egy olyan nyeremény, ami, ha van autód, akkor fel tudsz használni. Az autó kit adott egy kitűnő vásárlási utalványt, ők autóüveg javítással, cserével foglalkoznak, fóliázással, meg minden ilyen dologgal, csíkszeredai vállalkozásról van szó. Egy 400 leértékű vásárlási utalvány a tiéd. Úgyhogy Ferenc, így a pityókaszedés mellé még ez a jó kis nyeremény adhat okot egy kicsi örömködésre.
1: Köszönjük szépen!
0: Na, hát akkor kitartás ott a földeken, és majd pihenjetek meg, és jó érzés a pityókaszedés. Én is ismerem ezt az érzést, amikor ki van szedve, akkor az ember örül egy kicsit, hogy na ez is megvan, ugye?
1: Megpihenni,
0: így van, így van. Ferenc, további jó munkát nektek!
1: További szép napot, köszönjük!
2: Gratulálunk a csíkszeredai autókit nyertesének! Az utalványt felhasználhatod autóüvegjavításra vagy cserére, illetve autó, lámpa vagy karosszéria fóliázásra is. Autóüveg, autófólia, autókit.

0: Az American Girls, vagyis Harry Styles dala itt óra végén. Pillanatokon belül dél van, ez pedig azt eredményezi, vagy azt teszi kötelezővé, hogy érkezniük kell a híreknek nem sokára, de az infók után is itt vagyok és folytatjuk.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
3: Reklám.
4: Áron gazda, már megint mit pakolt a kocsira?
5: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
6: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejűgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
7: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
8: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups. A jó választás.
1: Társadalmi célú hirdetés.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Várja vendégeit az Old Szemi Székely Lovas Múzeum. Magánkézbe adná, vagy akár fel is számolná a veszteséges Tarom állami légitársaságot a Morasán kormány. A következő órákban sem számíthatunk csapadékra, ugyanakkor egy kicsit felerősödhet a szél. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Egy tervezet szerint akár 3 évre is elveszíthetnék a jogosítványokat azok a sofőrök, akik a szemközti sávba hajtanak az autópályákon vagy a gyors forgalmi utakon, közölte a Digi24. A szenátus elé terjesztett javaslat értelmében a jelenlegi 120 napos jogosítvány felfüggesztést a vezetői engedély teljes érvénytelenítésére cserélnék a szabályszegőkre, emellett komoly pénzbírság várna, és a szankció véglegessé válásától számított 3 évig egyáltalán nem jelentkezhetnének újabb járművezetői vizsgára. A tervezet indoklása szerint egyre gyakoribbak és sokszor halálos kimenetelűek a frontális ütközések a gyorsforgalmi utakon, ugyanakkor a jelenlegi büntetések nem eléggé szigorúak, éppen ezért az autósok nem veszik eléggé komolyan. A szigorítás viszont egyelőre még csak tervezet formájában létezik, az érvénybe lépéséhez mindkét parlamenti ház jóváhagyására szükség van. Várja vendégeit az Old Szemi Székely Lovas Múzeum, a frissen restaurált Mikó kastély a továbbiakban a Székely Nemzeti Múzeum külső egységeként működik. Az Old Szemi Mikó kastély nem csak épített örökségünk kiemelkedő értéke, hanem egyedülálló történelmi helyszín is. Az épület egy ókori római kasztrum romjaira épült, belső tereit pedig különleges 19. századi falképek díszítik. A látogatók a székelyföldi nemesi lovas életforma, valamint a Mikó család történetét ismerhetik meg, de betekintést nyerhetnek a helyi lótenyésztés múltjába, illetve a legújabb régészeti leleteket is a nyilvánosság elé tárták a működtetők. Magánkézbe adná, vagy akár fel is számolná a veszteséges Tarom állami légitársaságot a Murasán kormány. Még egyébként van egy több mint 95 millió eurós Európai Uniós támogatás, amelyet a cég átszervezésre költhet, ez pedig a kormányprogram értelmében az utolsó mentőv a cégnek. A jogszabályok értelmében a román állam többet már nem pótolhatja a hiányt. ha nem sikerül stratégiai befektetőt találni, a tarom működése végleg leállhat, a legfontosabb járatokat pedig más légitársaságok vehetik át. A légitársaság egyébként 2008 óta folyamatosan veszteséges, és az elmúlt 18 évben 17 igazgató váltotta egymást a vezetésben sikertelenül.
3: Jürgen Klopp szerint a német labdarúgó válogatott a Görögországtól elszenvedett 1-0-ás hazai vereség ellenére jóval többre képes, de időre van szüksége a fejlődéshez. A németek két forduló után egy ponttal állnak a Nemzetek Ligájában, és sorozatban 4 mérkőzés óta nyeretlenek. Klopp hangsúlyozta, kinevezésekor is tisztában volt a német futball problémáival, amelyeket nem lehet egyik napról a másikra megoldani. A szakvezető ugyanakkor bízik benne, hogy csapata hamarosan minden ellenfél számára komoly kihívást jelent. Bondár Anna 5 helyet előrelépve a 64. helyen áll a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, miután elődöntőig jutott a szöuli tornán. Udvardi Panna 5 pozíciót rontva a 79. míg Gálfi Dalma a 150. helyet foglalja el. A férfiaknál Marozsán Fábián 3 helyet visszacsúszva a 62. Piros Zsombor a 113. Fucsovics Márton pedig a 133. helyen áll. A ranglistát a nőknél Jelena Rybakina, a férfiaknál Janik Zíner vezeti.
11: A meteorológusok előrejelzése szerint a következő órákban is nagyjából tiszta marad az égbolt, ugyanakkor egy kicsit felerősödhet a szél. A hőmérsékleti értékek 17 és 19 fok között mozognak, majd éjszaka legkevesebb 8 fok lesz, és ennyivel indítjuk majd a holnap reggelt is. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most...
0: A hírek után sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyok a stúdióban, de már nem egyedül, vendégem Buti László, triatlonista, nem sokára vele beszélgetek, aki néhány nappal ezelőtt teljesítette élete első Ironman versenyét Olaszországban, hihetetlen emberfeletti teljesítmény. Na, de tartsatok velünk, és minden kiderül. Diáz és Menta dalával indulunk, ez a méreg.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
6: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
6: interjúk,
1: játékok
6: és sok-sok
1: nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék. Mai vendégem Buti László triatlonista, aki néhány nappal ezelőtt teljesítette élete első Ironman-jét Olaszországban, 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás és 42,2 km futás. Laci, gratulálok elsősorban itt és offer face to face, neten Facebookon megtettem, de jó, hogy itt vagy és tudsz egy kicsit mesélni nekünk.
1: Köszönöm szépen, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na, hogy vagy?
1: Szerintem most már jól kezdek helyre jönni, úgyhogy itthon a itthoni környezetben vártam nagyon, hogy hazaérjek.
0: Csak megyünk bele még egy kicsit a számokba, mert eszméletlen komolyan, amit letettetek nagyon sokan az asztalra. 3,8 km úszás, ez 1 óra 17 perc 42 másodperc alatt sikerült, aztán jött a 180 km kerékpározás, itt volt egy nehezítés, 1000 méteres szintkülönbséget kellett átkerékpározni, ez 5 óra 29 perc 31 másodperc volt, és aztán jött a 42,2 km-es futás, egy maratoni távról van szó, 3 óra 58 perc 47 másodperc.
1: Ugye? Jól mondod, igen, ezek az én mért idején, de egy pár másodperc eltérés van, az én mért időm az 10 óra 58 perc 5 másodperc, és a hivatalos idő 1 másodperccel jobb, 24.
0: Így van, ez a teljes
1: ez a teljes táv, igen, ideje, igen.
0: És Ironman vagy. Mit éreztél, amikor beszaladtál a célba?
1: Hát előtte 5 perccel zokogtam. Van egy Paul Kane nevezetű versenyfelkonferáló úriember, akinek a hangja megremegteti az egész világot, és volt nekem lehetőségem az ő hangjára elindulni, és az ő motivációs szavai a családról, a szeretetről, a fájdalomról, hogy ez a mi napunk, ez rólunk szól, 3000 ember ott tapsolt a 300-nak a betét dalára, ez annyira átéli énkor az ember, előttem lefutott minden, tehát az a legmélyebb pont, ahol az életemből föl kellett tájak, ami mindenki számára úgymond lehetetlen volt, és most tényleg ott álltam a rajtba, és arra vártam arra pillanatra, hogy megvalósíthassam ezt a címet, magaménak tudjam. Tehát sírtam, zokogtam, sírtam. Ennek személyes fültönje volt Tuzsan Ágnes, akinek az ölelése és a bátorítása az ökkentett át azon, hogy
0: a csapattársad.
1: Igen, most már a csapattársunk.
0: Igen, ő is teljesítette egyébként az Ironman-t.
1: Így van.
0: Róla is beszélünk majd egy picit később. Na de volt-e olyan, pont olyan pillanat a verseny alatt, amikor érezted, hogy ezt meg tudod csinálni?
1: Én a verseny pillanata alatt nem éreztem azt, hogy nem tudom megcsinálni, inkább fogalmazunk így, mert volt bennem egy olyan erő, egy olyan elszántság, hogy mindenféleképpen megcsinálom. Amiért imádkoztam és amit szerettem volna elérni, hogy ezt a címet ezt úgy tudjam magamévá, hogy a verseny előjövő akadályok, ilyen például ugye a hosszú kerékpár után a vizelés, vagy a futás közben a vizelés, amikor meg kell álljál, vagy valami nagyobb probléma, gyomor fájdalom ne lépjen fel. Tehát 18 darab gélt ettem meg, ez 18x 45 g szénhidrát.
0: Ezt akartam volna még kérdezni, csak beelőztél, hogy egy ilyen 10 órás, nevezzük úgy, hogy menet alatt, majdnem 11 óra. Az ember hogy tudja a szükségleteit ellátni? Főleg itt most a táplálkozás, az ivás, az evésre gondolok.
1: Ismerjük az energia égetésünket, ugye tudjuk, hogy egy óra alatt annak a szervezetnek mennyi energiára van szüksége, ezt matematikailag kiszámoljuk, és az én testem, az én képességem, tehát 60 és 85 g szénhidrát per óra, ezt kell én bevigyem.
0: Ugye? És a folyadék?
1: És a folyadék, igen, az 2,5 liter folyadékot tudtam a kerékpáron meginni, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam, mivel tudtam, hogy ha ott nem végzem el azt a kellő energia bevitelt, akkor a futása már késő lesz ezeket bevinni, és szembesültem is ezzel a hibával a temesvári verseny, amikor már leírtam a posztomba, és meg is írták, hogy a géljeimet, amit kulacsba tartok felhégítve, hogy azt kiütötték rólam, és gél nélkül tudtam teljesíteni, a bringát az jól ment, de tudtam, hogy a futása az már nem ment jól, és nem is ment jól a temesvári. Visszatérve az Ironmanre, ez tényleg ez annyira jól összejött, mint a gyufaszál a gyufás katujába, hogy tényleg mindent talált. Időjárástól elkezdve, annak ellenére, hogy mondtad, hogy 1000 méter szint volt, 1000 méter szintet nem úgy kell elképzelni, hogy 1000 méterre fölkerékpározok, hanem el kell képzelni egy 3 kilométeres szakaszt, ami folyamatosan emelkedik, a vége az 16-18%-os volt, ott rengetegen a kerékpárjukat taszították, vagy éppenséggel le volt a külve az út szélén, tehát nagyon-nagyon magas szőlőhegyre kellett kimenni. Az egyik volt 60 km végén, és ezt a kört, a 90 km-es kört kétszer kellett megtegyük, és a másik pedig került a 140 km-re, így jött ki a 1000 méter szint. Az újságok, a beszámolók ilyen 400-600 méterről írtak, de Ágnesnek is megnéztük a stráváját, és a két GPS között akkora hatalmas eltérés nincsen, neki 998 méter mutatott az övé, az én pedig 1078.
0: Ez az rendben van akkor.
1: Úgyhogy az 1000 méter az tényleg az, azért, tehát én most itt mindenki előtt, aki el akar menni az Emilia Romagna olaszországi Ironman versenyre, ne arra gondolj, hogy 180 kilométeren fúsíkon megy, mert a felvezetők az autópályára, ott is elég emelkedők vannak, és a falvakon összekötő utakon is vannak benne jó emelkedők, így összejön az 1000 méter szint.
0: Laci, innen folytatjuk azonnal a beszélgetést.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Stúdiónk vendége Buti László, friss Ironman, és most már te is elmondhatod magadról, hogy Ironman, vagy azt mondod, hogy nincsen lehetetlen. És így látva a számokat, és tudva azt, hogy ez gyakorlatilag szerintem egy emberfeletti teljesítmény, lehet, hogy neked nem, mert te megcsináltad, de nekem igen. Tehát nekem emberfelettinek tűnik, hogy lehet 3,8 km úszás után még 180 km-t kerékpározni, és nem csak úgy bringázgatni, hanem tekerni rendesen, aztán 42,2 km-t még szaladni a végén.
1: Hát igen, te amikor kimenti kenyeret venni az üzletbe, én akkor láttad, hogy a 40 fokba futottam.
0: Talán hívtad a kis kávéra, de mondtad, hogy nem tudsz.
1: Nem tudok, mert van egy feladatom. Úgyhogy igen, tettem azért, hogy ez így ennyire összejöjjön. Annak ellenére, hogy kicsit az idei évet, mint klubvezető, sportoló és edző túltoltuk, mert nagyon sok versenyen
0: vagyunk. Mondjuk el azt is azok kedvéért, akik nem tudják, hogy te azért nem csak most az Ironmanre készültél, hanem rengeteg mindent csinálsz. Úszást oktatsz, hegyi mentő is vagy télen, most éppen lehet, hogy nem annyira aktívan, de télen igen, és gyerekeket edzel, tehát hogy gyakorlatilag a sport köré szervezed.
1: Igen, nem kimondottan ez a 24 órám a triatlonra való felkészülés, uh-huh. A hegyi mentő is az idén nyáron egy kicsit háttérbe szorult, és ez szerintem érthető, természetes, valamit le kellett adjak abból a sokból, amit vállaltam, hogy valamit el tudjak érni.
0: Majd télen újra hegyi mentő lesz.
1: Igen, fogom erősíteni a csapatot, az biztos. Reméljük, hogy fönt a Madarasi Hallgitán, nem pedig itt udvarhelyen kell ezt a tevékenységet megtegyük. Keltem reggel, ha esett, ha havazott, idézőjelbe, ha vénasszonyok potyogtak, és azt a kerékpáredzést meg kellett csinálni, a futást meg kellett csinálni. Próbáltam mindig úgy összpontosítani a családtól, minél kevesebbet vegyek, de ők maximálisan támogattak ebben, hogy én azt a 4 órát, 5 órát, 2 órát, vagy amennyit arra nap rászánok, azt meg kell csináljam. A hétvége pedig nagy részt utazásról szólt, versenyekről szólt. Hát igen.
0: Fejben vagy testben fárad el hamarabb az ember?
1: Az elején testben fárad el az ember, de van egy olyan fájdalmi küszöb, ami utána át tudott lendíteni magadat. Ilyenkor Mózes Tamás, aki 22-ben szintén teljesítette az Ironman-t, így udvarhelyiként ketten vagyunk hivatalos Ironman-ek. Ő azt mondta, hogy amikor a vonat előtt, akkor lackó az nagyon kemény lesz, és mindenütt az ismerőseim, akik ezt megcsinálták, az 30 km futásnál következett ez a vonat előtt, hogy Ágnes szokott fogalmazni, amikor rádesik a zongora.
0: De szerencsére az egy ilyen holdpont?
1: Igen, az a holdpont, amikor azt mondod, hogy nincs tovább. Se a zongora, tehát annyira tartottam a 30 km-es holdponttól, hogy féltem.
0: És de te tudod ilyenkor, hogy hol jársz?
1: Az igen, mert a karórámon nézem folyamatosan, ugye, hogy milyen köröknél vagyok, ugye, tehát 4-10 km-es kört kellett megtenni, majd 4-10 km-es kör végén volt a befutó ág, ugye, ami úgy hozta ki a 42,2 km maratoni távot, és folyamatosan, ami nekem nagyon nehéz volt, erre visszatérek, a 16 kilométerig nem tudtam megenni gélt. És tudtam, hogy ha ezt én nem lépem meg, és nem fogom magamat fejbe motiválni annak ellenére, hogy jött ez a hány inger a sok édestől, akkor nem fogom tudni lefutni a maratont. És valahogy 16 kilométeren tényleg minden előmmel azon voltam, hogy lekínlódjam, legyúrjam a tolkomon ezt az édes
0: gélt. Hogy képzeljük el, nyomod ki az acsiból, és ezt nem megy le, rágódott a számban.
1: Tehát jön az inger, amikor hányod össze magadat.
0: Közben szaladsz is, azért
1: közben futsz, igen. Ezt próbáltuk mindig úgy csinálni, mi sportolók, hogy vannak a frissítőpontok, és a frissítőpont előtt próbáld elfogyasztani a gélt, ott el is dobhatod azt a tasakot, és akkor menet közben iszol rá 2-3 deci vizet, leöntöd magadat vízzel. Na, 16 kilométeren ezen valahogy átlendültem, és onnan tényleg azt kellett mondjam, hogy szárnyaltan. Tehát volt egyfajta fájdalom a lábamba, de nem volt izom, nem volt görcs, ami tényleg nagyon sok sportolónál, amikor egy kicsit a saját teljesítményét túltolja, az izom elfárad, akkor begörcsöl, felmondja a szolgálatot. Szerencsére ilyen nem volt.
0: Na, még van néhány kérdésem, egy dal, és jövünk vissza.
2: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Visszatértünk, folytatjuk a beszélgetést. Buti László a vendégem, az Iron Manről beszélünk, arról, hogy hogyan élted meg, és tulajdonképpen minden klapolt, egyedül az időjárás, nem a kerékpározásnál. Kicsit beszéljünk arról is, hogy ott azért komoly esőket is elkaptatok, és ezek a bringák, tehát az országúti kerékpárok, ilyen vékony kerék, nagyon-nagyon felpumpálva, kicsi tapadás, tehát veszélyes ilyen időjárási körülmények között.
1: Igen, veszélyes, mert nem száraz aszfalton kellett az egész tábot végig teljesítenünk, hanem ilyen szipolkázó, tehát helyenként, tehát mondjuk egy 60 kilométeres időnél esett az eső, de a képességgel távolabb volt egy 10 kilométer, nekem már nem esett az eső, és ilyen esőzónákból egyikből a másikba mentünk át. Rengeteg esés volt, nagyon-nagyon sok esés, mivel nagyon gyorsan tudtunk menni, tehát ilyen 40-50-60 km/h síkon meg tudtuk fogni, autópályán voltunk, tehát ilyen szélcsatorna azért ránk segített, mert bal oldalt egy hosszú ilyen sövény volt, jobb készfelő csatorna elválasztó betonfal, tehát nagyon gyorsan tudtunk menni, de mielőtt esett az eső, az emberek túlhajszolták magukat, egy óvatlan fékezésnél vagy egy kormány elkapásnál nagyon-nagyon sokan elestek. Még olyan is volt, amit én láttam szememmel, hogy a kerék, ugye motorbiciklis bírók vannak, tehát ketten vannak, a sofőr is van, egy, vagy egy fotós, vagy egy bíró, vagy egy videós van hátul, és véletlenül egy óvatlan fékezésnél a biciklivel ütközött, tehát elütötte. Tehát szirénázó mentők folyamatosan jöttek, mentek. Én 20 esetet úgy számoltam fejbe.
0: Amit láttál.
1: Igen, amit láttam, meg egy ereszkedőről érkeztünk le, egy nagyon éles kanyarba, körforgalom volt, zúgott az eső, körbe kordonok, és előttem lévő úriember úgy belerontott, hogy a kordonnak találta magát, összetörre, bicikli összetörre saját magát, és olyan kegyetlen érzés, amikor te, mintha nem történt volna semmi,
0: tovább kell hajts, ugye, mert
1: tovább ez kell hajts, igen, hogy... egy segíteni nem tudsz, ott annyi nézelődő szurkoló van, akik szólnak az ott lévő elsősegélyeseknek is, segítenek rajta, de ezért ez borzasztó azt átélni, hogy koppannak, és lehet látni ezekben a videókban, a tévében, Eurosporton, adókon, hogy tehát nincs rajta sem protektor, mint egy motorbiciklisen, tehát egy milliméteres szövet, és alatta a hús és a bőr, ami nyílik egyből ki.
0: A verseny közben a 10 óra, egy picit puskázom most itt az idődön, 10 óra 58 perc 24 vagy 25 másodperc, de legyen 24, ha már ezt mérték hivatalosan, jutott-e eszedbe a korábban az orvosaid mondata, hogy többet nem sportolhatsz? Tehát voltak ilyen gondolataid?
1: Nem, ezek a dolgok, ezek a rajta előtt jutottak eszembe, tehát az amin átmentem.
0: Akkor, amikor az érzelmek
1: igen, akkor nagyon nehéz volt az ott tényleg, az mindegy kocsonya rezegtem, és egyszerűen szép is volt egyben, de nagyon meghitt volt az indulás, de nem. Volt egyfajta, játszadoztam a gondolattal, mert ugye a bal lábam az teljesen más, nagyobb lábam. Izomzatilag, érzetileg is zsibbad, lüktet, ez benne van, tehát nem 100%. Vonszolnom kellett magam után. Észrevettem a kerékpárnál, hogy borzasztó erősen dolgoztam a jobb lábból. Ballából annyira nem tudtam húzni a pedált fölfele, mint ahogy azt kellett volna csináljam, és a jobb térdem az utolsó 10 km rettenetesen fájt és nyílalt. Ekkor volt bennem az, hogy lehet, nem fog összejönni a futás, és akkor tudva azt, hogy azt a sebességet, amit el szerettem volna érni, szerencsére meg volt, 32,6 volt az átlag, hogy muszáj lesz kiengedjek az utolsó 10 kilométerre, hogy kicsit a lábam
0: maradjon
1: helyre
0: jöjjön.
1: Igen, ne nyomjak a jobb lábból, hanem próbálják húzni a bal lábból. Na de ahogy beraktam a kerékpárt a depóba, tehát egyből tudtam szárnyalni, se fájdalom, se nyílás,
0: fentiek veled
1: semmi.
0: Voltak a gondviselés.
1: Igen, nagyon, minden egyes lépésnél velem volt. Aztán volt az utolsó 10 kilométer, első 5 kilométerébe, mint egy szamár, egy ilyen nagyon csúnya lihegő hangot, abba tudtam magamat motiválni, hogy ne adjam fel, tehát megyek, tehát csúnyán lihegtem, tehát mindenki mellett nem érdekelt, de úgy éreztem, hogy az nekem az segített, az a szuszogásom, az a hörgésem.
0: És a célnál már voltak hazai drukkereid is. Picit beszéljünk róluk, mert fogy az időnk, de említjük
1: meg
0: ezt a pillanatot is.
1: Igen, ez megint föltette az íra a pontot, ők egy hatalmas nagy élményben gazdagítottak engem, 7 óránál vagyunk, a rajt pillanatánál, éppen jövünk ki a depóból, még egy utolsó vizsgálat volt.
0: Hajnal, tehát reggel 7,
1: reggel
0: ugye,
1: 7 igen, szombat reggel 7, és akkor három sportolónak, File Cserny Ázminak, Pap Nórának és Szakács Botodnak a szülei, hajrá Laci, hajrá Ágnes, fehér szurkoló pórban megjelentek.
0: Nézték körül, hogy magyar szólt, ki az, aki magyarul beszél, ugye Olaszországban?
1: Így, ahogy végignéztem a videót, meg észlettek, mindent, szemem megtehet könnyen, nem nem tudtam felfogni, és hazafele utaztam is, és folyamatosan ezt mondtam, hogy hogy ezek a szülők udvarhelyről elutaztak.
0: Meg akarták nézni a gyerekük edzőjét az Ironman-en.
1: És nagyon jó érzés volt, hogy nem a feleségem egyedül a két gyereke, hanem volt egy csapat. Az a csapat, akik a sportolóinkat csapatként versenyre elkísérjük, tehát nem csak edzőként, hanem is sportolóként csapattal tudtam teljesíteni ezt a versenyt, így egy nagy öröm és hála.
0: És akkor számukra, érte. Igen. És akkor fogy az időnk nagyon, de azért Tuzson Ágnes nevét még említsük meg. Ő is teljesítette az Ironman-t. Ugyanolyan hosszúságú úszás, kerékpározás, futás kell a nők is teljesítsenek, mint a férfiak. Ő is hozta, ő másodiknak futott be talán?
1: Igen, tehát ő 9 óra 52 perc, 52 másodpercet teljesített a távot. Ugye őnek egy nagyon nagy álma volt és vágya volt, tehát ő sokkal többet tett ezért a sportért, mint én. És jó pár Ironman teljesítménye van, ami hivatalos neki a Klagenfurti, ez a második az Emilia Romagna. És 10 óra 15 perces ideje volt nekünk, mindenféleképpen úgy tervezte, hogy ezt az időt meg szeretné dönteni, és hála sikerült is, ezzel jelen pillanatban jó a Románia országos csúcstartó a teljes távú Ironman-en, valamint a korosztályban a 30-35 éves korosztályban második lett, és az összetett nőben pedig 8. lett. Ami azt jelenti, hogy szerencsének köszönhetően ezeken az Ironman-eken tudjuk megkapni azt a lehetőséget, hogy megkapjuk a slotot, a meghívást a világbajnokságra, ami a triatlonnak az olimpiája, az Ironman-nek az olimpiája, ez Kona, Hawaii. Ez 2027. október 9-én Romániát tudja majd képviselni, és az Udvarhely Triathlon Klubot is, most már hivatalosan is januártól a klubnak a színeibe fogja ezt megtenni.
0: Buti László, köszönjük, hogy bejöttél és elmesélted. Gratulálok még egyszer, és további sikereket kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mindenütt kívánok a hallgatóknak.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: A Honey Beast és Daniel Figergő, ez volt a Bárcsak lennék, és Tarján Zsófiék milyen nagyon nagy bulit penderítettek a Kürtős Kalács Fesztiválon a hétvégén, erre is jó visszagondolni. De ha előre nézzünk, akkor azt látjuk, hogy jön egy újabb adag sláger, mindjárt Ray Dalton folytatja. Ez lesz a Do It Again.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének?

0: Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelő 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 ezer lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
3: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
4: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
5: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
0: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió.

A Red Hot Chili Peppers és a By the Way fagypont alatt a Csíki térség a kora reggeli órákban, de a Gyergyói Velence sem panaszkodhatott. Csíkszeredában -1,5 Celsius fokot mértek ma, Gyergyó Alfaluban, ahol a másik negatív rekord született, -0,2 fokot regisztráltak. Máshol például Sepsiszentgyörgyön 4 fok körül alakult a reggel, Székelyudvarhelyen 4,5-6, Kézdivásárhelyen másfél fok, és Marosvásárhelyen szintén ilyen 4-5 fok körüli hőmérsékletekre ébredtek az emberek. De hogy mi lesz később? Marad a száraz periódus, a viszonylag hűvös, de annál jobb nappalokkal. Délelőtt azért még egy picit fel kell öltözni. Rengeteg napsütés vár ránk, és úgy néz ki az egyhetes prognózis, hogy eső sem lesz. Pedig azért ilyen jó kicsi őszi esőt el tudnék én képzelni. Lépünk tovább jó zenével, ő Lioni, ez a Remedy.

0: Rácz Gergő és a valami kis semmi érkeznek nem sokára, egy órakor az információk, majd annyi a dolgunk, az enyém, meg a tietek, hogy maradjunk így együtt a Gaga összes frekvenciáján, és akkor jó lesz.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalux a jó választás.
3: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Nyikorog, melegszik, szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalux prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalux, a jó választás.
5: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: Szúnyoghálók, szélfalak, napernyők. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Szeptember 30-án szerdán reggel 7 és este 9 óra között szünetel az ivóvíz szolgáltatás Kovászna több utcájában. Több mint 700 millió eurós segélycsomagot különített el az Európai Bizottság a globális válságok és a migrációs kihívások kezelésére. A következő órákban is tiszta marad az ég Sebsi-Szentgyörgyön és környékén. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Október 1-től elindul a romániai úthasználati díjakat érintő új elektronikus fizetési rendszer, a Tolro. Ennek keretében két külön kategóriába sorolják a járműveket, a személyautók és a 3,5 tonnánál könnyebb kis teherautók esetében. A díj kiszámításánál ezentúl a jármű környezetvédelmi besorolását is figyelembe veszik. A 3,5 tonna fölötti tehergépjárművekre viszont már az új Tolro szabályzat vonatkozik, ahol a fizetendő összeget a ténylegesen megtett távolság, a jármű tömege, az euróbesorolás és az út típusa alapján állapítják meg. Korábban az utakat kezelő állami vállalat halasztást kért egyébként jövő áprilisig a rendszer bevezetésére. Indoklásuk szerint az informatikai platform még nem áll készen a használatra. Radu Miruca ügyvívő közlekedési miniszter azonban határozottan elutasította ezt a lehetőséget, mivel az útdíjreform szorosan kapcsolódik az uniós helyreállítási alapok célkitűzéseihez. Szeptember 30-án szerdán reggel 7 és este 9 óra között szünetel az ivóvíz szolgáltatás Kovászna több utcájában, a kimaradásra halaszthatatlan hálózati korszerűsítés, a régi vezetékek lekapcsolása és az új szakaszok beüzemelése miatt van szükség. Ez többek között a Petőfi Sándor, Bartók Béla, Kós Károly, Erzsébet, Nyíres, Tavasz és Téglagyár utcákat érinti, míg az Egyesülés utcai tömbházakban, valamint a Dacia és Bacolux hoteleknél jelentős nyomáscsökkenésre kell számítani. Mindemellett útjavításokra is készülni kell, mától péntekig részleges korlátozások lesznek a Petőfi, Fonó, Gazdáné, Olosz Ella és Téglagyár utcák kereszteződéseiben, szerdán pedig teljes útzár lép életbe a Petőfi és Tavasz utca csomópontjában. Gyenge 3,3-as erősségű földrengés rázta meg Bráncsa megye térségét ma reggel 3:47 előtt. Az Országos Földfizikai Intézet tájékoztatása szerint a földmozgás fészke csaknem 81 kilométeres mélységben volt, és többek mellett Sepsiszentgyörgy és Brassó környékén is érezni lehetett. Szeptemberben ez volt az 5. 3-as fölötti földmozgás a térségben, az idei év legerősebb 4,5-ös erősségű földmozgását pedig még február végén regisztrálták ugyanebben a zónában. Több mint 700 millió eurós segélycsomagot különített el az Európai Bizottság a globális válságok és a migrációs kihívások kezelésére. A támogatás jelentős részét Afrikában a menekültek védelmére fordítják, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló Ebola járvány megfékezésére, de kiemelten támogatják a közel-keleti és az ukrajnai háború által sújtott területeket is. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke kiemelte, hogy a konfliktusok, a szélsőséges időjárás és a megélhetés válság világszerte rengeteg embert érint, az EU üzenete pedig egyértelmű, Európa mellettük áll. Az eddigi előrejelzések szerint a következő órákban Sepsiszentgyörgyön és környékén körülbelül 12 és 19 fok közötti értékekre számíthatunk. Este 8 órakor 15 fok lesz, éjszaka pedig legkevesebb 8 fokot mérhetünk, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Csapadékra nem kell készülni, ugyanakkor a szél egy kicsit felerősödhet a nap második felében. Holnap körülbelül a maihoz hasonló időjárás várható egyébként, talán egy kicsit felhősebb lesz majd az égbolt. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most...
0: Köszönöm a híreket, sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba vagyok, folytatjuk természetesen. Ebben az órában is játszunk, igaz vagy hamis, mindjárt kiderítjük. A nyereményt ezúttal a hadnagygumi adja, egy darab autógumi cseréről van szó, és ez pont így a téli szezonhoz közeledve jó kis nyeremény lehet. Milyen sokat hallottuk a nyáron ezt a dalt, mert pörgött a foci világbajnokság, Shakira jön, és a Die Die a VB himnusz.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
9: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
9: interjúk,
1: játékok
9: és sok-sok
1: nyeremény. Ez a Színes Órák.

élőben van. Keresd minket a radiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Alesso, ez pedig a Destiny. Itt a Rádió Gagán zajlik a politikai csetepaté, mondhatnánk kormányalakításnak is Bukarestben. Közben pedig kiderült az is, hogy a szociáldemokrata párt nem támogatja Siegfried Murechan kormányának beiktatását. A pártelnök azt mondja, hogy mindössze néhány perccel a politikai tanácsülése előtt kapta készhez a kijelölt kormányfőtől a kormányprogramot, és talán emiatt vagy más okokból, de nem támogatják, nem lesznek jelen a meghallgatáson a szakbizottságokban, valamint a holnap utáni plenáris ülésen sem, amelyen a parlament a Murechan kabinet beiktatásáról szavaz. Na hát egy pár percet még erről azt gondolom beszélhetünk. Ha most sem születik döntés, akkor nem tudom, előrehozott választás? Talán ez a következő lépés. Sorry Papi, Tapik és Becky G-t találhatjuk most.

down on me. Don't Break the Heart, Tom Grennan dala az elmúlt percekben. Szerdán kiderül, hogy mi történik Siegfried Murechannal, illetve az is kiderült már, hogy a szociáldemokraták nem támogatják az új kabinet beiktatását. Murechan azt mondja, hogy minden meghallgatás legalább 60 percig tartson, és ez elég idő arra, hogy a programokat bemutathassa és a kérdésekre válaszolhasson. Egyelőre így néz ki a történet. A parlament plénuma szerdán szavaz a leendő kormány beiktatásáról, és akkor majd kiderül, hogy merre tovább, és mi a következő lépés. Azt azért ugye tudjuk, hogy jó néhány hónap telt el legitim kormány nélkül, és lehet, hogy Európában ezzel Románia egyedülállóként, az Európai Unió országaira gondolok, egyedülállóként tartja ezt a negatív rekordot. Ami a zenei felhozatalt illeti, nálunk mindjárt jön Mika is a Relax, Take It Easy, de itt lesz a Halott Pénz is, a közvetlen folytatás, Justin Bieber és a Friend.

0: anya.
1: A halott pénz és a gyerekek itt a Rádió Gagán. Nagyon-nagyon jó ez a dal. Még mindig a srácok azért oda teszik magukat. Azt gondolom nem panaszkodhatunk mi rajongók. Lesz játék, ezt még az óra elején ígértem. A nyereményt ebben a 60 percben pedig nem más, mint a hadnagy gumi adjam. Gumicseréről van szó. Egy szakcég, amelyik már nagyon-nagyon rég a piacon van, és nagy tapasztalattal rendelkeznek. Ez a nagyon rég, ez azt jelenti, hogy idén már 20 évesek, úgyhogy gratulálunk nekik. Na, de mindjárt csörgök egy regisztrált hallgatónál is, remélem, hogy ezt a jó kis nyereményt oda tudom adni.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma-Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és

0: ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópart nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám. Dr. Optics.
1: Akkor most doktor vagy optika?
0: Szinte mindkettő.
1: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigor Ebalán utca 52. A Penny szomszédságában.
2: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
3: Létsz, deszka, gerenda, Benevúd a legenda.
4: Minőségi fűrészáru, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
3: Építkezel, felújítasz, hívd a Benevúdot a 0746 512 612.
4: Megtalálsz minket Facebookon is.
3: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdászt, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivágás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: A reklám után
7: ismét lágere.

0: részesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Rádió Gaga, slágerek. És új zenék ismét játszunk, igaz vagy hamis, jön a nagy kérdés, ezúttal Csillának tesszük fel ezt.
1: Halló!
0: Szia Csilla, György Návid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
1: Jó napot kívánok!
0: Szia, gyere, tegeződjünk, mindig tegezzük a hallgatóinkat.
1: Jó, tegeződjük.
0: Szia, na hogy vagy?
1: Meg vagyok, köszönöm szépen.
0: És hogy telt a napod eddig, hogy indult a heted?
1: Most jöttem dolgozni, hol is volt a hétvége.
0: Na, akkor nehezebb ilyenkor ez a hétfő?
1: Hát, jó, hogy nem kellett jöjjek reggel.
0: Na, nagyon jó, ennek én is örülök. Na figyelj, azért hívtalak, hogy egy ajándékot tudjak neked odaadni, ehhez viszont meg kell tippelned, hogy igaz vagy hamis az állítás. Jó, amit nem sokára elmondok. Vehetünk neki? Na figyelj, autópályáról van szó, és így szól az állítás. Egy autópályán lassabban haladni 30 km per órával teljesen normális és biztonságos, ha nincs mögötte senki és nincs műszaki hibá. De szerinted igaz vagy hamis?
1: Hamis.
0: Így van. Mert? Miért hamis?
1: Hát most nem tudom a törvényt, de hamis.
0: Jó, azért, mert az autópályákon indokolatlanul lassan haladni veszélyes, és tiltják is a jogszabályok. Na jó, figyelj Csilla, nyertél tőlünk. A hadnagy gumi jóvoltából egy gumicseréről van szó, jön a tél, le kell cserélni a nyárit, van-e autótok?
1: Igen, persze, tökéletes, mert farkas lakásban.
0: Nagyon jó, akkor...
1: Helyben vagyok.
0: Akkor nem kellene nagyon sokat autózzál a hadnagy gumiig.
1: Nem,
0: na, figyelj Csilla, jó munkát kívánok neked.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Könnyű hetet, és vigyázz magadra.
1: Nektek is szép délután, köszi, viszont.
2: Gratulálunk a Hadnagy Gumi által felajánlott gumiabroncsere nyertesének. Hadnagy Gumi és szervíz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.

0: megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
1: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
0: Reklám.
2: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
3: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
4: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
5: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért, a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
6: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
7: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Rettóni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Várja vendégeit az Old Szemény Székely Lovas Múzeum, magánkézbe adná, vagy akár fel is számolná a veszteséges Tarom Állami Légitársaságot a Morasán kormány. A következő órákban sem számíthatunk csapadékra, ugyanakkor egy kicsit felerősödhet a szél. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Egy tervezet szerint akár 3 évre is elveszíthetnék a jogosítványokat azok a sofőrök, akik a szemközti sávba hajtanak az autópályákon vagy a gyors forgalmi utakon, közölte a Digi24. A szenátus elé terjesztett javaslat értelmében a jelenlegi 120 napos jogosítvány felfüggesztést a vezetői engedély teljes érvénytelenítésére cserélnék a szabályszegőkre, emellett komoly pénzbírság várna, és a szankció véglegessé válásától számított 3 évig egyáltalán nem jelentkezhetnének újabb járművezetői vizsgára. A tervezet indoklása szerint egyre gyakoribbak és sokszor halálos kimenetelűek a frontális ütközések a gyorsforgalmi utakon, ugyanakkor a jelenlegi büntetések nem eléggé szigorúak, éppen ezért az autósok nem veszik eléggé komolyan. A szigorítás viszont egyelőre még csak tervezett formájában létezik, az érvénybe lépéséhez mindkét parlamenti ház jóváhagyására szükség van. Várja vendégeit az Old Szemi Székely Lovas Múzeum, a frissen restaurált Mikó kastély a továbbiakban a Székely Nemzeti Múzeum külső egységeként működik. Az Old Szemi Mikó kastély nem csak épített örökségünk kiemelkedő értéke, hanem egyedülálló történelmi helyszín is. Az épület egy ókori római kastrum romjaira épült, belső tereit pedig különleges 19. századi falképek díszítik. A látogatók a székelyföldi nemesi lovas életforma, valamint a Mikó család történetét ismerhetik meg, de betekintést nyerhet a helyi lótenyésztés múltjába, illetve a legújabb régészeti leleteket is a nyilvánosság elé tárták a működtetők. Magánkézbe adná, vagy akár fel is számolná a veszteséges Tarom Állami Légitársaságot a Murasán kormány. Még egyébként van egy több mint 95 millió eurós Európai Uniós támogatás, amelyet a cég átszervezésre költhet, ez pedig a kormányprogram értelmében az utolsó mentőv a cégnek. A jogszabályok értelmében a román állam többet már nem pótolhatja a hiányt. Ha nem sikerül stratégiai befektetőt találni, a Tarom működése végleg leállhat, a legfontosabb járatokat pedig más légitársaságok vehetik át. A légitársaság egyébként 2008 óta folyamatosan veszteséges, és az elmúlt 18 évben 17 igazgató váltotta egymást a vezetésben sikertelenül.
9: Portugál Rui Duarte lett a román labdarúgó szuperligában 14. helyen álló Galáció Cellul új vezetőedzője. A szakember 3-1 más követő vereség után menesztett Stjepan Tomás helyét veszi át, legutóbb pedig a brazil másodosztályú Athletic klubnál dolgozott. Az Ocelul a bajnoki szünetben már a harmadik élvonalbeli klub, amely edzőt váltott a Fecse Szebe és az FK Csíkszereda után. Duarte kinevezésével már 4 portugál vezetőedző dolgozik a román élvonalban. 9 év kihagyás után ezen a hétvégén visszatér a Forma 1 a malajziai Sepang International-re, igaz rendhagyó módon bahraini nagydíj néven rendezik meg a futamot. A közel-keleti háború miatt elmaradt bahraini versenyt pótolják Malajziában, ahol legutóbb 2017-ben szerepelt a Forma 1. A jelenlegi mezőny jelentős részének új lesz a gyors és fizikailag is megterhelő pálya, miközben a csapatoknak 9 éves adatokból kell kiindulniuk. A hétvégén 30 fok feletti hőség várható, és a trópusi eső is megnehezítheti a versenyzők dolgát. A futam vasárnap romániai idő szerint 10 órakor rajtol.
8: A meteorológusok előrejelzése szerint a következő órákban is nagyjából tiszta marad az égbolt, ugyanakkor egy kicsit felerősödhet a szél. A hőmérsékleti értékek 17 és 19 fok között mozognak, majd éjszaka legkevesebb 8 fok lesz, és ennyivel indítjuk majd a holnap reggelt is. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
7: És most...
10: Köszönöm az információkat, sziasztok, hello mindenkinek, elmúlt 2 óra. Győr Dávid Csaba a mikrofonnál. A Metalups dízel üzemanyag adaléka a nyeremény ebben a 60 percben ma, illetve még holnap pörgetjük az igaz vagy hamis játékot. Hajrá mindenkinek, Calvin Harris, vele indítunk.
3: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
6: Színes hírek,
3: helyi aktualitások,
6: interjúk,
3: játékok
6: és
3: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

A New Level Empire és a velem itt a Rádió Gagán. Lehet ma is focit nézni. A Nemzetek Ligája második fordulójával folytatódnak a küzdelmek. Ma este a magyar válogatott Észak-Írországgal játszik, a románok pedig Bosznia-Hercegovinát fogadják. A programból kiemelkedik a belga-francia találkozó, illetve a Törökország-Olaszország párharc is. Mind a román, mind a magyar meccs 21:45-kor startol, de a Székely Sporton a nap további eseményeiről is találtok rövid leírás, úgyhogy olvasgassátok és nézzétek a focit, mert jó lesz. Folytatjuk tovább, jön Osana, ez a Cry.

0: so don't call me up.
1: Mebel, don't call me up. A ma is tanultam valamit rovatunkban, egy kicsit a hírek világnapjáról. Egy viszonylag új, de rendkívül fontos kezdeményezésről van szó, amelyet először 2018-ban szerveztek meg. A mai napon, tehát szeptember 28-án világszerte több mint 100 ország, több mint 1000 szerkesztősége fog össze, hogy egyetlen közös üzenetet közvetítsen az olvasóknak. Az üzenet így szól, ismerd meg a tényeket, értsd meg, mi számít, válaszd a hiteles újságírást. A világnap legfőbb célkitűzései és a mögötte álló gondolatok összefoglalhatóak néhány mondatban. Fontos a dezinformáció elleni pajzs, az internetet, a közösségi médiát és a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat elárasztják az álhírek és a manipulált infók. A hírek világnapja arra is emlékeztet, hogy a professzionális szerkesztőségek jelentik az utolsó védvonalat az információs káosszal szemben. A kampány ugyanakkor bemutatja, hogy a valódi hírek mögött komoly munka áll, nem csupán véleményekről van szó, hanem folyamatos kérdezésről, oknyomozásról, a források ellenőrzéséről és a hitelesítésről is. Szóval ma van a hírek napja, a hírek világnapja, így is mondhatnám.

0: Rádió Gaga slágerek, és új zenék, zajlik a játékunk, az igaz vagy hamis, és összeraktam nektek egy rövid kis ízelítőt arról, hogy hallgatóinknak hogyan telik a napja. Van, aki nyilázárókat cserél?
1: Itt vagyok a Csíkszeredában, a kórházban dolgozok, az ajtókat cserélgessük, tűzálló ajtót cserélek.
0: Míg mások postán dolgoznak, postások, ezt ugye így mondjuk, és nagyon-nagyon fontos, hasznos tevékenység.
2: Na, postás vagyok.
0: És hogy mennyire szerteágazóan tevékenykedtek, akkor itt egy újabb példa van, aki éppen pityókát szed, vagy pityókát szerett a játék pillanatában.
3: Hát szép szedjük a pityókát.
0: Úgyhogy ilyen tehát ez a nagy Gaga közösség. Ebben az órában is lesz a játék, méghozzá egy remek nyereményterítéken. Én megmondom őszintén, már nagyon-nagyon várom, hogy egy újabb hallgatóval beszélhessünk telefonon. Apropó nyeremény, néhány szó természetesen megérdemel, mert a Metalups dízel adalékáról van szó.
4: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma-Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió
5: Gaga. Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
6: Pizza?
5: Ham!
6: Burger?
5: Ham!
6: Napi menü?
5: Ham!
6: Gyrosz?
5: Ham!
6: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
7: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
8: Dr. Optics.
9: Akkor most doktor vagy optika?
8: Szinte mindkettő.
9: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez.
8: Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz.
9: Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
4: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az online csalások veszélyeztetik

0: pénzügyi biztonságodat, látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után ismét
1: slágerek

0: Madonna és a Sorry itt a Rádió Gagán. Érkezik a játék pillanata, most pedig Szabolcsot hívom telefonon, és jön számára az állítás.
1: Hello.
0: Szia Szabi, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
1: Ja.
0: Na hello, jó, minden oké, hogy vagy?
1: Hogy lepap is.
0: Igen,
1: jó,
0: hogy vagy?
1: Jó, nagyon köszönöm.
0: Hogy telik a napot?
1: Dolgozgatunk.
0: Aha, dolgozgatunk. Ez a kulcs szó, hogy dolgozgatunk. Mit dolgozgattok?
1: Optikába. Látszerészet, könyvegek készítése, kontaktlencsék illesztése.
0: Izgalmas, izgalmas. Na figyelj, van egy játék, te lehetsz az órai nyertes. Van egy állítás nálam, ezt elmondom neked, és tudnod kell, hogy igaz vagy hamis. Szerintem nem lesz nehéz, de nézzük meg, jó?
1: Oké, rendben, benne vagyok.
0: Jó, na, így hangzik ez az állítás. Egy repülő úton a kabinnyomás csökkenése esetén oxigénmaszkok hullanak le fentről a panelból. Ez igaz vagy hamis?
1: Szerintem igaz.
0: Szerintem is. Én sem tudtam volna, de nekünk van egy kis segítség ide még megadva, úgyhogy ez igaz. Jó, a nyereményed egy dízel üzemanyag adalék, 150 leértékű cuccról van szó, amit a Metalups ajánlott fel, úgyhogy ezt tudom odaadni ebben az órában neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, biztosan használtad.
0: Szabi, köszi, hogy velünk vagy, további jó melót kívánunk neked ott az optikában, vigyázzatok magatokra.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Szia!
2: Gratulálunk! Te vagy a szerencsés nyertes! A nyereményed egy 250 ml-es Metalups XD, hogy autód motorja még simábban dolgozzon. Használd egészséggel, és jó utat kívánunk!

0: Sabrina Carpenter, ez volt a Taste. György Dávid, Csaba vagyok. Természetesen holnap is találkozhatunk a hármas szabály után. Ma rögtön a folytatásban indul a vagány-vagány a srácokkal. Vigyázzatok magatokra, és tartsatok velünk, mert lesz még játék, van nyeremény, és jön a jó zene is, na meg a jó hangulat.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
3: Reklám.
4: Jaj, csak bár le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
6: Áron gazda! Már megint mit pakolt a kocsira?
7: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
8: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
9: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
10: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
11: A Hidrokov Kovászna megyei visszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, visszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: A hétvége folyamán a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség munkatársai összesen 34 bevetésen vettek részt. Hosszú hétvége vár a diákokra és a pedagógusokra október elején. A nap további részében sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket. A hírek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Újabb nőgyilkosság történt Romániában, féltékenység miatt végzett 27 éves feleségével egy férfi a Vráncsa megyei Gúges településen. A tragédia tegnap hajnalban történt, amikor a házaspár között konfliktus tört ki. A 32 éves férfi egy vágószúró eszközzel támadta feleségére, a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni a nő életét. A hatóságok a gyanúsítottat a helyszínen őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a 30 napos előzetes letartóztatását emberölés és családon belüli erőszak vádjával. Az idei év kezdete óta egyébként ez már a 28. nőgyilkosság az országban. A hétvége folyamán a Kovászna megyei katasztrófa védelmi felügyelőség munkatársai összesen 34 bevetésen vettek részt, ezek közül 25 sürgősségi orvosi ellátásra vonatkozott, ugyanakkor két tűzesethez és két közúti balesethez is kiszálltak. Szombaton 13 óra 30 perc körül a tűzoltóknak Hídvég településen kellett beavatkozniuk, mintegy egy hektáros területen égett ekkora száraz növényzet és hulladék, ennek feltételezhető oka nyílt láng használata volt szabadtéren. Tegnap este pedig egy kéménytűzhöz riasztották őket, a tűzoltóknak sikerült eloltani a lángokat, így a tűz nem terjedt át az épület többi részére. A tüzet egy nem megfelelően karbantartott kémény okozta. Kifogásolta a szociáldemokrata párt Dominik Fritz temesvári polgármester tegnapi rendezvényét, Siegfried Moresán kijelölt miniszterelnök viszont kiállt az USZR elnöke mellett. A bíróság által jogerősen megállapított összeférhetetlenség miatti törvénymódosítás értelmében Dominik Fritz napokon belül elveszíti a polgármesteri tisztségét, a politikus pedig emiatt tegnap nyilvános beszédet mondott. Az esemény a Forradalom folytatódik címet viselte, ezen belül az 1989-es forradalmat is felidézte, kijelentve, hogy a változásokat a közösség mozgósításával lehet elérni. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy nem mond le a politikai küzdelmeiről. Míg a PSD bírálta, hogy Fritz saját politikai céljaira használta a forradalom szimbolikáját, Siegfried Moresán becsületes és szorgalmas vezetőnek nevezte a távozó elöljárót. Hosszú hétvége vár a diákokra és pedagógusokra. Október elején, október 5-én hétfőn nem tartanak tanórákat az oktatás világnapja miatt. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet értelmében így a hétvége péntektől hétfőig tart, az iskolába pedig október 6-án kedden kell visszatérni. A következő hosszabb szünet az őszi vakáció lesz, amely október 24-től november 1-ig tart. Az eddigi előrejelzések szerint a mai napon nem várható csapadék, ugyanakkor éjszaka körülbelül 8-9 fokig csökken majd le a hőmérséklet értéke, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Holnap nagyjából a maihoz hasonló időjárás várható, de felhős lesz az égbolt valószínűleg végig. Esőről egyelőre nincs szó, ezen a héten Sepsiszentgyörgyön és környékén 19-20 fokos maximumokra számíthatunk. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
13: Most pedig.
0: Csemerkedünk-e, legények? Mit csinálunk? Mi a helyzet? Mert őszintén, mert megint itt vagyunk a mikrofonnál, tehát én el se hiszem. Tehát most már én unom magam.
14: Én azt mondom,
15: én is,
14: hogy
15: igen.
14: Csodás napot kívánunk mindenkinek, kivéve annak, aki fake storykért képes kirakni bármilyen Insta, TikTok, meg egyéb helyekre.
0: Így van.
15: Itt van Kis Bence, Bészamo Zsolt és Horváth Gábor. A telefonszámunk a következő 0735548888. A Granite Banktól lehet ebben az órában nyerni egy 400-re értékű EMAG utalványt. We're good, itt van Dua Lipa.
16: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
17: Vagány-vágány.
16: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Színre tesszük a délutánokat.

0: Virtuál DJ 2006-ból valaki a több.
1: Birex az ügyes dalszerző. Múltkor láttam, hogy a Eminemnek a Monsterét, amit Rihannával egy, azt ő írta.
0: Mekkora
1: csak Eminem nem akarta, hogy
2: figyeltek ide, mert nagyon fontos dolgok vannak, nem én beszéljünk itt Eminemről. Na, figyelj
1: ide. Innen. Nem mindegy, figyelj, hogy Eminem, ide. Vagy menj innen.
2: Azt olvasom valami amerikai szutykon, hogy...
1: Ez tényleg az.
2: Brad Pitt.
1: Igen.
2: Stoikus maszkulinitása mögött hagyta tehetségét. Légyszer, gyertek, beszéljük ezt.
3: Na jó, fejtsük meg akkor első körülön, mi az a sztoikus maszkulinitás,
1: ugye,
3: ami
1: a sztoikus a filozófiai ágazat, amely így elfogadja, hogy a világban a dolgok történnek. Nem annyira kutató, befogadó, mondhatni passzív.
2: Nem, hát nem.
1: Na, nézzük meg, azt mondja, hogy sztoicizmus.
3: Hát én már beírtam, figyelj ide, sztoicizmus. Légy
1: szíves, mert ugye hamarabb...
2: Beírtam, azt mondja, beírtam.
1: De. Hagyjad, hogy írtam.
2: Hagyjad,
3: rákerestem. Azt az elképzelést írja le, hogy a férfiasság része lehet az érzelmek kontrollálása, nem pedig azok elfolytása. És a nehézségek elviselése is a kitartása.
1: Még egyszer, vissza, mert nem értem.
2: Gigel, messze vissza, nem értem.
1: Hájna, mert izé, tehát
3: a... Hát mit nem értesz, én se
1: értem. A férfiasságnak mi a mizéje?
2: Mit csinál? Elfogadja, hogy vannak érzelme is, nem leplezi.
3: A férfiasság része lehet az érzelmek kontrollálása, nem pedig azok elfolytása.
2: Öcsém.
3: Hát, ez nem hát az... hogyha elfojtod ez az érzelmeket, akkor nem kontrollálod valahol az érzelmeket?
2: De.
1: Nem, de az elfojtod, az úgy csinálsz, mintha nem lenne. A másik az a...
2: Amikor felvállalod.
1: Az olyan, mint amikor én meglátom az élélep kicsim, hogy visítsak, de mivel... Sztoikus maszkulinitásom van. A sztoikus maszkulinitásomnak köszönhetően nem visítek, hogy jaj, élélepke, jaj!
2: Tehát akkor ez a boys don't cry, de.
1: Boys, don't cry. De nem azért, mert nem fáj nekik.
2: A Csicsipiti
3: adta példát is erre.
2: Figyelj, Csipiti. Hallod-e?
3: Na, ezt ti figyeljetek.
2: Évezem, hogy mindenhol máshol mondják. Azt is hallottam, hogy ChatGPT.
1: Én Gézának hívom, mert egyszerűbb.
2: De amúgy most tudod, mennyi vizet fogyasztottál el azzal, hogy megkérdezted, hogy a sztoikus maszkulinitás mit jelent?
3: Mennyi? Szerintem 2-3 liter víznél többet nem fogyasztottam.
2: Édes szívem.
3: Nagyon sokat nem gondolkodott.
2: 250 milliárd liter vizet fogyaszt el az OpenAI egy év alatt. Ez kb. 500-szorosa annak, amit a Google, és a Google amennyit elfogyaszt egy év alatt, az 11.600 embernek az egész életére való víz.
1: De azt azért fogyaszt az OpenAI, a ChatGPT annyit el, mert befeltöltöd a fotót a feleségedről, és odarakod, hogy akkora mellé legyenek, mint ezének Pamela Andersonnek a Baywatchban.
2: Látszik a cseneped, látod-e?
1: Hát ennyit tudok.
2: Mondhattál volna mást is.
1: Ki, mondjál egy nagy mellőt, most már egy nem tudok egyet se.
2: Nem szabad ilyesmiről beszélni ebben az órában, nagyon jól tudod.
1: De az, hogy egy színésznőnek mekkora a keble?
2: Hát de van olyan is, aki például különböző sportlabdákkal. Na.
1: De a Lolo Ferrari nyugodjon bőkében.
2: Jó van, menjünk tovább. Szóval ott akartam, nem akartam erre kitérni erre a vízfogyasztásra, mert nyilván itt akkor most össze fogunk veszni. Én mondtam Bencének, hogy valószínűleg azt a vizet, amit elhasználnak, azt utána te nem tudod megpipikálni, mert akkor valószínűleg megmurgyész.
1: Nem pipikálni, meg inni.
2: Na, de még de a kutyának se adnám. Biztos, ja. Megtisztítják, biztos. Na jó, figyelj rá.
1: Te miért nem használnak óceánvizet? Annyi hát sós van. Úgyis
3: hozzam már a példát, ember.
1: Bocsánat,
3: azt mondja, igen. A példa a következő a sztoikus maszkulinitásra, hogy elhagytak, fáj, csalódott vagyok, de nem fogok könyörögni, bosszút állni, vagy önmagamat tönkretenni. Elfogadom a helyzetet, levonom a tanulságot, és megyek tovább.
2: Ja, értem, tehát Brad Pitt az új filmjében valószínűleg fölvállal olyan érzelmeket, amelyek ezt a csodálatos, tökéletes férfit, nem tudom, valószínűleg
1: ez
2: olyan színben
1: tüntethetik. Ez a Once Upon a Time in Hollywoodnak a stuntman, a kaszkadőr.
2: Hát ezt csinálja Leonardo DiCaprio, az olyan csúnya kb. 10 éve szegény.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na, én most már azt is tudom, hogy a szerző, akit én idéztem, mire gondolt és hogyan gondolta, amúgy a ChatGPT nem adott helyes választ. Érdekes módon, hogy még több vizet fogyasszunk, megkérdeztük a Gemini-t, és képzeljétek, hogy Gemini-t bemásoltuk a ChatGPT-nek, erre a ChatGPT azt válaszolta, hogy... Mit válaszolsz, Gábor?
1: Igen, a másik AI válasz a lényegében pontosabb és árnyaltabb, mint az enyém. Az én válaszom túlságosan leegyszerűsített a fogalmat. Az a lényeg az, hogy két dolgot érdemes külön választani.
0: Félrebeszél a hülye gyerek. Szóval azért volt nekem furcsa ez a dolog, mert hogyha mondjuk a két dolgot egymás mellé tesszük, azt, hogy sztoicizmus és férfiasság, akkor valószínűleg azt kapjuk, azt a fajta klasszikus férfit, aki elfedi az érzelmeit, nagyon cool, hátradőlős, vizsgálós. Ez a, hogy is mondjam, ez a nagyon férfi, ez a rezzenéstelenül férfias férfi, az érzelemmentes sztoikus férfi. Itt tudom elképzelni, és a szerző igazából erre gondol, hogy véleménye szerint Brad Pitt az utóbbi filmjeiben, szerepjeiben belebújik ebbe a sztoikus maszkulin képbe, ebbe a hallgatag...
1: Ez mit jelent, hogy nem mutat ki érzelmet?
0: Igen, ez a hallgatag ilyen érzelmileg visszafogott, ez a cool, ilyen, tudod, ilyen...
1: Rizeg!
2: Ugye az. Volt ez a George Clooney is, ja. A Wolves, a farkasok, két magányos farkas, talán ez volt a magyar fordítás, ami talán ebben a történetben még jobban is passzol, mint az angol cím, ami ritka. Na, elég az hozzá, hogy tényleg nem egy olyan film volt, ahol bármelyik is meg kellett volna egy kicsit erőltesse magát a színészi tehetségével. De ezt egy olyan világban, ahol az új színészek ilyen TikTok arcúak, de tényleg van egy ilyen, tehát most már szerintem át fogják írni a dalt, hogy TikTok arcú lány. Na, úgyhogy, na hát figyelj, nem azt mondom, hogy én fogom a legszebben ezt a léneket.
1: Megpróbáltad, de hát...
2: Kérjük el Nagy Bogitól az autotune-t, és akkor...
0: Tehát ezt még Marics Peti se engedni át a Vittomhoz.
1: Szeretnél te olyan feneket, mint Nagy Bogina?
0: Azt hittem, mint Marics Peti.
2: Nem, nem kell
0: olyan fenek. Őszintén.
2: Jó, hogyha rádióban azt mondom, hogy meg akarom harapni, akkor meg azt mondják, hogy a pervez.
0: Gyerekek, szerintem, na gyertek, beszéljünk erről a dologról. Oké, hogy viccesnek tartjuk, hogy egyesek ilyen mondatokat írnak le, hogy a tehetségét a sztoikus maszkulinitás mögött
1: van. Nézek, Zsolt, hogy magyaráz már. Golyostól van a kezébe, tehát de tiszta szakértő.
0: Szerintem nem Brad Pitt az, aki ezt a nem tudom, rideg-hideg, kúlos...
1: Hanem a producer, ugye a rendező.
0: Ez
1: a,
0: erre van igény, emberek.
1: Ez a karakter.
0: Van. Erre van igény a mai világban, miért? Sajnos.
2: Mert az emaszkulálás, na ezt hogy mondjuk magyarul.
0: Na, kezdődik. Ma érdemes volt bekapcsolni a rádiót, tehát kezdődött ez sztoikus maszkulinitással. Most az emaszkulinitásról beszélünk.
2: Később majd beszélünk az empiriokriticizmusról.
0: Azt bármikor imádom.
2: Az emaj...
1: Aha.
0: Majonéz, mi van te?
2: Nem az.
1: Hát de te mondtad, ezt mondtad, emaszkulálás.
2: Az emaszkulálás, amikor a férfiasságot elnyomják. Na, szóval a... Ugye...
0: Online? Azért e?
2: Igen.
0: Vagy tele van eve?
2: Fosztóképző, édes barátom.
0: Értem.
2: Tisztáztuk?
0: Igen, igen.
2: Jó. Szóval a...
1: És mi hogyha a egy...
0: Ez a hát a férfiak újabban nem maszkulálnak, nem...
1: Figyeljetek, hirtelen eszembe jutott egy fontos kérdés, amit mindenképpen meg akartam kérdezni már a hétvégén tőletek, csak elfelejtettem, hogy amennyiben egy férfiként született nő vásárol egy macskát, akkor transvestita?
2: Transvestica.
1: Hát tita.
2: De mi vagy pössze?
1: Na, na mindegy, oké. Haladjunk. Tehát emaszkulálásnál tartottunk, igen.
2: Igen, tehát hogy valahogy a MeToo után, ugye volt egy túlzás ebben a vonalban.
1: Kíváncsi vagyok.
0: Dip.
2: Hogy egész egyszerűen szerintem hiányzott a férfi, aki nem igen. Valamilyen, tehát a hollywoodi filmekben az a baj, hogy a férfi szereplők azok nem lehetett olyan, hogy egy nőt például legyőz egy férfi, még a film elején se. És ebből ilyen bugyuta férfi karakterek jönnek ki, és ilyen teljesen dramaturgiai zsákutcák. Úgyhogy igen, valószínűleg, hogy pont azért kellett egy ilyen kemény Brad Pitt.
0: Értem.
2: Képzeljétek oda.
0: Hát ennek a végén csak tudjuk mondani, hogy mosolyog a cica baba, ez már igen, és hallgatjuk közben David Kushnert, szól a Daylight.
3: Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spilled.

0: Hallod, de Dávid, van ez a Hozier, erősen ügyes.
1: Nem, ismerjük.
2: Kus.
0: És akkor így lett Dávid Kusner.
2: Ez fájt.
1: Na, kedves hallgatók, az elmaszkulálásról és a sztoikus maszkulinitásról beszélünk.
0: Igen, igen.
1: Na, várjuk nagyon a véleményeket.
0: Amúgy meg az a helyzet, hogy ez igazából egy tényleg komolyabb téma, mint ahogyan mi vesszük, mert hogy amúgy tényleg
2: de
0: komolyabb téma.
2: Szerintem meg nem, mert most már érted, tehát ez az egész kérdés, így látom, hogy lecsengett, meg ezek ez a...
0: Dehogy csengett, hát még mindig ciki, hogyha te maszkulin vagy.
1: A maszkulin? Aha. De sztoikus maszkulin, vagy csak szimplán?
0: Mindegy az. Jó. A sztoikus maszkulinra meg itt azt mondják, hogy nagy képű. Tehát hogy az a kettő majdnem ugyanaz.
2: Lehetne, hogy egy téma ne rólad szóljon?
0: Nem rólam. Rólad beszélek.
2: Jó van.
0: Rokmalac jól teszi fel a kérdést. Azt mondja, sziasztok Titának, most akkor milyen kell legyen egy férfi? Laza és határozott, vagy érzékeny és romantikus? Most akkor maszkulin, vagy herélt? Olyan határozatlan vagyok, vagy mégsem?
2: De figyelj, szerintem egy idő után ezzel a kérdéssel nem foglalkozom, mész és csinálod a dolgot. Igen. Nem állsz neki és osztod
0: hát jó, csak amikor tartalmat fogyasztás, hollywoodi tartalmat, igen, vagy nem hollywoodi tartalmat, akkor tényleg ez folyik szembe mindenhonnan, hogy az egyik felől vannak ezek a nagyon cool pasasok, és a másik felén meg vannak az olyan semmilyen pasasok.
2: Igen. És nyilván ezeket a semmilyen pasasokat...
1: És csak egy cool pasas lehet csak maszkulin?
2: Nem, de én azt akarám mondani, hogy szerintem ezeket a semmilyen pasasokat a nők tulajdonképp nem kedvelik.
0: Hát a Stuart Littleből most az nem sokan emlékeznek az apukára, mint a férfi ideál.
1: Teljesen igazat.
2: Eddingtonból az apuka szintén.
0: Beethovenből az apuka szintén.
2: A Batmanből az apuka, azt lelőtték. Jó, van egy ilyen gapoim volt. Gábor, rendben vagy.
0: Igen, értem, hogy Dead Bad meg mit tudom, csak attól még Brad Pitt, mindegy, hogy cool vagy, sztoikus vagy, mit csinál. De
2: amúgy a leggonoszabb szöveg az volt, hogy ültek egy asztalnál, Brad Pitt, Johnny Depp, DiCaprio, mentek el a csajok, akkor utánozták a farkast a valamelyik Looney Tunes-ban, az a és érdekes módon senki nem jelentette őket fel. Tehát így ez a Me Too-val is az van, hogyha a Harvey
1: attól függ, ki csinálja. Igen.
2: Pár, akkor érte, illetve a Weinstein fivérek, akkor az nyilván bocs, ne tegyünk, ezt ne poénkodjuk el, de azt akartam mondani, hogy ezekre senki nem volt.
1: Hát ezt magadnak mondtad. Igen,
2: magamnak mondtam.
0: Megbeszélt ezt most itt egyedül, nagyon gyorsan. Eszkalálódott egyedül, utána eszkalálta.
2: Viszkászolódott.
1: De várjatok, mert a ChatGPT kitér egy modern internetes sztoikus férfi képére is.
0: Jó, mit csinál?
1: Mert ő azt mondja, hogy itt valóban gyakran történik egy torzulás. Például ne sír, nem utas ki, hogy fáj, soha ne kér segítséget. És azt mondja, hogy ez már nem feltétlenül sztoicizmus, inkább egy olyan modern férfiasság kép, amely a sztoikus filozófia egyes elemeit használja fel az érzelmek elfolytásának.
0: Akkor a hülyeség, mint a mekkora, mert hogy ez főleg, ez leginkább a klasszikus férfi.
2: Szerintem ezt a cikket, ezt valaki ChatGPT-vel írta, és te itt most feldobtad, és azóta törjük a fejünket.
0: Nem, ennek megvan az írója, ez egy eléggé elismert filmkritikus, akit én idéztem.
2: Jó. Ja.
0: Tehát, hogy és elég izgalmasan ki is bontja a dolgot, de azt nem írja le, hogy szegény Brad Pitt nem attól
2: ilyen, mert ő akar ilyen lenni. Kinga, jó? Kinga azt írja, hogy nekem a pasas legyen ember a lábán, ne rényáljon, álljon oda, és végezze a dolgát.
0: Ennyi az egész, igen. Hát most tehát ennyi.
2: Na, nézzük, hogy Viola.
0: Al is kacok tőlem, Brad Pitt jöhetne, mehetne, na de Jason Momoa, na ott kezdődik a fés. Jaj,
2: hát erre
0: te
2: mit is
0: Viola,
1: Viola.
0: Van ez az új sorozata neki, ez a három betűs címe van, Apple TV-n. Szí, igen.
2: Az annyira új, hogy vagy 5 éves.
0: Igen.
1: Én lehetnék a székelyföldi Jason Momoa.
2: Jó, hallgassunk túl Tamigért és Ácsert, játszunk. Igen, játszódjunk, az jó lesz.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.
4: Ez is az

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star EMI vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
7: Pizza?
8: Ham.
7: Burger?
8: Ham.
7: Napi menü?
8: Ham.
7: Gyrosz?
8: Ham.
7: Éhes vagy?
8: Ham. Kattalj rá a kajára!
9: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
10: ismét slágerek

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: Itt vagyunk az igaz vagy hamis játékunkkal, úgyhogy jön egy újabb feladvány, és hogyha a hallgató olyan ügyes, hogy kitalálja, hogy az állításunk az igaz-e vagy hamis, már is meg fogjuk ajándékozni. Még lehet regisztrálni, holnap van az utolsó nap eme játékunkból.
1: Így van, és hogy mit lehet nyerni, ugye ez is egy jó kérdés. Ebben az órában a Granite Banktól egy 400 leértékű emagutalványt, egyébként azt hiszem, az egyik legmenőbb nyereményünk.
2: Lenne, azt hiszem, úgy kb. Rögtön ötletem, hogy mire költsem el mind a 400 lejt. Bár ma kocogtak rajtam.
1: Ha 10 lenne, azt is el tudnám.
3: Halló.
2: Halló, szervusz Szabolcs.
1: Szervusz Szabolcs.
0: Szia Szabolcs.
2: Kezedben volt a telefon, mi meg rögtön hívtunk is. B. Szabó Zsolt, Horváth Gábor, Kis Bence a telefonnál.
3: Szevasztok, hello.
2: Gyere, mondd el, mit csinál Szabolcs ezen a csodálatos hétfői napon.
0: Azt a picolája.
1: Ez a hozzáállás.
2: Jól van, szeretjük ezt hallani. Mi is szeretünk dolgozni, csak hétfőn nem. De van valami, amit annál jobban szeretünk. Van egy kedvenc ajándékunk, az ilyen nyereményünk, és azt most te kaphatod meg, de előtte van egy ilyen valamilyen mondat, amire te valahogyan rá kéne mondta, hogy igaz vagy hamis, de szerintem te ezt fogod tudni. Vezetsz, ugye?
3: Nem vezetek. Irodalabban vagyok.
2: Nem, de amúgy vezetsz.
3: Persze.
2: Jól van. Na, akkor figyelj. Azt mondják itt, hogy az autó kézifékje kizárólag arra való, hogy menet közben 100 km/h sebességnél kanyarodj vele. Ki se tudta móva.
1: Teljesen igaz.
0: Lifteljél vele.
1: Azonnal vágta is, hogy hamis.
3: Figyelj, ez egy nagy hamus.
2: Tudok három embert, aki erre azt mondja, igaz.
1: De fádjál, azért nem százzal. Nyilván nem te, de valamelyik barátod, aki távolról ismersz, havon azért csinált ilyet, ugye? Nem pont százzal mondom.
3: Persze.
1: Mi sose.
2: És mindenki ismer ilyet, aki már egyszer próbált ezt a dolgot. Na, Szabolcs, az a jó hírünk, nem is én mondom, Gábor szoktam mondani ezeket,
0: hogy
2: külön fizetik ezért, tudod.
0: Hölgyeim és uraim, jó hírek következnek. Képzeld el, Szabolcs, a Granite Banktól nyertél egy 400 leértékű e-mag utalvány. Szerintem lesz, amire elkölteni.
3: Oh yes.
1: Neked is van egy-két dolog még ugye a kosaratban e-magon, amit gyorsan le lehet vásárolni akkor.
3: Van. Ha nincs, akkor teszünk.
2: Gyorsan.
1: Annyi baj legyen, már csak egy Granite Bankos kártya kell.
2: Ennyi baja legyen a világnak, te hallod, hogy el kell dönteni ezt a 400 lejt e-magon, mire dobjuk el. Na hát figyelj, gratulálunk ehhez a dologhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Gratulálunk a Granite Bank nyerteséjének. Nyis számlát most Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankjánál. Granitebank.ro.
5: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
6: A Vagány.
5: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Slágerek
6: és új zenék.

0: Szabolcs sztoikus maszkulinitással megnyerte a 400 lejes gránitbankos utalványt. Mi meg továbbra se tudjuk eldönteni, hogy Brad Pitt modernül sztoikus maszkulin, vagy nagyon rendhagyóan sztoikus maszkulin, vagy nagyon konzervatívan sztoikus maszkulin.
1: Én iszom egy kávét erre.
2: Azt se tudjuk eldönteni, hogy mi egyáltalán sztoikus maszkulinnak számítunk-e a világunkban.
0: Én amúgy igen, azt hiszem.
2: Úgy érzed?
0: Azt hiszem, igen.
2: Oké.
0: Okay. Láttál már sírni? Na csak mondom, kérdezni.
1: Mindjárt segítünk rajta.
2: Megsíratlak itt. Jó, menjünk tovább a hírekkel.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Gránit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalux a jó választás.
3: Reklám.
5: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
7: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
8: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
9: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Több száz megoldás és színárnyalat. Rettóni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: A kamaszok világára és a generációk közötti megértésre összpontosít az idei 11. Hol nem volt mesekonferencia Sepsiszentgyörgyön. Újabb orosz szabotázs akcióra figyelmeztet az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Ezen a héten nem várható csapadék az eddigiek szerint. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. A PSZD ma hivatalosan is meghozta a döntését, amely szerint nem támogatja a Siegfried Murechan vezette kormányt. Szörin Grindianu, a PSZD elnöke, kijelentette, hogy a döntést egyhangulag hozták meg, mindemellett hozzátette, hogy a PSZD parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek a holnapi együttesülésen, amikor a Murechan kormányról szóló bizalmi szavazást tartják. Mindeközben George Simion, a Románok Egyesüléséért szövetség elnöke bejelentette, hogy pártja nem szavazza meg a Murechan kormányt és elutasítja a beiktatási folyamatban való részvételt is. Helyett egy tárgyalócsoport felállításával kezdeményeznek egyeztetéseket egy stabil kabinet létrehozásáról, hozzátéve, hogy a parlamenti többség hiánya esetén az államfőnek előrehozott választásokat kell kiírnia. A kamaszok világára és a generációk közötti megértésre összpontosít az idei 11. Hol nem volt mesekonferencia Sepsiszentgyörgyön. A Háromszéken zajló diákok évéhez csatlakozó rendezvény a szülőknek, tanároknak és szakembereknek szól. A szervezők előadásokkal és műhelyfoglalkozásokkal azt járják körül, hogy miként segíthet a történetmesélés, a népmese, vagy akár a képregények világa a közös hang megtalálásában. A háromnyelvű nemzetközi esemény október 3-án és 4-én várja az érdeklődőket az Orfeumban és a Botpéter megyei könyvtárban, a részvételhez pedig előzetes regisztráció szükséges. Újabb orosz szabotázs akciókra figyelmeztet az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas Brüsszelben kijelentette, hogy Moszkva célja a társadalom megosztása és a lakosság megfélemlítése, annak érdekében, hogy leállítsák Ukrajna támogatását. Az uniós diplomácia vezetője kiemelt ennek kapcsán, hogy a tagállamoknak sürgősen pótolniuk kell a védelmi hiányosságaikat, és ismételten felszólította őket a légvédelmi rendszerek átadására Ukrajnának.
14: Marco Rossi két helyen változtatott a magyar labdarúgó válogatott 23 fős keretén az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A sérült Redzic Damir és Tóth Rajmund helyére két újonc hátvéd Doktori Csáron és Várkonyi Bence került be. Szalai József sem utazott el a csapattal Belfastba, így továbbra is várnia kell válogatott bemutatkozására. Az Észak-Írország-Magyarország találkozó ma este 21 óra 45 perckor kezdődik. A világbajnokságon nyújtott teljesítményével vált világszerte ismerté a Zöldfoki szigetek 40 éves kapusa Vozinha, a hirtelen jött népszerűséget azonban nehezen viseli. A Spanyolország elleni 0-0-ás döntetlen után követőinek száma ugrásszerűen megnőtt, azóta pedig saját bevallása szerint alig maradt magánéletem. Vozinha elmondta, ha választhatna a mostani és a világbajnokság előtti élete között, inkább a régit kérné vissza. A kapus jelenleg a chilei Colo-Colo-ban játszik, teljesítményének köszönhetően pedig a Yashin-díj jelöltjei közé is bekerült.
13: A meteorológusok előrejelzése szerint a következő napokban nem várható csapadék, a hőmérsékleti értékek pedig Sepsiszentgyörgyön és környékén körülbelül 19-20 fok körül mozognak majd a délutáni órákban, éjszaka pedig akár fagypontig is lecsökkenhet egyébként. A hőmérők higanyszála főként szombaton lesz nagyon hideg hajnalban. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: Most pedig. 16 óra múlt, eleget beszéltünk a sztoikus maszkulinitásról. Ki se tudom mondani ezt a szót, de lassan megjegyzem. Menjünk át arra, hogy a mai férfiak, ezek a sztoikus maszkulinok miért nem szeretik a nőket?
15: Nem tudom, hogy
2: az
15: nem
2: szeretik.
15: Én nagyon szeretnék erről beszélni, mert nem nagyon ismerek ilyen férfit, de nagyon kíváncsi vagyok.
16: Itt vagyunk hárman. Bészabó Zsolt, a Székely Jason Momoa és Kis Bence.
2: Az én vagyok.
15: Igen, igen.
17: Hát te rólad beszélt.
2: Jaj!
16: Felsorolás.
17: Nyugodjál meg szépen, dőjé hátra. Álvároszor ellekezdjük ezt az órát, sosem tudom kimondani, jön a Szofia.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
18: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Na jól van, ezt a klasszikus dalt most már klasszikusnak mondhatjuk, ugye?
1: Na igen.
0: Jól van. Ugye az előző órában ebből az egy mondatból három megszólalást zavartunk le, hogy Brad Pitt és a sztoikus maszkulinitása igaziból valószínűleg, hogyha kínvallatás mellett gyötörnének, akkor sem tudnánk mostani percig sem megfogalmazni, hogy milyen állat az a toxikus maszkulinitás. Na de...
2: De jó dolgok jöttek ki belőle. Azt mondjátok meg, hogy én vajon miért keverem Charlize Theront?
1: Kivel?
0: Cameron Diaz-zal.
2: Cameron Diaz-zal.
0: Nem tudom, szőke-szőke.
1: Hát nem tudom.
0: Az egyik
1: hát
0: tehetségtelen, a másik az úgy oké.
2: Scarlett Johanssonnal.
0: Na, azt végképp nem tudom. Charlize Theron,
1: hát
0: Scarlett Johanssonnal.
2: Igen, igen.
0: Hát Scarlett azért, mondjuk Charlize Theron nem, őt nem szeretem. Egyik se jó
1: színésznő. Mint színésznő nem szereted, vagy mint kinézet erre nem jön be neked?
2: Mint Gábor, minden nem arról szól, hogy kinek milyen segge van, na légy szíves, most már beszélünk egy kicsit
1: normális. Hát jó, de mind a három jó csaj azért, hogy a Cameron Diaz említ.
0: Hát most már Cameron Diaz...
2: Komolytalankodjunk folyton itt.
0: Nem mai csürke.
1: Hát miért, te mai csürke vagy?
0: Még elvárásom lehetnek. Teljesen alaptalanul. Ez a toxikus maszkulinitás, amit itt így spriccolok körbe.
2: Igen, van toxikus és sztoikus. Nem jó, mindegy. És van a toxikus, sztoikus maszkon, na az milyen?
0: Nem tudom megmondani.
2: Jó, na azt mondják, hogy a mai férfiaknak bajuk van a nőkkel. De nem akarunk mi egy ilyen magazint szerkeszteni, fiúk, egy ilyen női magazint fiúk, férfiakként?
1: Akár meg is csinálhatjuk, mert igen, itt egy olyan tehetséges, most nem tudom, újságírónak nevezhető-e az a hölgy, aki a BN-re szokta írni ezeket a cikkeket, mert itt Angélának a cikkéről
0: hát
1: van
0: szó. Angélát szeretjük, ő visszatér.
1: És Angélát már sokszor azért, hát Zsolt azért nem mindig szereti Angélát, van, amikor nagyon szembe száll vele.
2: Én megadta Angélának az érzést pénteken, ugye? Vagy mikor volt az? Csütörtökön?
1: Valami
2: olyan. Nagyon kiborultam, de mikor volt az?
1: Ketten voltunk.
2: Igen, de nem mindegy. Nem, már
1: tudom, már miről volt szó.
2: Öreg vagyok az
0: ilyesmi. Na mindegy. És akkor mi volt a következtetés?
2: Akkor, amikor kiborultam?
0: Igen.
2: Hát, hogy a franc egye meg már egyszer. Hogy
0: hát, mert mit mondott?
2: Hát igen, hát az, hogy most már mindjárt izé. Na.
1: Mert Angéla azt írta, köszönöm, hogy egy irat...
0: Mert mindjárt izé, ez... Mikor kapok? Azután. Jó, oké. Okay. Majd mindjárt izé. Rendben, kösz Zsolt.
1: Hogyan indít Angéla?
0: Angéla.
1: Azt mondja, hogy egy irodai ebédlős beszélgetés adta az ihletet ehhez az őszinte elemzéshez. Mi szerint nem főznek, nem akarnak gyereket, nem jó semmi nekik, a mai férfiak miért utálják a nőket? Én ezt az utálszót ki is húznám, tehát itt vannak olyan férfiak, akik utálják a nőket?
2: Nem biztos vannak, én nem irigylem őket egyáltalán. De amúgy én is elég sokszor hallom ezt, hogy a mai nők. Amúgy. Tehát ez a mai fiatalok és a mai nők.
1: Hát ezeket, jó, a mai nők és a mai férfiakat is halljuk eleget.
2: A mai férfiakat? Azt mi szoktuk mondani?
1: Ja, csak mi vagyunk egyedül a világon,
2: elég sokszor elmondtuk, hogy úgy herértnek tartjuk.
0: Na, szóval van egy ilyen mondat, hogy amit Angéla megneszelt, két pasas mondta egymás közt, hogy a mai nők nem főznek, nem akarnak gyereket, azt csinálják, amit akarnak, és nem jó nekik semmi.
2: Ez nem Kovács Ákos írta állni?
0: De nem az, de hogy az, hogy azt csinálnak, amit akarnak, és nem jó nekik semmi. Ebbe csak én látom az ellenmondást.
2: Nem, igen. Igen, csak te látod.
1: Nem,
0: igen. Hát elmondom, hogyha azt csinálják, amit akarnak, akkor azzal ők elégedettek.
2: Tehát nem. Tehát a pasasoknak az a bajuk, hogy nem főznek, és nem akarnak gyermeket.
0: Hát tanulj meg főzni, édes barátom.
2: De én ezektől az emberektől, lenne nekem is néhány kérdésem hozzájuk, hogy ők mit csinálnak e közben.
0: Tehát hallod, és mi volt az az ok, amivel meg akartad győzni a hölgyet, hogy na mindegy.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

Székelyföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Hallgatunk, Gábor.
1: Mit szeretném, mit mondjak? Angélának a...
2: valamit.
0: Megint ki fogja sütni az agyamat, komolyan mondom, mint a múltkor is. De igen, arról beszélgettünk, emlékezzetek vissza, amikor, hogy minden baja volt a férfiakkal. Mindenféle baja volt a férfiakkal. Hajt csinálják,
2: az helyzet, hogyha jó. Igen, és akkor valaki, én meg is értem.
1: De nem rájöttünk Zsoltal, hogy szerintünk Angélának nincs párja, és neki ez a legnagyobb probléma.
2: De van, megkerestem Facebookon.
0: Ezt a rádióban igen. Csak így lehet elmondani. Te, Gábor, nem akarsz valamelyik újságíróval innen a Velvet BN Colore háromszögből beszélni? Én becsület kíváncsi lennék rájuk. Te kíváncsi lennék, hogy ők amúgy ezeket az ötleteket honnan veszik, miből inspirálódnak, reggel fölkelsz, tényleg midet és hol szúrja, és hogyan szúrja valami, hogy te ilyen dolgokat írj meg a világnak. Mert a legnagyobb probléma, hogy ezt olvassák emberek. A legutóbb is arra...
1: És hogy még ezért pénzt is kap Angéla.
0: Az engem nem érdekel, egészségére válja neki az ő szerencséje. Inkább az idegesít engem a nagyon sok más modern pszichológussal egyetemben, hogy nagyon sok ember ezeket olvassa és készpénznek veszi. Érted?
2: Tehát azért
1: és egyet ért, ebből... és meg is osztja a közösségi hálón, és azt mondja, hogy Angélának igaza van.
2: Mondjuk azt, hogy biztos, hogy van ilyen. Tehát, hogy Angélának nyilván könnyű megírni egy cikk, vagy jó dolog úgy nekiállni egy cikket írni, mondom az írás szempontjából, hogy a mai férfiak utálják a mai nőket. Szerintem ez egy akkora bullshit, hogyha nyakon vágna Angélát, hasra esne. Ja, hogy volt egy sorban három gyükér, aki azt mondta, vagy két gyükér, vagy mit tudom én, édes mindegy, hogy azt mondták, hogy a mai nők, hallod, de a mondat, hogy kezdődik, hogy a mai, onnantól ma fölösleges hallgatni, mindegy. A mai nők, a mai férfiak, a mai gyerekek, a mai autók, ez a történelem során sokszor elhangzott. Ja, hogy a csaj nem azt csinálja, amit te akarsz. Ó, szegénykém, kell neked egy Pézsé, Istenem. De ugyanez fordítva is igaz.
1: Na de mit mond Angéla?
2: Na, mit?
1: Az a baj,
0: mondjad, fiam.
1: Az a baj, hogy már megengedhetjük magunknak nőként, hogy legyen egy lécünk, amit helyes. Meg kell ütni, és nem elégszünk meg azzal, amivel anyáink és főleg nagyanyáink kénytelenek voltak, az abszolút minimummal. Azt írja Angéla, hogy nagymamám idejében örültek, ha a férfi nem volt részeges és nem verte őket, anyám idejében pedig sikernek számított, ha a férj dolgozott és olykor foglalkozott a gyerekekkel. Én kérek elnézést, amiért ma már ennél valamivel többre vágyunk.
2: De az nem egy normális dolog egyébként, hogy a férj dolgozik, meg egyébként a feleség is. Csak úgy kérdem. Tehát, hogyha én középen akarok lenni ebben a kérdésben, nem gondolom azt, hogy a nem kell hozzájáruljon egy háztartáshoz a férj. Nem gondolom azt, hogy... Tehát, hogy osszoljanak már el ezek a dolgok.
0: Az a baj, hogy én kétségbe vagyok esve, hogy ez, erről kell nekünk beszélni, mert hogy őszintén el vagyok veszve ebben a dologban. Tehát azt sem értem, hogy Angéla milyen családban nőhetett fel, ahol az anyukája örült.
2: Hát nézd meg az a vacsát, hogy...
0: Ahol a nők örültek, hogy a férfiak dolgoznak, hát pont az volt a probléma, nem? Hogy a férfiak túl sokat dolgoztak, és akkor emiatt úgy gondolták, hogy mivel ők dolgoznak, ezért nekik kijár a, mit tudom én, a pihenés, a, mit tudom én.
1: Angéla úgy ítéli meg, hogy nem Brad Pittre vágynak, de mivel napjainkban már nem részszükséglet egy nőnek a házasság, valamit valóban le kell tenned férfiként az asztalra, hogy téged válasszanak a nők.
0: Hát figyelj, van, akinek az asztalra kell letenni, van, akinek máshol kell betenni. Tehát ez teljesen mindez, ez nőtől függ. Vannak nők és vannak nők. Hát van, aki az asztalt nézi, valaki máshova nézem. Mit mondjak egyebet erre?
2: Bízzad rájuk, nem kell beleüssük az órunkat.
0: De mi az, hogy le kell tenni valamit férfiként az asztalra? Na gyere, most beindítottad bennem
1: mit
0: a vodkakast.
1: Mit kell bizonyítanunk nekünk ahhoz, hogy Angélánál bejöjjünk?
0: De
1: mit
0: kell nem írja le?
1: Az asztalra?
0: Nem írja le? Mit kell az asztalra kitenni?
1: Folytatja, úgy folytatja, hogy amikor a párválasztás nem a túlélés motiválja, akkor bizony a középszerűség hamar szenvedlik. És a léc, amit a férfiaknak meg kellett ütnie generációk óta a békafeneke alatt volt, de ma már nem elég, hogy hazahozza pénzt. Pedig a mai nő, akinek semmi nem jó, csak annyit kér, hogy érzelmileg is tegyél bele a kapcsolatba. Érted?
0: Értettem. Sok érzelmileg beletevős férfit kívánok Angélának az életébe.

0: De igazából Angélának annyit tudok mondani, amelyet Farrukkó mond, és Marshmello, esta vida, ilyen az élet, de amúgy nekem az a kérdésem, hogy ezek egymással nem beszélgetnek, nem másért, csak egy másik cikkben Angéla egyik kolléganője, Zsejke, valamilyen szinten megfejti Angélának az összes problémáját a férfiakkal. Azt már látjuk, hogy Angélának határozottan problémája van a pasikkal, de igen, e kapcsán mondtam el, hogy egyáltalán nem élvezem a modern feministákat, és az ilyen cikkeket is ilyesminek tartom, tehát se keze, se lába, se eleje, se vége, semmit nem mond el, csak annyit, hogy békét kell hagyni a férfiaknak. Ha egy kicsit is férfiasak, vagy olyan férfiak, akkor aznak hagy békét. De Zsejke elmondja, hogy el kell vinni a pasast étterembe, mert hogy ott minden kiderül. Amúgy ez nagyon igaz, mert hogy én is olvastam olyan pszichológiai tanulmányokat, amelyek tényleg azzal foglalkoznak, hogy mennyi minden ki tud derülni egy olyan térben, olyan emberek között, akiktől az ember semmit se vár cserébe, csak és semmilyen fajta közvetlen érdek nem fűződik hozzájuk, és a pincér az pont egy ilyen. Úgyhogy nagyon érdekes a kapcsolatunk, a viszonyunk a pincérekkel, hogy ki hogyan viszonyul ehhez a dologhoz. És itt most akkor két dologról beszélhetünk, hogy ez milyen párválasztási technika lehet, hogy mondjuk elviszed az első randin valakit elviszel vendéglőbe, és megfigyeled, hogy ott hogyan viselkedik, hogyan viszonyul a pincérekhez, hogyan beszél a személyzettel. De ezen emellett meg nyilván beszélhetünk egy kicsikét erről a pincérségről is. Valamelyik nap a Gagán kitettünk egy ilyen posztot, hogy mi nem lennél soha. És akkor emlékszem, hogy Huba írta oda, hogy pincér, én meg odaírtam alá azért, mert börtön lenne a vége, gondolom. Az az igazság, hogy én is úgy gondolom, hogy egy hatalmas nagy hófehér átlátszó lap az, ahogyan viselkedünk a vendéglőben.
1: Egyébként meggyőződésem. Ez a...
2: Yeah. De attól is függ a viselkedésünk, hogy a pincér hogyan viszonyul hozzánk, és hogyan viselkedik velünk, nem?
1: Biztos, hogy igen. Tehát szokták mondani, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Tehát, hogy itt azért van egy oda-vissza. Volt olyan hely, ahova nem jártam évekig, mert egyszerűen olyan szinten paritja volt a kiszolgáló, de volt, ahol én voltam véletlenül a paritja. Na, de ott legalább elnézést kértem, ami még mindig nem ér semmit, de legalább rájöttem, hogy bunkó voltam. Vannak pillanatok. Őszintén, igen, Zsoltnak valószínűleg, hogy jó ez a szemüvege. Én azt ugye ezen szoktam ezt a megfogalmazást alkalmazni, hogy aki felfele nyal, lefele rúg. A pincérrel ugye nagyon sokszor úgy érzik az emberek, hogy a beosztottjaik. Szerintem már ez a megközelítés eleve rossz, mert ő neked ételt vagy italt hoz, kiszolgál. Nem a főnöke vagy, a vendége vagy. Talán úgy kellene viselkedni, mint a vendég lennél.
0: Azt hiszem, hogy soha életemben nem éreztem még annyira zavarban magam egy ilyen helyzet miatt, amikor édesapámat láttam, hogy hogyan viselkednek vele, mint pincérrel. Ő ugye életében pincér volt, én meg már azt hiszem valami, nem tudom, 14-15 éves lehettem, és ott üldögéltem a vendéglőben nála. És egyszer hallottam, hogy szólítja valaki, hogy hallod, gyere sze ide. De kb. Ezzel a hangnemmel.
2: Stílusra.
0: És felemelte az úr a tányért, és azt mondja, hogy ez neked sem mondjuk káposzta. És szembe öntötte vele. És akkor elmondta, hogy még egyszer akkor újra fogalmazom, hogy savanyú káposztát kérek, ha nem tudom én mihez. De ezt olyan szinten megalázó módon csinálta, mint egy ilyen, nem is tudom elmondani.
1: Ezt tudod, hogy miért tette az illető? Egy, hogy milyen jellem. Kettő, nem dolgozott konyhán. Ilyenkor azért úgy szokták, hogy én azt a káposztát, amit kihoznak, nem enném meg.
0: Mindegy, érted, csak van, ez itt a stílus
2: a lényeg. Akkor sem a pincére.
0: Na, és a másik, hogy ami még
1: ez
0: legalázó,
1: mint a benzinkutassal
0: volt kettőjük között.
1: Azt azért hozzátenném, hogy ugyanaz, mint aki a benzinkutassal perel azért, hogy mennyibe kerül az üzemanyag.
0: Jó, tényleg emberek, azt ne csináljátok. Tehát úgy nagyon sajnálom szegény benzinkutasokat.
1: Tehát ezért, vagy a postán, hogy miért nagy a sor? Hát azért, mert két ember van. Nem azért, mert valaki valamit rosszul csinál. Jó, néni, mi van itt?
0: Mi? Jaj, szól a himnuszunk.
2: A himnuszunk, igen.
0: Jaj, hallgassod. Na figyeljetek, ti hogyan viselkedtek a vendéglőben? Írjatok nekünk vendéglő sztorikat. Szerintetek mit árul az emberről az, hogy hogyan viselkedik a vendéglőben? Addig szól a Vagány Vágány himnusza.

0: mostantól hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garázst, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Áron gazda! Már megint mit pakolt a kocsira?
3: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
4: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejűgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
5: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
6: Kész a 10 órai!
7: Benedek szalám és szendvics, ahogy szereted!
8: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
11: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
12: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
11: A reklám után
13: ismét slágerek és új

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom,
0: podcastek és online hallgatás, slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Miért menjünk étterembe az első randin? Ez itt a kérdés, mert itt a pszichológusok nagyon megfejtették, legalábbis Zsejke nevezetű BNS újságíró, és hát erről dumálunk, de én egy kicsit ott elakadtam, hogy már első randin kell étterembe vinnünk a hölgyet, vagy akár fordítva a hölgy vigyen bennek.
1: Nem, itt megvan, Mihály megírta a választ. Na. Tehát a hölgyek a pasasokat vigyék vendéglőbe, mert ott kiderül, és a pasasok vigyék a hölgyeket uszodába, mert ott kiderül.
2: Sok minden kiderülne egyébként egy ilyen dolgon.
1: Amúgy tényleg, tehát ez nem hülyeség.
2: Figyelj, az alakjáról is, arról is, hogy smink nélkül hogy néz ki, és a pasasnál is az, hogy néz ki fürdőgatyában, mi is látszódjunk, hogy valamit érünk-e.
1: De ez amúgy tényleg nem hülyeség. Soha eszembe nem jutott, hogy már lecsúsztam róla, ez van. Tehát, hogy az első randit azt az uszodába szervezd. De sok minden kiderül, érted, hogyan viselkedik, a körmit vágja-e, vagy minden.
2: Egyébként a Kingának jó megközelítés az, hogy minden látszik, Indigo. Én azt is látom, mennyit tart a házasságuk, kinevelte és mennyi pénze van.
1: Bizony.
2: Igen, ez a vendéglőben viselkedni tudni, tehát lehet egyébként ez a, valaki mondta, hogy a maga biztosan rendelek. Mondtam, hogy de hogy kellene rendelnem, azóta se tudom.
1: Kinga, minden bizonnyal vendéglátásban dolgozol, ez az, azt is tudjátok, hogy mennyi pénzünk van, én ezt azért megcáfolnám. Nagyon, nagyon sokszor láttam, vagy tapasztaltam azt, hogy attól függően, hogy éppen ilyen szabados napot tartok-e, és az én hanyag, nem is tudom milyen stílusomban jelenek meg valahol, vagy éppen van rajtam egy zakó és egy kivasalt ing. Ne tudjátok meg a különbséget, ahogyan a személyzet reagál, ahogy a személyzet köszön egyáltalán, a hang nem különbséget. Nagyon rosszul lövitek ti be vendéglátósok nagyon sokszor. Nem feltétlenül a pénzen kell ez múljon, úgy gondolom, de már pedig nagyon sokan az alapján ítélnek. Mit tudom, bemész egy drágább üzletbe, és hozzád sem akarnak szólni. És mikor odaállítasz egy drága, mit tudom, termékkel, épp hogy rongyban szakad le rólad a ruha, mert éppen nem foglalkoztál azon, hogy nézzék ki, mert így érzed jól magad, akkor meg mindenki lenyeli a gombócot a torkán, és hirtelen kedvesek.
0: Tehát azt mondod, hogy ha Horváth Gábor blazerben megjelenik, akkor az még nem jelenti azt, hogy sok pénze van, és akkor teljesen
1: van másképp. Van az a blazer, tudod, tehát nem mindegy, hogy ilyen houndemmes vagy vitonos blazerben jelensz meg. Tehát, hogy, de amúgy is a pénz meg mit árul el róla, attól, hogy pénzed van, lehetsz paraszt. Tehát, hogy ezt sose értettem, hogy
0: ez érted, teljesen igaz.
1: Érted most. Na, de hogy én határozottan érzem a különbséget az alapján, hogy hogyan vagyok felöltözve.
0: Ez elég baj.
1: Hát az, ezt mondom, ezért mondom Kingának, és most ez nem neked szólt, Kinga, személyesen, bocsáss meg, csak hogy írtad, hogy azt is tudod, hogy ki nevelte, és hogy mennyi pénze van. Szerintem nagyon sokan gondolják, vagy vélik azt, hogy tudják, hogy az illető ki nevelte, és mennyi pénze van, de nem minden a megjelenés. Bence? Mi? Igen, vagy nem igen, vagy...
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: nem pénz, nem neveltetés, hanem egyén kérdése az, hogy hogyan viselkedik azokkal, akiket egy kicsit úgy gondol, hogy maga alatt vannak, ranglistán.
1: Mit jelent ez, hogy ranglistán valaki alatt lenni? Ezt szerintem beszéljük meg egy kicsit a további.
0: Figyelj, a vezérigazgatóhoz képest a kapus úgyis lennebb van, ugye?
1: Hát akkor a kapun belül. A kapun kívül nincsenek. És itt van a nagy probléma szerintem a társadalmunkban.
2: Akkor várjuk a véleményeket a hallgatóktól is. 0730 54 88 88, jönnek a hírek.
3: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
4: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors, a döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups, a jó választás.
5: Reklám. Egy kis deszka, egy kis léc, a szép házam hamar kész. A Benevúd ki is szállít. Nekem ez is sokat számít.
6: Válaszd a Benevúdot, aki kiváló minőségű faanyagok széles skáláját biztosítják. Gerendák, deszkák, tetőlécek, lambériák bőválasztékban. Keresd őket Facebookon, vagy a 0746 512 612-es telefonszámon. Benevúd.
7: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed, ajánlod, nyersz!
8: Nyikorog, melegszik, szenved az autód, ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Válaszd a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
9: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: A hétvége folyamán a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség munkatársai összesen 34 bevetésen vettek részt. Hosszú hétvége vár a diákokra és a pedagógusokra október elején. A nap további részében sem várható csapadék. Köszöntöm Önöket. A hírek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Újabb nőgyilkosság történt Romániában. Féltékenység miatt végzett 27 éves feleségével egy férfi a Vráncsa megyei Gúges településen. A tragédia tegnap hajnalban történt, amikor a házaspár között konfliktus tört ki. A 32 éves férfi egy vágószúró eszközzel támadta a feleségére, a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni a nő életét. A hatóságok a gyanúsítottat a helyszínen őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a 30 napos előzetes letartóztatását emberölés és családon belüli erőszak vádjával. Az idei év kezdete óta egyébként ez már a 28. nőgyilkosság az országban. A hétvége folyamán a Kovászna megyei katasztrófa védelmi felügyelőség munkatársai összesen 34 bevetésen vettek részt, ezek közül 25 sürgősségi orvosi ellátásra vonatkozott, ugyanakkor két tűzesethez és két közúti balesethez is kiszálltak. Szombaton 13 óra 30 perc körül a tűzoltóknak hídvégtelepülésen kellett beavatkozniuk, mintegy egy hektáros területen égett ekkora száraz növényzet és hulladék. Ennek feltételezhető oka nyílt láng használata volt szabadtéren. Tegnap este pedig egy kéménytűzhöz riasztották őket, a tűzoltóknak sikerült eloltani a lángokat, így a tűz nem terjedt át az épület többi részére. A tüzet egy nem megfelelően karbantartott kémény okozta. Kifogásolta a szociáldemokrata párt Dominik Fritz temesvári polgármester tegnapi rendezvényét, Siegfried Moresán kijelölt miniszterelnök viszont kiállt az USZER elnöke mellett. A bíróság által jogerősen megállapított összeférhetetlenség miatti törvénymódosítás értelmében Dominik Fritz napokon belül elveszíti a polgármesteri tisztségét, a politikus pedig emiatt tegnap nyilvános beszédet mondott. Az esemény a Forradalom folytatódik címet viselte, ezen belül az 1989-es forradalmat is felidézte, kijelentve, hogy a változásokat a közösség mozgósításával lehet elérni. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy nem mond le a politikai küzdelmeiről. Míg a PSD bírálta, hogy Fritz saját politikai céljaira használta a forradalom szimbolikáját, Siegfried Moresán becsületes és szorgalmas vezetőnek nevezte a távozó elöljárót. Hosszú hétvége vár a diákokra és pedagógusokra. Október elején, október 5-én hétfőn nem tartanak tanórákat az oktatás világnapja miatt. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet értelmében így a hétvége péntektől hétfőig tart, az iskolába pedig október 6-án kedden kell visszatérni. A következő hosszabb szünet az őszi vakáció lesz, amely október 24-től november 1-ig tart. Az eddigi előrejelzések szerint a mai napon nem várható csapadék, ugyanakkor éjszaka körülbelül 8-9 fokig csökken majd le a hőmérséklet értéke, és ennyivel indítjuk a holnap reggelt is. Holnap nagyjából a maihoz hasonló időjárás várható, de felhős lesz az égbolt valószínűleg végig. Esőről egyelőre nincs szó, ezen a héten Sepsiszentgyörgyön és környékén 19-20 fokos maximumokra számíthatunk. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: Most pedig. Mondtam én már ma olyat, hogy életem egyik, de lesz még egy életem egyik ezzel a kapunk kívül, kapun belül, egyformák vagyunk-e, vagy egyenlő rangúak-e.
0: Jó, azt mondja B. Szabó Zsolt, Horváth Gábor, Kis Bence, a mikrofonok mögött egy újabb órát kezdünk meg.
2: Várjuk az üzeneteiteket, 0730548888, írhatok a Facebook oldalunkra is, vagy az alkalmazásba. Kungs and Cookin-nal, On the Three Burners. Menjünk tovább. Itt a This Girl.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
16: Vagány-vágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Hallod, Alex Warren, van ez a Sabuzi, erősen nagy sztár lett, nem csak egy olyan nótát, de hogy nem akármikor leéneklem én is.
1: Szerintem egy kicsit tényleg olyan, hogy vannak ilyenek. Tudod, hogy mi a helyzet? Te mindig az előadókra mutatunk rá, de az a Sandagyar, hogy ez a zenei producer lesz mögötte. Emlékeztek? És akkor mondom erre a példát, amikor Timbaland volt a nagy sztár, úgy szólt Britney Spears-től, gyakorlatilag Michael Jacksonig minden. Ezt úgy, hogy Timbaland kifejtett, hogy ő meg Michael Jacksonban inspirálódott. Na, szóval ilyen dolgok vannak a zeneiparban, mi pedig rádió vagyunk és szeretünk beszélni zenéről.
2: És... is.
0: Vendégről.
2: Most a pincérekről. Igen, vendégről. Robert írja, hogy nem mondom az étterem nevét, de Borszéken van. Megérkeztünk oda, és én kértem 2 adag pacal levest, ki is hozták igazi nagy mennyiséget, én meg bepuszíltam. Erre kijött a szakács, és azt mondta, ha megesszek még egy adagot, igen, akkor ő állja a cehet. Na, ez is lement. A szakács nagyon jó fej volt, és látszott rajta, hogy jól esett neki, hogy jó a fűztje.
0: Milyen sztorikat akarunk hallani?
1: Igen, tehát hogy van ilyen, és nem igaz, hogy nincs. Sokszor volt olyan, hogy bementünk, ez az fiúk, na ti úgy néztek ki, gyertek, ez nincs rajta a menü, kóstoljátok meg.
0: Te figyeljetek ide, azért gondoljuk akármit is erről a cikkről, ami azt állítja, hogy a pasast vidd el első alkalommal a vendéglőbe, és ott kiderül róla minden, de higgyétek el nekem, hogyha egy pasival elmegy egy nő a vendéglőbe, és az a pasi bepuszil 3 adag
2: pacallevest,
0: akkor
2: az rossz
0: minden
2: ember
0: tudsz,
2: nem lehet.
0: Mindent tudsz róla. Mindent. És nagyon könnyen eldöntheted, hogy kell neked, vagy nem kell neked.
2: Lelki szemeim előtt megjelent Bence, mert ő nagyon szereti a pacallevest.
0: De most figyelj, hogy néz neki Bence egy olyan nő mellett, aki, mit tudom én, nem állhatja azokat az embereket sem, akik pacallevest gyúrnak magukba.
1: Mondjuk azért, ha hazamegyek pacalozás után, akkor az szokott lenni.
0: Ezt már mondtad.
1: Igen, de azért elmondom, hogy vesd le minden ruhát. Én azt gondoltam, azért olyan ellenállhatatlan, vagy közben csak büdös pacalszagú. Na de mindegy.
0: Hát igen.
1: Én attól a pacallevesre még mindig esküzöm, és köszönjük szépen Ferikének, hogy olyan pacallevest csinálom ilyent.
0: Irénkébe?
1: Ha nem ismeritek. Igen.
0: Ferikének az irénkébe.
1: Így van.
0: Hát, aki ha nem ismeritek érti, Ferikét, érti, akkor az baj van.
1: Nem tudjátok.
0: Így van, így van. Jól van, nem a pacallevesről van szó, hanem igazából találtunk egy érdekes írományt, ami végre megfogta a fantáziánkat, és nem csak kötekedni tudunk az írójával, hanem azt kell mondjam, hogy ebben van valami.
1: Egyetértek.
0: Tehát, hogyha meg akarsz ismerni valakit elsőre, akkor valószínűleg jobb nem a parkba hívni egy padra, ahol bemarketingelheti magát egy életre nálad, aztán, hogy kiderüljön 2 hónap múlva, hogy tényleg csak marketing volt. Sokkal okosabb dolog elvinni egy étterembe, egy olyan közegbe, ahol reagálnia is kell a környezetére.
1: Nehogy Isten, ahol van egy jó, a múltkor apropó pacalozásnál, hát azért valaki kiviselték magukat. Mert mit tudom én, valami nem olyan tempóba készült, én ezt meg tudom érteni.
0: Ezt azért mondjuk egy olyan helyen van, ez amiről mi beszélünk, hogy mondjuk betehetnék mondjuk a Kommunista Múzeumba akár.
1: Még, de nincsen ezzel semmi baj.
0: De azt mondom, hogy egy nagyon korrekt,
1: igen, tehát egy
0: emberközeli, egyszerű hely.
1: Így van, nem egy 5 csillagos valami, nem is az a cél, és nem is akarjuk, hogy az legyen.
0: Kanti.
1: Ez a legfontosabb. Én pont ezt az atmoszférát szeretem. Gábor is ismeri, úgyhogy.
0: Gábor is volt már.
2: Igen.
0: De és igen, mi történt?
1: Na mindegy, semmi, nem volt valami, és akkor hát ez milyen dolog? Ez mi az? Ugyanez, ahogy lásd, amit mondtál, hogy a káposzta, ez a savanyú káposzta, ez milyen. Lehet azt mondani, hogy ne haragudjon, valami mellé, mert nem tudom. Kaphatok-e egy másikat? Vagy nem is kell mondanod, már általában kicserik, azt mondod, hogy ez nem így gusztusos, nem?
0: De...
2: Közben Laci ír egy üzenetet, én pincérként dolgoztam évekkel ezelőtt, és elárulom, nagyon hamar meg lehet állapítani, hogy milyen vendég ül az asztalnál. Van, aki kedves, normálisan kér, megköszöni, amit kap, és van, aki már rendeléskor úgy beszél veled, mintha a személyes szolgája lennél, és igen, mi pincérek ezt azonnal észrevesszük.
0: Ó, köszönjük szépen ezt az üzenetet. Nagyon-nagyon reméltük, hogy ír valaki, aki a másik oldalon van, mint kiszolgáló, mint pincér. Bár ha jól emlékszem, akkor Kinga is valami hasonló üzenettel jött. Mindkét oldalról várjuk a véleményeket. Addig is Joe Cocker örök slágere, Never Tear Us Apart szól a háttérben.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Ami

0: Ez volt a Kompat Diszkó hősökkel közösen, minden rendben, mondják ők. Bence, mondtad a, még korábban, mert hát ugye összekötöttük ezt az egész vendéglős történetet, meg vendéglátós történetet azzal, hogy hierarchia ma ki van felül, ki van lent, és én mondtam, hogy a kapun belül.
1: Igen.
0: Te meg mondtad, hogy nem csak a kapun belül, lesz már mikrofonon kívül. Na, de van nekem egy nagyon érdekes történetem, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. Elutaztunk 4 barát Németországba.
1: Jevanset.
0: De tényleg egy ilyen baráti kirándulás volt, ilyen pasis kirándulás, elmentünk egy eseményre, nem is az a lényeg, hanem az, hogy volt egy olyan pillanat, igen, fontos információ, hogy ketten, vagyis hogy mind a 4 ugyanannál a cégnél dolgoztunk, 2 felső beosztásban voltak, egyikünk a másik 2 közül, az másik 2-nek konkrét beosztottja volt, most alatta dolgozott. Én nekem meg semmi közöm nem volt hozzájuk hierarchiában. Uh-huh. A cég hierarchiában fönnébb állt.
2: Tehát 2 felettes volt.
0: Igen, de nem nekem volt a fölöttesem, csak a cég hierarchiában fölöttünk álltak, de mi 4 barátok voltunk együtt, rengeteg mindent csináltunk együtt, nem ez a lényeg, hanem, hogy sétálunk Németországban, Észak-Németországban, és egyszer csak valaki kap egy üzenetet a 2 közül, és odaszól nekünk, a másik 2-nek, hogy akkor ti most lemaradtok. És céges dolgokról kezdtek beszélgetni ketten, nyilván olyanokról, amelyekről mi nem tudhattunk, vagy nem hallhattunk. Nekem olyan szinten rosszul esett ez a gesztus. Annyira megalázó volt. Tehát ez egy teljesen civil helyzet volt.
2: Tehát, hogyha más kifejezte volna ki magát, akkor elfogadtad volna?
0: Abszolút.
1: Igen, tehát
0: azt mondja, hogy ne haragudj, igen. Egy érzékeny témáról muszáj beszélni.
1: Légy szív, most meg kell beszélni valamit ketten.
0: De valószínűleg ezt én úgy oldanám meg, hogy megkeresném azt a helyzetet, amikor a másik 2-t még csak jelzésértékűen sem implikálnám bocsánat a kifejezését.
1: Ez a, mit tudom én, ha egymás közt meg kell mondani. Zsolt, gyere egy picit, mert valamit meg kéne.
0: De még az sem. Még az sem muszáj, mert mindezzel jelzel
1: most attól
0: valamit.
1: Attól függ, hogy miről
0: nem van. Volt sürgős. Hát most mi legyen sürgős, érted, ott vagy a világ másik felén, tehát úgy sem tudod megoldani.
2: De mégis te? Látod, hogy más a dolog, tehát hogyha barátnak nevezted ezt a 2 srácot, akkor a jellemük más a magánéletben, és más jellemet vesznek fel, amikor bekerülnek egy ilyen vezetőbe.
0: Vettek fel, mert hát gondolhatod, hogy nem maradtam csendben ebben a helyzetben.
2: Hát reméltem, hogy nem maradtál
0: csendben. Tényleg, na, most...
1: Ilyenkor a főnöknek elmagyaráztad, hogy ne haragudj, de...
0: Igen, elmagyaráztam, hogy figyelj, tehát ez a fajta gesztus, ez a fajta viselkedés még cégen belül sincs rendben, hogyha mi cégen kívül jóban vagyunk, de ha nem vagyunk jóban, hát ez sincs.
2: Tehát, hogy... Ez a most lemaradtuk, ez kb. Olyan, mint hogyha azt mondta volna, hogy tipli.
0: Érted, de hogy egyből bekapcsolt benne, de nagyon rosszul tud az embernek esni. De ezért mondtam...
1: Ilyenkor az ember lehetőleg indulatból magyarázza el, hogy a másik megértse.
0: Érdekes módon nem indulatból magyaráztam, mert megértette és bocsánatot is kért.
1: Uh-huh. Na, az legalább ennyi pozitívum van. Nem, mert ha megérti, van egyébként egy ilyen, hogy ez megint ilyen, hogyan viselkedik a pincére, de hogy mit csinál akkor a téved? Ezt jó egy emberről megtanulni az elején.
0: Ez igen, ez fontos. Tehát ez tényleg fontos. Például, hogy tud-e bocsánatot kérni, ez véleményem szerint egy
2: talán ez a legfontosabb.
0: Egy bődületesen fontos dolog. Így van.
2: Igen.
1: Hát meg időnként kellene tudni rendesen.
0: Mikor kértetek utána bocsánatot?
1: Tegnap.
2: Egy hete? 3-4 napja?
0: Én ma déler.
2: De nekem is meg kellett tanulnom bocsánatot kérni, mert voltam olyan makacs régebb, legalábbis a jellemem ez nem nagyon tartozott az hozzá, hogy bocsánatot kérek, de hát meg kell tanulni.
0: Ez milyen érdekes, mert amikor beszéltünk a bullyingról, akkor mondtam, hogy nem feltétlen helyes az a mondat a szülőktől, hogy ne árulkodj. Viszont amikor azt mondták a szüleink, hogy kérj bocsánatot, tehát igazából kényszerítettek arra, hogy te rávedd magad, hogy bocsánatot kérj. Oké, hogy az elején ez ilyen nagyon robotikusan ment, hogy akkor bocsánat. Tehát nagyon kényszeres, köszönöm Gábor. De hogy egy idő után, ahogy te is mondod Gábor, ráneveled magad erre a dologra, és vissza tudsz egy kicsit venni az arcból. Post Malone, hát úgy néz ki, hogy itt az amerikai hősök itt elleptek bennünket.
1: 0730 88 88, nem csak a játékra lehet regisztrálni, hanem hozzá lehet szólni a műsorhoz. Mit mond el egy emberről egy ilyen helyzet? Írjátok meg nekünk.

0: Chemical és a Post Malone, mi pedig ott maradtunk el gondolatban, hogy ugye mit mond el egy emberről, vagy mennyi mindent elmond egy emberről az, hogy hogyan viselkedik egy adott helyzetben. És azon gondolkoztam, hogy pincérekkel szemben, ahol egy kicsit van azért egy, nem mondanám, hogy alárendeltségi helyzet, de mégis. Mert te mondod meg, hogy mit szeretnél. Ugyanakkor szerintem a pincéreket kéne a legjobban szeretni, hiszen ők italt és ételt hoznak nekünk. És akkor itt jön be következő kategória, a kajaszállító futár. Ugye sokat beszéltünk róluk is. És az a legdurvább, tehát ezt én is időnként kell magam fékeznem, amikor valamilyen oknál fogva megcsúszik a rendelés, mert elő tud fordulni, hogy akkor ne harapjam le a fejét, de ilyenkor mindig azt szoktam, hogy nem a futárról veszek szem, hanem azzal, aki a kaját össze kellett pakolja legalább.
1: Meg mindig van két oldala.
2: Hát igen, de van olyan eset is, amikor a kaja már össze van pakolva, viszont a futár későn megy érte.
0: Hát az is egy történet.
1: Mondom, mindig van két oldal, mert igen, pont aminak volt, hogy fú, pont ez jutott eszembe, hogy most mondtál te, Bence, hogy pont beszéltem egy futárral, és mondtam, hogy hát milyen rossz lehet ilyenkor dolgozni, hétvége volt. Mondta főleg, hogyha ennyi a lemondott rendelés, és kérdeztem, hogy miért mondják rá a rendeléseket. És mondta, hogy nagyon sokszor ugye az étteremben, hogy túl sok rendelés, már nem tudom én. De van olyan is, hogy az alkalmazás rosszul működik, azt mutatja, hogy kell még várni 20 percet, ő már ott van, elbiciklizett a város másik felébe, és akkor a megrendelő visszamondja, mert hogy nem szeretne még 20 percet várni, ő meg vissza kell menjen. És érted, ez az, amit mi nem látunk. Tehát ezek a dolgok, amiket mi nem láthatunk,
0: mondok
1: mert rendszerhiba meg.
0: Hogy attól függ, hogy ki tervezi meg az utat. Mert van olyan, aki egyszerűen ott né valamit oda nyom, és akkor persze megy össze-vissza a futár, nem az optimális vonalat választja. Egyébként nézd meg, hogy vannak olyan alkalmazások, őket annyira nem szeretjük, de néha azért használjuk, ahol van ilyen, hogy prioritás, tehát hogy neked hozzák először a kaját, és ezért valamennyi pénzt elkérnek.
1: Mert hogyha mindenki prioritást használ, akkor úgy ott vagyunk.
2: Akkor igen.
0: Nyilván, de ezt nem tudod. Arra gondolsz, hogy csak te használod. Én azért nagyon-nagyon-nagyon azt gondolom, hogy az éhes emberrel nagyon nehéz és nagyon kellemetlen vitatkozni. Én legalábbis tudom, hogy borzalmas vagyok, amikor éhes vagyok.
1: Ez jó, azt tetszik az üzenet, erre még így nem gondoltam ebben a kontextusban, de nagyon tetszik. Írja nekünk Csabi. Sziasztok, pláni a pincérekkel kell tudni viselkedni. Ők azok, akik szószoros értelmében bele tudnak köpni a levesbe.
0: Ezt meséljem el, hogy az egyik haverom New Yorkban, Szohóban volt pincér, egy nagyon-nagyon, egy olyan vendéglőben, ahova nem járnánk.
1: Gondoltuk, Bence, hogy nem kökösbe a...
0: kökösi Szohóban. Hát a New Yorki Szohóban. Ott is az volt, hogy másik, tehát az, hogy vissza, mondta, hogy minden nap küldtek vissza ételt, vagy mit tudom én, reklamáltak, mondta, ez rendben is van, ennek is van egy módja, de a másik olyan reklamációt nyomott le, és kihívta a séfet, mondta, hogy hát ne tudd meg. Mondta, hogy a legjobb vendéglőben is előfordul, hogy ennek Michelinje nem volt. Nem tudom, hogy Michelin vendéglőbe beleköpnek-e a kajádba, de szerintem ott is úgy fel lehet húzni a séfet, hogy a végén egy csula belemegy.
1: Tehát mindenhol ki lehet hívni a séfet, és el lehet vele beszélgetni. Van egy ország, ahol inkább ne. És az Olaszország. Tehát amennyire kedvesek a kiszolgálók, és nyájasak, sokaknak túl nyájasak az olasz kiszolgálók, mert tényleg azok, meg nagyon elővigyázott.
0: Láttam a séfet, ne akart látni. Kidobtak.
1: De ne, tehát ha látod a szakácsot, menekülj.
2: Tehát jó, de nekünk nem az olaszoknál volt, Franciaországban volt, ezt már meséltem Párizsban, a hagymalevest tettünk a párommal, és utána pincér megkérdezte, hogy minden rendben volt-e, hagyunk-e borravalót, vagy kiválasztjuk, tudjátok a terminálon, hogy mennyi borravalót hagyunk neki, és mondtuk, hogy nagyon édes volt a hagymaleves, úgyhogy nem
1: tessék,
2: hagynánk.
1: Te
2: az úgy megsértődött az a pincér, hogy bement, mondom, ilyenkor vajon a séfhez eljut az... Igen?
1: Hát biztos lehetsz benne, de van olyan, hogy ki is jön. Olaszországban mindenképp. Tehát, hogy ők annyira szívügyük.
0: Hallod, nem kell fizessél, de ordibálva ki fognak ordítani a vendéglőben.
1: Tehát hidd el, hogy inkább fizetnék kétszer annyit.
2: Igen?
1: De amúgy ez jó jel. Tehát gondolj bele, hogyha valaki ennyire komolyan veszi azt, amit csinál, akkor mennyire jó lehet a kajája, vagy mennyi mindent beletehet abba az ételbe.
0: Na. Igen. Aztán, hogyha neked túl édes volt, lehet, hogy veled van a baj. Lehet, hogy vele van a baj. Igaziból francia hagyma levessel szerintem nem volt összehasonlítási alapod, ejsze.
2: De, mert azelőtt egy másik étteremben volt, ugyancsak Párizsban, és ott finom volt a hagyma.
1: Gábor, ő hagyma leves szakértő, nem mondja.
0: Igen, az igen, is. Tudom, Zsolt, te Belville-ből már vágod a kérdést. Timmy Impala és a Dracula szól itt.

0: Reklám.
1: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
2: Áron gazda! Már megint mit pakolt a kocsira?
3: Mit? Mindent egy pár ő. Az Agroelektrótól.
4: Keresd az Agroelektró állattartási szakáruházát. Villanypásztorok, fejőgépek, állattartási eszközök, takarmányok, kisállattermékek, növényvédőszerek és állatgyógyszertár. Az Agroelektrónál egy helyen. Hatalmas árukészlet, szakmai tanácsadás, megbízható megoldások. Agroelektró a Sepsiszentgyörgyi vasútállomással szemben. Válasz jól! Agroelektró. Minden gazda boltja.
5: Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, sávrolók. Méretre szabva, egyenesen a gyártó. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
6: Légy, deszka, gerenda, Benevúd a legenda.
7: Minőségi fűrészáru, gyors kiszolgálás és házhoz szállítás.
6: Építkezel, felújítasz, hívd a Benevúdot a 0746 512 612.
7: Megtalálsz minket Facebookon is.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: A reklám után ismét slágerek,

0: A pincérekről és a felszolgálásról is beszélgettünk ma a Vagányvágányba. Írja nekünk a Rokmalac, a vendéglátás is egy művészet, egy jó pincért nem kell hívni, az annyira figyelmes, hogy észreveszi, ha üres a tányérod, a poharad, és tapintatos, hogy nem zavar meg beszélgetés közben. Ehhez iskola kell és rátermettség meg karakter. Mert el tudja rontani a napodat, viszont helyre is tudja hozni. Az étel az másodlagos. Hát, jó.
1: Van ebben egyébként is tényleg. Is. Tehát az a típusú vendéglátás, amiről Rokmalac beszélt, az azt hiszem, hogy nálunk azért elég rendesen kihalt. Mert az igazi jó szakemberek egy jelentős része elment, és a vendéglői kultúra nem csak a pincét feltételezi, hanem a vendéget is. Azt azért tegyük hozzá. Rendelni is tudni kell, udvariasan rendelni. Hogy mondtad, Zsolt? Ja, tudom, mit hagytunk ki. A lesz. Egy kávé lesz. Ugye ezt szoktuk mondani.
2: Igen, megkértelek benneteket, ezt valahogy sűrítsük be ebbe az órába. Én nagyon-nagyon szeretném, és felhívnám mindenki figyelmét. Ez egy nagyon-nagyon sértő formátum.
1: És nem szégyen azt mondani, hogy kérek szépen egy kávét.
2: Így van, így van. Tehát ez a lesz,
0: vagy szeretnék egy kávét.
2: Egy kóla lesz, vagy egy kávé lesz, ez olyan szinten pökhendi, de ne haragudj meg. Tehát mi az, hogy lesz?
1: Van egy
2: lesz.
1: Barátom, akinek adott ponton kávézója volt, és ő mondta, hogy lesz? Mitől?
2: Így van. Tehát mitől? Attól lesz, hogy kéred.
1: Attól lesz, hogy megcsinálja lesz. Valaki.
2: De úgy, főleg a fiatalabbakon látom, nem is köszönnek. Érted, oda megy a pulthoz, és azt mondja, hogy ugye egy kóla lesz. Jó napot kívánok!
0: Ezt valahonnan örököltük. Szerintem
2: szeretnék
0: ez régebb
2: kólát,
0: is így volt,
2: kérem szépen, nem tudom, vagy kérek szépen egy kólát. Ennyi.
1: Igen.
2: Nem kell körben nyalni a pultot, nem erről beszélünk. Csak ez a kóla lesz, ez úgy...
0: De tudom. Mondom, ez valahonnan örököltük.
2: De én nem tudom honnan, mert hogy én csak
0: kívülről
2: hallottam.
0: Tehát az idősebb korosztály is használta ezt.
2: Hát én nem hallottam. Például az én környezetemben, családi környezetben.
1: Nézd, lehet arhaikus, de ezt le kéne vetni. Tényleg igaza van Zsoltnak, hogy nem szép. Tehát, hogy nem probléma, hogy kérek szépen egy kávét.
2: Na, mindig gondolj arra, hogy nagyanyádnak mondanád-e, hogy egy mézes kenyér lesz.
0: Lesz.
2: Mondanád, de nagymamának...
0: Aztán akkora sallert.
2: Tényleg. Mindig gondolj erre. És ha úgy érzed, hogy nem megy át, akkor gondolj arra, hogy valószínűleg másiknak se esik jól a pult másik felé.
1: És van még egy másik. Lehet, hogy a Székelyföldön elcsúszik. Most képzeld el ugyanaz Budapesten.
2: Na ne félj. Ott tényleg. Azt kép, de mondjuk Budapestek is tudnak olyat. Má, ez a már. Gyere már.
1: Ez csak neked.
0: Jó, de már az más jelent.
2: Ez igen, tudom.
0: Nekünk fura.
1: Ez a csináld már meg?
2: Igen.
1: Ez Erdélyben erre kinyílik a bicska a zsebben.
2: Na, de ugyanúgy szerintem Magyarországon is, hogyha bemész, azt mondod, hogy pizza lesz, akkor megmondják, hogy lesz.
1: Na, mitől? Megcsinálod, hogy milyen jó.
0: És az úgy elfogadhatóbb, hogyha oda teszed a márt. Tehát egy pizza lesz már. Akkor már így.
2: Ha meg akarsz verődni, akkor
1: Gábor, figyelj, ha úgy akarsz kérni a vendéglőből valóban,
2: ha jól emlékszem, Gábor is így kért egyszer, nem tudom, hamburgert, azt hiszem. Igen, cheeseburger lesz.
0: Ne vigyél be engem az erdőbe.
1: Mert van az, amikor megkérdik, hogy mi lesz, akkor még megmondod, hogy hazamenés.
2: Jó Isten.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagányvágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: figyeljetek, Aga népe, hogyha eddig nem derült ki számotokra, hogyha bármilyen szakértelemre szükségetek van, akkor tudjátok, hova kell fordulni. Mindent is tudunk a vendéglői etikettről, meg mindenről.
1: Hát és ne tudjátok meg, hogy a következő órában, tehát a kávé aromájáról is megszokjuk
0: mindent.
1: Tehát...
0: mindent tudunk róla.
1: Gondoltam, hogy leveszük a mellényt, de a szakértői mellényt akkor még hagyjuk magunkon egy órán keresztül.
2: Mit mondjunk egy evet? Azt mondjuk, hogy tartunk egy apró pici szünetet, addig megkóstoljuk a kávét, hát ha valami mély gondolat eszünkbe jut róla.
3: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
3: Reklám. Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 ezer lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star RMI vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
5: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
7: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécser, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivágás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
3: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: A kamaszok világára és a generációk közötti megértésre összpontosít az idei 14. Hol nem volt mesekonferencia Sepsiszentgyörgyön. Újabb orosz szabotázs akcióra figyelmeztet az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Ezen a héten nem várható csapadék az eddigiek szerint. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. A PSZD ma hivatalosan is meghozta a döntését, amely szerint nem támogatja a Sigrid Moresán vezette kormányt. Szorin Grindjánó, a PSZD elnöke kijelentette, hogy a döntést egyhangulag hozták meg, mindemellett hozzátette, hogy a PSZD parlamenti képviselői és szenátorai jelen lesznek a holnapi együttesülésen, amikor a Moresán kormányról szóló bizalmi szavazást tartják. Mindeközben George Simion, a Románok Egyesüléséért szövetség elnöke bejelentette, hogy pártja nem szavazza meg a Moresán kormányt és elutasítja a beiktatási folyamatban való részvételt is. Ehelyett egy tárgyalócsoport felállításával kezdeményeznek egyeztetéseket egy stabil kabinet létrehozásáról, hozzátéve, hogy a parlamenti többség hiánya esetén az államfőnek előrehozott választásokat kell kiírnia. A kamaszok világára és a generációk közötti megértésre összpontosít az idei 11. Hol nem volt mesekonferencia Sepsiszentgyörgyön. A Háromszéken zajló diákok évéhez csatlakozó rendezvény a szülőknek, tanároknak és szakembereknek szól. A szervezők előadásokkal és műhelyfoglalkozásokkal azt járják körül, hogy miként segíthet a történetmesélés, a népmese, vagy akár a képregények világa a közös hang megtalálásában. A háromnyelvű nemzetközi esemény október 3-án és 4-én várja az érdeklődőket az Orfeumban és a Bot Péter megyei könyvtár. A részvételhez pedig előzetes regisztráció szükséges. Újabb orosz szabotázs akciókra figyelmeztet az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas Brüsszelben kijelentette, hogy Moszkva célja a társadalom megosztása és a lakosság megfélemlítése, annak érdekében, hogy leállítsák Ukrajna támogatását. Az uniós diplomácia vezetője kiemelte ennek kapcsán, hogy a tagállamoknak sürgősen pótolniuk kell a védelmi hiányosságaikat, és ismételten felszólította őket a légvédelmi rendszerek átadására Ukrajnának.
11: Marco Rossi két helyen változtatott a magyar labdarúgó válogatott 23 fős keretén az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A sérült Redzic, Damir és Tóth Rajmund helyére két újonc hátvéd Doktori Csáron és Várkonyi Bence került be. Szalai József sem utazott el a csapattal Belfastba, így továbbra is várnia kell válogatott bemutatkozására. Az Észak-Írország-Magyarország találkozó ma este 21 óra 45 perckor kezdődik. 9 év kihagyás után ezen a hétvégén visszatér a Forma 1 a malajziai Sepang International-re, igaz rendhagyó módon Bahrajni nagydíj néven rendezik meg a futamot. A közel-keleti háború miatt elmaradt bahrajni versenyt pótolják Malajziában, ahol legutóbb 2017-ben szerepelt a Forma 1. A jelenlegi mezőny jelentős részének új lesz a gyors és fizikailag is megterhelő pálya, miközben a csapatoknak 9 éves adatokból kell kiindulniuk. A hétvégén 30 fok feletti hőség várható és a trópus eső is megnehezítheti a versenyzők dolgát. A futam vasárnap romániai idő szerint 10 órakor rajtol.
10: A meteorológusok előrejelzése szerint a következő napokban nem várható csapadék, a hőmérséklet értékek pedig Sepsiszentgyörgyön és környékén körülbelül 19-20 fok körül mozognak majd a délutáni órákban, éjszaka pedig akár fagypontig is lecsökkenhet egyébként. A hőmérők higanyszála főként szombaton lesz nagyon hideg hajnalban. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: Most pedig. Ha van közületek olyan, aki mer még kávézni, akkor az nyújtsa fel a kezét, úgyse látjuk, megígérjük, hogy nem látjuk. A lényeg az az, hogy én eldöntöttem, hogy olyan ember akarok lenni, akit azért fizetnek, hogy a kávé illatának hatását kutassam, és ezért pénzt kapjak. Ez a minden vágyam, mindjárt kifejtjük, hogy miért.
1: Ez a személy, akinek ez a vágya, az Bészabó Zsolt, itt van Kis Bence és Horváth Gábor, van még egy óránk a mai vagányvágányból, megyünk tovább.
2: Van zenénk is hozzá, Dean Lewis felvételével fogunk indulni, I hate that it's true, utálom, hogy igaz, vagyunk néha így.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora, a Vagányvágány.
9: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: most fogozzatok meg.
1: Na.
0: Tehát én most már kezdem úgy érezni, hogy azért így országokra lebontható valamilyen szinten, hogy a bizonyos ország bizonyos kutatói milyen típusú kutatásokat végeznek. Tehát az amerikaiak nagyon imádják ezeket a tech dolgokat. Tehát, hogy felfedezték, hogy nem tudom mi, hogyha a csiptetőt rácsipteted a fület cimpájára, akkor mi történik. Akkor vannak ugye a britek, akikről tudjuk, hogy a brit tudósok az mit takar. Igazából de nem feltétlen angliai vagy nagy-britanniai tudósokat takar. És akkor vannak a japánok, akik a világ legpihentebb dolgait képesek kutatni. Például azt, hogy a kávé még mielőtt meginnád, milyen hatással van az agyra. Hát konkrétan itt az illatra gondolnak. Hát azt most kérdezem én, hogy mekkora kutatás kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy reggel, mikor ébredsz, és tegyük fel a párod, már elkezdi a kávét főzni, az milyen csodálatos élmény megérezni a kávénak az illatát, és a tudat, hogy neked nem kell félálmosan azt megtenned, hanem már valaki előtted megtette.
2: Elvileg nem is szabadna még egy év órát ébredés után kávét inni, mert a természetes ébresztő hormonjainkat fejbe ütjük. Én az a baj, most megittam a kávét, erre a természetes ébresztő hormonjaim felé.
0: Bekapcsoltak.
2: Nem, elvonultak, és a természetes altató hormonjaim jöttek elő.
1: Gábor, akkor hány órával hamarabb kellene felkelned ahhoz, hogy megihassd az első reggeli kávédat?
2: Hát igen, tehát, hogyha az csak elúzni, akkor egy órával előtte mindegy.
0: Szülyeség, de amúgy, hogyha lehetett volna pénzben fogadni, fogadtam volna, hogy Bencinek ez lesz az első mondata erre a hírre, hogy egy óra után. Ki tartja ezt be?
2: Én.
1: Tehát kelés után egy órával ihatod meg az első kávét.
0: Akkor reggel felkezdem kávézom?
2: Nem.
0: Úristen.
1: Hát hogy a jóisten?
0: Tehát én sokszor nem megyek el a WC-re. Inkább képes vagyok a lábaimat X-ben tartani, és úgy főzöm le a kávét.
1: Így vagyok én is. A csipáim még nincsenek kinyílva, de már egyből a kávéfőzőhöz nyúlok.
2: Hát ez nektek most már elment ez a dolog. De hogyha nem kávéznátok egy hónapig, akkor sokkal jobban ébrednétek, passzívabb, kevésbé
0: én
2: passzívabb
0: lennétek.
2: Hogy ébredsz?
0: Jól.
2: Hogy? Mitől jó?
0: Nem tudom. Ez
1: a Charlie egy ilyen ledolgozott hétvége után gondolom, hogy nagyon könnyeden és jól ébredtél ma reggel is.
2: Charlie angyalaiban van egy ilyen, hogy Cameron Diaz kipattan az ágyból és elkezd táncolni. És ilyen moziból én néztem, hogy ki a nagy nyavaja ébred így. Mindenki úgy ébred. Most már ráadásul abban a korban, hogy
0: de ez annyira frusztrál, amikor mellette csinálja valaki, és te még mit tudom, félig alszol.
1: Hát azért hagyjátok, hogyha Cameron Diaz hamarabb kellene, mint én is, ott táncolna nekem a nagyszobában, vagy akár a hálóban. Szerintem jól ébrednék.
2: Feleséget hamarabb kell, mint te?
1: Igen.
2: És akkor jól ébredsz?
0: Táncol.
1: Mindig táncol.
2: Igen,
1: direkt az ágyból.
2: Madácsi csergésre, ilyen Disney figura. Jó, kérem be.
0: Ha nézzük meg, mit mondanak itt a tudósok a dologról.
1: Igen, azt mondják a japán kutatók, hogy pontosabban arra jutottak, hogy önmagában a frissen főtt kávé illata is együtt járhat a hangulat és bizonyos agyi aktivitási mintázatok változásával, még akkor is, ha egyetlen csepp koffein sem jut a szervezetbe.
2: Ez nem ilyen Pavlovi reflex?
0: Azt akartam mondani, hogy ez már Pavlov bácsi.
1: Nem, én a placebo-ra gondoltam.
0: Hát, ugye, nem, feltétlen. Nem, tehát a kávé placebo hatásáról arról mások kutatás született. Ezt inkább Pavlovhoz kötném én is. Tehát, hogy ezek az illatok meg hangok, tehát főleg, hogyha presszóval főzitek a kávét, vagy hogy mondják, akkor az a hang, az tényleg beindítja azokat a dolgokat, amelyeket általában a kávéhoz kötsz. Tehát,
1: de így vagyunk a kotyogóssal is, nem?
0: Mert sok mindennel vagyunk így.
1: Hát ilyen.
0: Például, van az a tipikus hang, amikor egy ilyen vékony dongájú bugyidnak a szélit megfogott, és kihúzott, és így elengedett, csak akkor úgy csattan a bőrön. Na, aha, az is például beindít dolgokat az emberben.
1: Egy-két dolgot beindít.
3: Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Halljátok-e, Pavlovics? Szóval, nálatok mindig be mit? Mert hogy itt azt mondják a japánok, hogy a kávé már azelőtt felébreszt, hogy megkortyolnád. De nem teljesen, csak egy kicsit.
1: Ezt a reklámból ismerem, hogy bejön a kávé illata az ajtón is.
0: Meg hát, hogy az egész házon.
1: Én ebben nem hiszek, én az ilyen gestapós kávét szeretett ott, hogy berúgja a hálószobahajt, tehát belírug egyet a vesénybe, és akkor érzem, hogy na, akkor reggel van. Őszintén nem tudom, de hogy ha valaki ezzel kellett, tényleg emberek azért kaptak pénzt, hogy azt kutassák rajtuk, jó katásítozol te is, te kávénak a hatása nem jött meg.
2: Igen, megjött.
1: Szóval, hogy csak a kávénak az illatára hogyan reagálnak? Hát lehet velem kísérletezni. Mi van, ha be van dugulva az orrod?
0: Köszönjük, Bence.
2: Köszönjük, én nem tudom értelmezni teljesen ezt a kutatást, mert azt mondják, hogy a Pharmaceutical University, igen. Kutatói azt vizsgálták, hogy azt vizsgálták, hogy mi történik, amikor valaki egyszerűen csak néhány percig érzi a kávé aromáját. Tehát akkor itt most akkor végül ihattak belőle, vagy nem ihattak belőle?
0: Nem, mert nem ihattak. Tehát az elég, hogy leraktak előjükbe friss kávét, de nem ihattak belőle 5 percig.
1: Ebből nem az van, hogy rendkívül ideges leszel tőle?
0: Azt akartam, hogy szerintem ide nem hívtak ilyen székely embereket. Előnbe, ha kirakják a kávét, és nem szabad megígyam, most ott én 5 percig kell szagolgassam. Na néztek volna nagy hullámot ott, ne félj. A gép kiakadt. De azt mondják, hogy a résztvevők, ebben a kutatásban résztvevő alanyok összességében, többségében inkább nyugodtak lettek ettől az illattól.
1: Tehát a kávé illata, kávézóban én azért már láttam ideges embereket, akik ott dolgoztak, szóval én ezt sem mondanám, hogy...
0: Sőt, ugyanezt történik a kávézóban, amikor kikéred a kávédat, hogy folyamatosan sistereg a kávégép, érzed a kávé illatát, de nem hozzák. Én ettől se leszek nyugodtan.
1: Igen, én is, amikor már negyed órája várom egy kávé, mindig gondolkozom, milyen nyugodt lehet egy negyed órát a kávén főzni.
0: Na, azt mondják, hogy az érdekes, hogy az energikusságuk nem nőtt számottevően. Mitől kellett volna nőjön? Tehát most milyen szint kéne megnövekedjen? Hogy
1: én megittem a kávét, már attól is ásítozom. Mi lett volna, nem is iszom meg. Tehát, hogy ez is egy kérdés.
0: Szóval azt mondják, hogy nem feltétlenül pörget fel az illata, inkább bizonyos negatív érzéseket tompít. Tehát, hogyha nagyon idegesek vagytok, főzzetek le egy kávét, még akkor is, ha nem kávéztok, szipogtassátok.
2: Szürcsölgesít.
0: Ne, most mondom,
1: csak,
0: nem szabad
1: csak
0: inni.
1: Csak illatolgasson.
2: Ja, jó, oké.
1: A szagát próbáld meg magadévá tenni. Egyébként, tudjátok, a múltkor voltam egy ilyen kávés dolgon, és mondták, hogy hogyan kell szakszerűen kávét kóstolni. Szürcsölve.
2: Nem.
0: De ezt gyakorlod is, szállod jó Istennek.
1: Igen, én úgy szoktam. Én szoktam szürcsölni.
2: Igen. De nem idegesít mást az, hogyha szürcsölöd a kávét.
0: De, Zsolt,
2: ez pont olyan, mintha a levest is szürcsölöd.
0: De.
1: De azt is jobban érzed szürcsölve, mert a levegő jobban szétoszlatja a magát, a folyadékot a szádban, és a nyelvednek nagyobb felületén tudod érzékelni, tehát sokkal jobban és intenzívebben fogod érezni az ízét.
0: Nem beszélünk inkább Brad Pittről.
1: Nem tudom, hogyha ott a szádban.
2: Tudjátok, melyik evési kultúrában volt nagyon meghatározó a szürcsölés? A kínaiak ezt csinálják a vendéglőben. Folyamatosan azt hallottam, hogy szürcsölik a nagy.
0: Na ne félj, vetnél egy nyaklevest neki, hogy szégyelled magad te. Na jó, nem szép dolog a szürcsölés, az a lényeg, hogy azt mondják a kutatók, nem is kell kávézni, mert a szíved békén hagyja ez a dolog, az EEG mérések alapján viszont az agyi működést azt valamilyen szinten befolyásolja, úgyhogy ha nyugodtak szeretnétek maradni, de a szíveteket kihagyni ebből a történetből, akkor ne kávét igyatok, csak kávét szagolgassatok. Hülyén néz ki, tudom, de azt mondják ezt a japán kutatók.
2: Holnap reggel egyet kávét szagolgatunk, jó?
0: Én biztos nem.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány Vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: azt rájöttem, hogy ez a hip-hop ez annyira elmosott mindent, de mindent lemosott a porondról, hogy képzeljétek el, hogy meglepetésemre azt a jelenséget figyeltem meg, hogy az emberek számára is elfogadható lett, hogy ez a szétfítelésnek következményeképpen majdnem minden előadó produkciójának felében playbackről megy legalább két hip-hop betét. Mert ahhoz, hogy a dalaikat elő tudják adni az előadók, gondolom olyan gázsit kellene kérjenek, hogy mindenki élőben ott legyen a színpadon. Flor Tomitól Betonhoffin keresztül Echoig,
1: Pogányindulóig,
0: meg Parnograsztig 12-en. Főleg Parnograszt, ugye lassan mindenkivel van egy ilyen fitje. Bocsássatok meg a, nem tudom, a magyar nyelv húszáraitól kérek elnézést a fit miatt, de ennek nem igazán van magyar megfelelője.
2: Vendégszereplés.
3: Vendégszereplő.
2: De ahogy fitnek hívjuk magyarul
0: fitnek is. Fitnek hívjuk, mert ez egy
2: featuring modern. Featuring tulajdonképp még egy angol rövidítés, vagy csak nem is.
0: Magyar.
1: Koprodukció?
0: Igen. Hát modern fogalom. Talán. Nem, feltétlen, mert nem az
1: igen, jelenti. Igen.
0: Nem együttműködés ez, hanem igazából.
1: Igen.
0: Na mindegy, de hogy azt figyeltem meg, hogy az emberek számára meg totál természetes lett, hogy szól a rebbetét, és nincs ott a pasas a színpadon. Tehát ez még annál is rosszabb, hogy valaki ráénekel a saját hangjára.
2: Figyelj, én azért igen. Emlékszem arra, amikor Csárdi szegény ügybe volt rúgva, mint Szándokán Ádám anyák napján, ugye, és dusványosan fellépett. Egymaga kapaszkodott a mikrofon, mondta, köszönöm a zenekar nevében, és egyedül volt a színpadon. A zenekar az full playback volt, nem tudom, ez
0: képzeljétek
2: 90
0: el,
2: akárányban.
0: Ismerek, van egy barátom session dobos, és az egyik híres táncdalénekesünkkel járták Erdélyt, Erdély turné volt.
2: Bocsát, igen.
0: Azt hiszem ráhettél, igen. Na, az a lényeg, hogy a dobos mesélte, hogy ők meg a háttérben gyakoroltak a következő jazz koncertjükre, olyan szinten playbackről ment a teljes zene, hogy ők oda csak díszek voltak oda téve.
2: Figyelj, az is előfordul, az ilyesmi.
0: De nem, azt akartam mondani, hogy valahogy lehámoztuk magunkról ezt a legyenek azért zenészek a színpadon, még olyan is zenészet tesz a színpadra, akinek tényleg egy DJ elég lenne, nagybogi.hu. Na és közben meg mennek a hip-hop betétek a playbackről.
2: De figyelj, nekem a kedvenc playback felvételem az volt, hogy a Maident, az Iron Maident nem hagyták, hogy élőben játszanak. És az volt,
1: hogy érted, hogy nem hagyták?
2: Nem tudom, valami
0: a helyzet. Hallottam, de annak valami hangosítás technikai
2: nem
0: dolga
2: tudom,
0: volt.
2: Mi volt. Igen, az a lényeg, hogy felvételről kellett játszani. És ezek még hülyeskedtek. Adott ponton a dobos is énekelt, miközben ugye felvétel alapján dobolt. Nem akartak abból titkot csinálni, hogy ez bizonyít felvételről megy. Utána a BBC elég ideges volt, olyan BBC-s akción volt rájuk, hogy hát ilyet azért nem illik csinálni, mondták, hogy bocs, mi nem szoktunk felvételről játszani. Bá-bá.
1: Én egy másik jelenségre hívnám fel a figyelmet, legalábbis amit így az elmúlt időszakban tapasztaltam, az amerikai előadóknál, akik jönnek Európába is turnézni, többek között 50 Cent, vagy ugye a Vibe-on voltunk, nem tudom, tavaly vagy tavaly előtt volt Jason Derulo, yeah. És ugye az első két dala után el is jöttünk a koncertről, hogy Amerikában nem az a megszokott, hogy élőben is pont ugyanolyan hangminőségben vagy minőségben szóljon az adott dal, hanem hogyha elmész 50 Centnek egy koncertjére, akkor nem ugyanaz hallod, mint egy CD-n vagy akár Spotify-on.
0: Hogy tudnál? Tehát a legnagyobb különbségek élő és felvétel közt valószínűleg a hip-hop és rap előadók közt vannak.
2: Kevesen tudják,
1: hát igen,
2: azt
1: csak
2: azért hozni.
1: Valahogy mi úgy voltunk nevelve Európában, hogy mi azt szeretnénk hallani egy koncerten is élőben, mint amit hallgattunk.
0: De amúgy ez hibás. Ez hibás felfogás, de innen folytatjuk.
4: Minden érdekel minket. És téged?
5: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Függönyök, sötétítők, római rulók, pliszék, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
2: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
3: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
4: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
5: Dr. Optics.
6: Akkor most doktor vagy optika?
5: Szinte mindkettő.
6: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez.
7: Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz.
6: Dr. Optics, Grigore Balán utca 52, a Penny szomszédságában.
8: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
9: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka.
10: Bodor.ro.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A

0: mondtam meg. Na tehát ott tartottunk, hogy úgy érzette Zsolt, hogy hibás felfogás az, hogyha elvárjuk egy előadótól, vagy akár egy zenekartól, hogy a koncertjén ugyanazt a minőséget hozza, mint mondjuk egy CD-n, vagy akár...
1: És szerintem igen, mert azért megyünk koncertre.
0: De miért? De nem. Tehát igen. Európában ez volt a megszokott.
1: Az egy dolog, de hogy azt pont erre próbáltam rávilágítani, hogy véleményem szerint ez egy hibás felfogás, mert hogy magát a felvételt, tehát ha valaki úgy nyomja le a koncerten, mint a színpadon, mint hogyha hallgatnád te a lemezen, amit már hallottál 200 000-szer, az neked nem ad pluszt.
2: Nem értek egyet azzal, amit te mondasz, tehát hogy Gábor nem azt mondta, hogy pont azt halljad, hanem hogy pont úgy halljad.
1: Ja, a minőség.
2: Hallottál egy Rihanna élő felvételt?
1: Értelek most már. Félre
2: értelek. Kérdés Istenem, hogy fordjuk áll a fejed. Tud énekelni.
0: Félre értelek. Hát ez volt Jason Derulo élő példa. A Vibe-on.
2: Hát ugye jó barátunk, mi az autotune, minek hívják, amit igen, ezek használnak. De hallod, érted, hogy próbálja a mikrofont valahogy kinyomni, mert tündérkém jól néz ki, csak énekelni nem tud. Na itt kezdődnek a bajok. Tehát én az olyan zenésszel, aki nem tud zenélni, váltson hát szakmát.
1: Igen, az annyi a probléma, hogy van. Ezeknek az előadóknak a többsége annyi effektet használ a fölvételeken, tehát annyira meg van pakolva mindennel a hangjuk, hogy ezt nincs, ahogy ők élőbe lehozzák.
2: De
1: tehát,
2: hogy nem van egy csomó fickó, aki ezt meg tudja csinálni.
1: Amúgy igen, lenne, csak veszünk nagyon sokba kerülne.
2: Édes barátom, tehát hogyha erre adod, a bőrödet ne lepődjél meg utána.
0: Na de egyszer fel tudom hozni példaként például Robbie Williams-et. Tehát én ugye a budapesti koncertjén egyik évben ugyanazt hallottam, mint hogyha egy kazettán, vagy akár CD-n, vagy YouTube-on hallgattam volna meg Robbie Williams-et. Tehát azért jó, persze az élő koncertnél egy kicsit eltír az eredetitől, vagy de attól a minőségtől, de mégis az.
2: Meg Robbie Williams koncerten hallottam azt, hogy véletlenül fogott hamisat, még látott egyet a fején így mozdít is. Ez nem így kellett volna, de tehát, hogy az előfordul, innen élő. Amikor minden tökéletes, az gyanús.
1: Ezért hallgatunk koncertfelvételeket amúgy.
2: Egyébként meg talán így a legjobb és a legprofibb koncertélményem, ami valaha volt, az Eric Clapton. Tehát úgy szólt, mintha albumról szólt volna, nyilván látszott, hogy nem felvétel, csak hát ugye, ami az ő ujjában benne tehát van, azt sokan irigyelhetik.
1: Az, hogy a hangminőség az olyan legyen, azzal egyet értek, viszont az, hogy az dalokat, meg a zenét, az pont úgy nyomja le, azzal nem
2: picit áthangszerelve.
0: Nem, persze.
2: Vagy a Clapton is mélyebbre vette, már nem tud olyan magasokat kiénekelni, mint fiatal korában, nincs is ezzel baj.
1: Hát meg mindig van a plusz szólók, azért jár az ember koncertre, kapjon valami pluszt ahhoz képest, amit hallgat otthon, ne csak azért, hogy lássa a majmot a színpadon szögdösni. Tehát ez a bajunk.
2: Valahol a távolban.
1: Igen, valahol
2: a korábban.
1: Igen, kivetítőn. Na de valamelyik nap nem beszéljük egyszer csak meg, hogy történt ez, hogy a magyar zeneiparban a hip-hop lenyomott, de mindent lenyomott a palettáról szépen lassan?
0: De nyugodtan beírhatjuk magunknak, egyet dumáljunk erről is.
1: Na, mert hogy engem ez nagyon foglalkoztat ez a jelenség. Nagyon furcsa, mert úgy gondolom, hogy ez egy megkésett valami, és éppen ezért egy nagyon korcs jelenség, szerintem.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Ezek után azt mondjuk, hogy a dalnak vége. Csak azért, hogy ne nagyon távolodjunk el a témától.
1: A minőségi dalnak vége.
0: Igen.
1: Elteszük magunkat holnapra, aztán holnap ismét jövünk. Ugyan nem fog senki hiányozni. Olyan jó így a trió együtt. Végre.
0: Megmaradunk. Most már lejártak a szabadságolások. Viszont azt el kell mondjuk nektek, hogy a figyelmetekért rendkívül hálásak vagyunk, mint szoktunk lenni általában. Kis Bence, Horváth Gábor, B. Szabó Zsolt. Köszöni szépen a mait, és számít a holnapira is. Legyen egy szép estétek. Sziasztok.
2: Puszcsi.
1: Hello.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, az Arinovis, Arinovis Motors. A döntés egy próbaúttal kezdődik, és a Metalups a jó választás.
5: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Tudtad, hogy nincs két egyforma szem a világon? A szemed a lélek tükre. De láttad már igazán közelről? Az Iris Fotónál az iriszedről készítünk lenyűgöző műalkotást, és hidd el, ez lesz a legkülönlegesebb fotó, ami valaha rólad készült. Vedd fel a kapcsolatot a Szent Györgyi Iris Fotó stúdióval a 0736 599 465-ös számon, és már kattan is a kamera.
7: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
8: A Hidrokov Kovászna megyei vízszolgáltató pályázati irodájába mérnököt és közgazdást, a technikai osztályra mérnököt, emellett diszpécsert, automatizálási szakember, vízszerelőt, vízszivárgás keresőt, csőkamerás szakember, valamint téradat specialistát keres. Információk a hidrokov.ro oldalon.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
13: Slágerek és új zenék.
12: Ez a Rádió Gaga.

rajtad van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.ru oldalra.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van, a Gaga veled van.

0: Cause my dreams are bursting at the seams. Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió Gaga. I've been watching you.

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

már tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Slágerek és új zenék. Ez a Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Sorry seems to be

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön kívül már refek, vagy csak sisterein? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Sepsiszentgyörgy FM 88.7.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: did you check on me?
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: is a ghost.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.